0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk, személyesen nem találkozik az ukrán és az orosz elnök. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Péntek viradóra családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott Ukrajnában az újabb orosz dróntámadásokban. A több mint 200 repülő szerkezet többségét a légvédelem megsemmisítette, 16 eszköz azonban becsapódott. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó után. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött, de a politikai támogatás most világosabb, mint az elmúlt években bármikor. Jakov Milatovic montenegrói elnök a térség és az Európai Unió kapcsolatainak erősítését sürgette, hangsúlyozva, hogy a régió stabilitása és európai integrációja közös érdek. Döntött a kormány az idei párttámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert, amely támogatást, megerősítést és fejlesztési lehetőséget nyújt az érintetteknek. Jövők eddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. A közlekedés a Szántódi és Tihanyi révnél is zavartalan. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utastájékoztatás. Épülnek új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is, tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT. Elszórtan még lehet zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz szombaton. A szél mérséklődik, napközben 23-28 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Itt van a perc, most vagy soha, nem leszek többé már ostoba. Megmondom azt, hogy képzeled, csak képzeled, hogy játszhatsz velem.

0: Rebecca Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk, személyesen nem találkozik az ukrán és az orosz elnök. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Péntek viradóra családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott Ukrajnában az újabb orosz dróntámadásokban. A több mint 200 repülő szerkezet többségét a légvédelem megsemmisítette, 16 eszköz azonban becsapódott. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó után. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött, de a politikai támogatás most világosabb, mint az elmúlt években bármikor. Jakov Milatovic montenegrói elnök a térség és az Európai Unió kapcsolatainak erősítését sürgette, hangsúlyozva, hogy a régió stabilitása és európai integrációja közös érdek. Döntött a kormány az idei párttámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert, amely támogatást, megerősítést és fejlesztési lehetőséget nyújt az érintetteknek. Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. A közlekedés a Szántódi és Tihanyi révnél is zavartalan. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utastájékoztatás. Épülnek új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is, tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT. Elszórtan még lehet zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz szombaton. A szél mérséklődik, napközben 23-28 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Karikám, legyen kedves!
2: Ha közeleg az év vége, és álmos még a délután, és kölyök pezsgőt kell még venned sok virsli után. Ha feszült vagy, és befejeznéd ezt az évet igazán, tölts ki minden haragot egy papír trombitán. Ha várod már, hogy éjfél legyen, s koccanjon a sok pohár, s a szomszédok se fogták fel, hogy rájuk még mi vár. Vedd elő a trombitán, és fúj bele egy nagy X-ert, ünnepeljük hangosan a szilvesztert.
3: Szilveszter, áll a bán, minden idióta trombitál. Ha éjjel én is az vagyok, trombitálok egy jó nagyot. Zenebola, kajapia, jelmezek, azt tudja, hogy máma nem.

és egy gondulás. Megszólal a fénrész harang, most jön a kacintás! Szilveszter, nagy buli, aki normális, csak az hagyja ki. Ma éjjel abnormális vagyok, ájulási.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk, személyesen nem találkozik az ukrán és az orosz elnök. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Péntek viradóra családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott Ukrajnában az újabb orosz dróntámadásokban. A több mint 200 repülő szerkezet többségét a légvédelem megsemmisítette, 16 eszköz azonban becsapódott. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó után. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött, de a politikai támogatás most világosabb, mint az elmúlt években bármikor. Jakov Milatovic montenegrói elnök a térség és az Európai Unió kapcsolatainak erősítését sürgette, hangsúlyozva, hogy a régió stabilitása és európai integrációja közös érdek. Döntött a kormány az idei párttámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert, amely támogatást, megerősítést és fejlesztési lehetőséget nyújt az érintetteknek. Jövők eddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. A közlekedés a Szántódi és Tihanyi révnél is zavartalan. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utastájékoztatás. Épülnek új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is, tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT. Elszórtan még lehet zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz szombaton. A szél mérséklődik, napközben 23-28 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. Tesztelünk, értékelünk, kritizálunk és jó tanácsokkal látunk el minden közlekedőt, évszaktól és járműtől függetlenül. Jazzy Street, a műsorvezető Bögös Sándor.
1: Nagyon kellemes jó reggelt mindenkinek, ez itt a Jazzy, benne pedig a Jazzy Street, az autós motoros közlekedési magazin. Köszönti Önöket a műsorvezető Bögös Sándor, és a stúdióban rendhagyó módon most így elsőre indulunk a motoros rovattal, mert hogy megérkezett Legény Pista. Hát amit itt mesélt a motorról, hogy mivel jött, nekem Hannibál jött át, aki átkelt elefántokon az Alpokon.
2: Hát köszöntöm a hallgatókat, Szerű Sándor, és valóban így van, ebben teljesen igazad van. Tehát a BMW ennek az 1003-as GS-ével jöttem, és valóban olyan rajta ülni, mintha a Hannibál az elefántok hátán ülne. Tehát egy olyan érzés, mintha az ember az utak királya lenne. Hatalmas nagy gép, az 1003-as GS, de hát meghódította a világot. Ha nem gond, beszéljünk egy kicsit a történelméről, mert érdemes megemlíteni, ugye ez a motorozás történelme is egyben, hogy a 2000-es ezredfordulóra szinte az összes japán gyártó leállt az endurókkal. Érthetetlen, hogy milyen okból tették, de ugye megszűnt a Dominator, megszűnt az Africa Twin, megszűnt a Big, megszűnt a Super Tenere, megszűnt a Pegasus, megszűnt egy csomó motor, egyedül a KTM és a BMW maradt, akik endurót gyártottak. Ugye a KTM az inkább a terepes irányba ment el, a BMW meg hirtelen felismerte a piaci űrt, és átdolgozta a szerény kis retro GS-ét, amivel azért nyertek Párizs-Dakart is, tehát csak olyan kis szerény külleme volt, csinált belőle egy gyönyörű, modern, nagy gépet, idomokat rá, mindent, és hát meg kell hagyni, meghódította a világot. Elképesztő módon hatalmas siker lett a GS, és most már ott tart, hogy nem csak nagy siker, hanem szinte státuszszimbólum a motorosok körében, hogy nekem egy GS-en van. És ugye a japán...
1: Ekkora trúváj lett?
2: Igen, igen, hatalmas nagy király lett a GS. Tehát elképesztő, és ugye fölismerték a japánok, és most már elkezdték gyártani az Afrika Twint, meg elkezdték gyártani a Tenerét, meg ezt az, de igazán a BMW nagyon tartja a trónját, és nem engedi magát ledönteni. Ez abból is látszik, hogy most már van 800-as, van most már 450-es megjelent belőle, de az 1002-eseket föltuningolták 1003-asra, és több változatban is kapható. Tehát van belőle Adventure, van belőle utcai változat, túra változat, tele van minden felszerelése, tehát a BMW nem hagyja magát lelökni a trónról. Ezt láthatjuk egyébként az utcákon is. Nagyon sok a GS itt nálunk is, nekem Kanadában van rokonom, ő is megmondta, hogy ott is hatalmas siker, de ha megnézzük a kerékpárversenyeket, a kísérő motoroknak a 80%-a is GS, tehát óriási siker a BMW-nek ez. Beszéljünk akkor a teljesítményéről, tehát a műszaki adatokról is.
1: Nagyon belenyúltak akkor ebben a motor.
2: Nagyon, ez nagyon nagy siker lett, igen.
1: Jól néz ki egyébként az, ami most nálad van?
2: Hát, elképesztő. Ez erre nincs mit mondani, hihetetlen.
1: Csak gyönyörű, lemegyek, megnézem.
2: Persze, le kell jönni. Gyönyörű, színes, többszínűre van megcsinálva, hogy a műanyag idomok is úgy vannak rajta, hogy mindenféle kis apró nyuansznyi dizájnok vannak rajta, ködlámpák, és hát el kell mondani a műszaki megoldást, amivel eddig ugye nem sok motoron találkoztam, például, hogy állítja elektromosan a motornak a magasságát, ugye azt lehet kézzel is állítani, meg lehet automatára is tenni, terheléstől függően keményíti a rugót, magasságát a motornak úgy állítja, hogyha lassabb tempóban megyünk, akkor magasabbra teszi, ahogy gyorsítunk, kicsit lejjebb engedi, és akkor az országúton is ugye jobban fekszik.
1: Na várjál, erre zenélünk egyet, aztán utána akkor innen.
2: Ha, van helye itt a zenének.
1: Hát emellett már nincs.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Megint csak itt vagyunk, itt van Legény Pista, meg az ő motoros rovata, és hát mint Hannibál az elefántokon akkor.
2: Igen, igen, ha fölülünk a GS-re, megtudjuk, hogy ön mit érzett az elefánton.
1: Ez a BMW-nek a legnagyobb motorja, vagy vannak?
2: Van, volt málunk már az 1800-as is, de az nem enduro, ugye az egy egyszerű hétköznapi motor. Sőt, el is ütöttek vele. Méghozzá ja, itt a rádió
1: igen,
2: előtt.
1: Igen,
2: nekem
1: fölborított,
2: nekem tolatott el egy hölgy, de túléltük, nem lett nagy baj. És meglepő módon a motornak se lett sok baj. Egy kicsit ugye rádölt a hengerfejre, és akkor ott megkarcolódott. A bevallom őszintén, hogy azért az ember, hogyha vesz egy motort, gondolja meg, hogy milyen motort vesz, a súlya miatt is, mert hogy fölállítani nem tudtam az útról. Ugye ez egy hárommázsás motor, és segítséget kellett hívni, szerencsére voltak járókelők, és hárman szépen felállítottuk, de azt meg kell gondolni mindenképp, ha az ember elmegy egy ilyen motorra, és egy elhagyatott úton eldől vele, és nem 120-130 kilós hatalmas ember kell, akkor igen, akkor ücsöröghetünk és hívhatunk segítséget.
1: Na, de nézzük akkor a GS-t.
2: Nézzük akkor a GS-t, de elmondtam a kis, ja, elektromos szélvédő. Azt is elfelejtettem mondani, a kormányról állítható kapcsolóval az elektromos szélvédő. Persze van rajta ilyen finomságok, mint ülésfűtés. Markolatfűtést most véletlenül valahogy bekapcsoltam, siettem ide, és a menüben most nem találtam, hol lehet kikapcsolni.
1: Izzott a kormány.
2: Igen, izzott a kezem, ahogy jöttem. Maximálisan, majd hát meg kell szokni, ugye tegnap óta van nálam, és meg kell szokni ezeket a kapcsolókat, mert a menübe be kell állítani, és akkor ott úgy tudod. Tehát ahol a menüt hagyod, ha rajta hagyod a menübe a szélvédőn a programot, akkor van egy lefölgomb, akkor azt állítod vele, a szélvédőt. Ugye, ha a menübe ott hagyod a markolatfűtésen, akkor azt állítod vele. Tehát így egész jól megvan szerkesztve ez a menüprogram. Hát rengeteg mindent tud, tehát tulajdonképpen minden kapcsolható rajta, a kipörgés gátlótól elkezdve az ABS-ig, meg az ilyen elektronika, ugye a magasságszabályzó, mindent tudsz rajta kapcsolgatni. Van rajta tempomat, hozzá adaptív tempomat, tehát az is a kényelmünket szolgálja, és a hatalmas szélvédő, kimegy az ember a városból, megnyomja a gombot, és szépen fölemeli, és szinte csak a vállam szélénél érzem a menetszelet. Hihetetlen jó meg van csinálva. Tulajdonképpen azért is vigyázni kell vele, mert azért van súlya rendesen, és az ember annyira kényelmesen, annyira jól érzi magát, hogy el is tűnik neki az az érzés, hogy hű, most egy motoron ülök. Hihetetlen jó a kezelhetősége is, és nem szabad, hogy egy önbizalmat adjon azért annyira, hogy könnyelmüsködjünk. Teljesítménye is bőven megvan, tehát kezdőknek sem ajánlom. Azért kell hozzá egy kis gyakorlat, nem csak a súly miatt, hanem azért, mert benne van 145 lóerő, és ha oda rántunk neki, akkor bizony elég bőszen megy. Nyilván a nyomatéka is nagy, hiszen egy boxermotor dolgozik alattunk, és az kellemes nagy nyomatékkal rendelkezik, 149 Nm a nyomatéka is. Érdekes módon, ugye előtte az R12-es volt nálunk, ott érezni lehetett minden indításnál meg alapjáraton a boxernek a reakcióját, ugye kicsit oldalra hintáztatta, én nagyon szeretem azt, érzem ahogy él, itt kiegyenlítő súlyok meg tengelyek vannak rajta, annyira jó kiegyenlítették, hogy szinte a boxernek a mozgásából semmit nem érzel, mikor beindítod is szépen jár alattad, nem rángat oldalra, tehát itt teljesen más a motornak a karaktere, mint az R12-esen volt. Nyilván az egy cruiser volt, ez meg egy enduro, tehát így más a karaktere.
1: Még sebesség, meg fogyasztás egyébként hogy alakulnak? Ezek ilyen kicsit szürreális dolgok, mert hogy ritkán fogunk a végsebességével motorozni, meg hogy a fogyasztásra hiszem, hogy annyira számottevő lenne egy ilyen motor megvásárlásánál, csak hogy kíváncsiságból.
2: Igen, valószínűleg, hogy ezek olyan adatok, akinek már telik egy ilyen gépre,
1: nem fogja bacakolni, igen.
2: Literes fogyasztásait figyelni. Nézd, itt nagyjából 4,8 litert ír a gyári adat.
1: Hát az elfogadható egyébként.
2: Igen, de ennél szerintem több. Uh-huh. Azért főleg, amikor az ember kimegy az országútra és végig 130-al tép, vagy az autópályán, én úgy éreztem, hogy olyan 5 fél körül evett, mert tegnap lent voltam Dunajvárosban, és oda-vissza ugye már akkor tudtam figyelni. és olyan 5 félkő, de az is jó egy ilyen nagy gépnél, 130-al.
1: Hány kiló egyébként ez a moci?
2: Hát itt azt írja, hogy a gyári adat 247 kilót ír. Igen, 237-et, bocsánat, 237-et, egy kicsit többnek érezni, mert magas a súlypontja, ugye az egésznek az építése olyan. Most meg van rajta 2 nagy túradoboz, hát gyönyörű szép túradobozok, lehet belepakolni, megyek is dolgozni tovább, úgyhogy jó telepakoltam, na most még annak a súlyát is érzem, benne vannak fúrók, csavarok, szerszámok, minden, és bizony érezni a súlyát annak is, de nagyon szépen tartja az utat így is, tehát azzal nincsen gond, csak át is pakoltam az egyikből a másikba, mert nagyon fél oldalra pakoltam, így éreztem, így mondom, az egyik oldalra túl sokat tettem belőle. A tankja 19 literes, hát ha tartja ezt az 5-5 és feles fogyasztást, akkor el tudunk menni vele bőven még 300 kilométert is valószínűleg. Habsebességet, hát ez természetes, ugye a mai motorok már mind habsebességesek, tehát ezt itt megemlíteni is.
1: Automata vagy lábuális?
2: Lábuális váltója van, és ugye érdekes módon ez is más, a váltója is, mint az előtte a Cruisernek volt, az R12-esnek, hát csak 100 köbcenti különbség van, tehát én nem is azért hasonlítani, hogy mennyire más a karaktere, ugye látszatra ugyanúgy néz ki a motor, szinte csak a hengerfej burkolatok egy kicsit másabbak.
1: Máshova kerültek a fokozatok?
2: Nem is az, hogy máshova kerültek, hanem itt teljesen finom a váltó. Itt szépen megy a helyére, kattan is.
1: És tehát az egész ki van simítva.
2: Igen, ki van simítva, olyan endúrós, igazi jó kis váltója van. Ugye még a Cruisernél mondtam, hogy ott érzed, ahogy mozognak a tolórudak, ahogy pakolják a fogaskerekeket. Igen, attól függetlenül az is finom volt.
1: De tehát az a lényeg.
2: Könnyű volt, csak ez volt a lényeg, igen, hogy ott érezni kell minden mechanikáját a motornak. Itt ez egy nagyon finom gép a GS, és tényleg úgy is vált, hogy kicsit meglököd a kart. Igen. Kicsit meglököd a kart, és már benne van a sebességbe, tehát teljesen más az egésznek a karaktere. Erre is mondtam, hogy...
1: Meg a vásárlói rétege is.
2: Az is, az bőven más, igen. Azért mondtam, mert...
1: Hogy éradják?
2: Pont azt nézem, elfelejtettem fölírni. Úgy emlékszem, olyan 7,5 millió körül van.
1: Nem olcsós.
2: Nem. Abszolút nem.
1: Hát de ha valaki meg valami különlegességre vágyik.
2: Ez már egy autónagyságú BMW. Igen. Tulajdonképpen, igen. Ugye 1300
1: köbcentű. Ezért már egy egész jó kis középkategóriás autót lehet venni.
2: Igen, ezért már elég jót kapni. De hát ugye 1300 köbcentivel már tulajdonképpen ott is van.
1: Hát nagyjából igen. Van-e még valami melas? Akkor befejezzük a motorosokat.
2: Hát a BMW-nek a GS 1003-asáról beszéltünk, ugye fantasztikus, gyönyörű nagy túramotor, igazán kezdőknek nem ajánlom, mert súlya van, és nagy teljesítménye, de ő a király az utakon, tehát ez elképesztően gyönyörű.
1: Na, akkor nem kérdezem meg, hogy bejött-e.
2: Nagyon bejött.
1: Na, fülig ér a szád, csillog a szemed.
2: Igen, régóta vágytam rá, és mint említettem, pont akkor kaptam volna meg, amikor nekünk tolattak az 1008-asnak, és utána fájt a térdem, és nem mertem elhozni egy ilyen nehéz gépet, akkor könnyebbre váltottunk, mert egy kicsit megrándult a térdem. Azóta nem volt tesztmotor belőle, most lecsaptunk rá, és köszönjük a BMW-nek, fantasztikus a gépedet.
1: Akkor élmény volt.
2: Igen,
1: meg élmény még vele.
2: Még mindig nagy élmény, igen. Persze, hát egy ilyen legendával.
1: Ez olyan, mint ami nálam most majd jön, amilyen volt az E408-as Peugeot, hát az a vezetés igazi élménye, egy szenzációs autó, ez az egyetlen egy darab van belőle Magyarországon jelen pillanatban, mert hogy jön majd az új széria, és ez még itt megmaradt, hát ezt lehetett kipróbálni. Hát fergetegesen jó, kicsit nagyobb aksi lenne benne, hát imádnám, de egyébként így is imádom.
2: Akkor neked is kijut az élmény.
1: Ez most ki, úgyhogy most az elkövetkezendő időszakban.
2: Örülök neki.
1: A zene után átülünk egy autóba, és ez az autó, ez igazi autó lesz, egy E408-as Peugeot, szenzációs formavilággal, hatalmas utastér, hatalmas csomagtér, nagyon-nagyon jó az egész, szédületes futómű, na mindegy, majd dumálok róla.
2: Hát itt a BMW-nek
1: is. Úgyhogy majd lelkesedek én tovább most akkor.
2: Igen, akkor majd a Peugeotról. itt a BMW-nél is ugye nem említettük meg, mert szinte mondtam, hogy teljesen kisimítja az utat, tehát fantasztikus jó az úttartás, a kanyarokban minden nagyon pozitívan viselkedik.
1: Na, akkor...
2: R1003 GS, ez volt a nagy
1: tudom. Na hát köszönöm, hogy itt voltál, aztán jó motorozást tovább, és vigyázz magadra.
2: Igyekszem, és szép napot mindenkinek.
1: Ne üttesd el magad.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street, a Jazzy Autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén köszöntetem Mocsai Zoltánt, a Peugeot PR és marketing vezetőjét, és vele együtt megérkezik ide a Jazzy Streetre a Peugeot E408-as, amelyik nem ez a hagyományos, emelt, szabadidőautó formavilág, hanem egy nagyon kellemesen megrajzolt, kimondottan attraktív megjelenésű autó, amiben aránylag kis akkumulátorcsomag van, ennek ellenére ilyen 470 kilométeres hatótávokat

0: kell tudni az autóról, azt akkor Mocsai Zoltán fogja nekünk elmondani, én meg majd akkor mondom, hogy milyen tapasztalatokat gyűjtöttem vele. Az egészen biztos, hogy szerelem autó lett belőle, de hát akkor először is szép napot neked, szia!
1: Szép napot, szia, köszöntöm a hallgatókat. Ha lehet, ha megengeded nekem, akkor egy kicsit messzebbről indítanám a dolgot.
0: Amilyen messzire csak akarsz.
1: Nem olyan nagyon messze, tehát nem fogunk visszamenni a két világháború közötti időszakra, ahogy szoktunk, de mégis ugye a 408-asról egy pár szót szeretnék ejteni, mint modellről, és utána majd rátérünk az elektromos verzióra, mert egyébként ez az autó, ami nálad volt, ez duplán kakukk tojás a Peugeot kínálatban jelenleg. Egyrészt maga a 408-as is egy kakukk tojás. És amikor 4 évvel ezelőtt megjelent, akkor egy nagyon váratlan esemény volt, mert senki nem számított arra, hogy a Peugeot egy ilyen különleges, igazából kategóriák közötti modellel jelentkezik, hiszen ez az autó tulajdonképpen a 308-asnak a műszaki alapjaira és annak a padlólemezére épül. Ez az EMP2-es V3-as platform, amit egyébként már számos évautója díjat hozott a márkának. Tehát egy nagyon jó, stabil és korszerű műszaki alapot jelent az autó számára. És mint említettem, ez egy ilyen köztes modell, hiszen a 308-asnál jóval nagyobb, ugye a hosszúsága majdnem 4,7 méter, és a tengelytáv is nagyon jelentős, 2,8 méter. Egy picit megemelt karosszériával rendelkezik, de nem SUV.
0: Crossoveres.
1: Így van, mi ezt úgy hívjuk egyébként, hogy fastback, és van benne egyfajta sportosság, nyulánság, egy kicsit ilyen kupés tetővonala van. Mindamellett ez egy nagy, tekintélyes utazóautó, hatalmas csomagtérrel, nagyon bőséges hátsó lábtérrel, tehát jóval nagyobb és komfortosabb, mint például a 3008-as SUV-nk. Mindemellett dinamikus, tehát egy átlagnál egy kicsit magasabb, de van benne egyfajta ilyen szedános DNS is, tehát most jól összekevertük a rádió hallgatókat.
0: Hát ez a crossovernek a lényege tulajdonképpen.
1: A lényeg, hogy egy nagyon látványos dizájn, tehát hogy annak ellenére, hogy már egy pár éve a piacon van, meg mind a mai napig én, amikor ilyen autóval közlekedek, akkor a piros lámpánál így megbámulják és nézik, hogy úristen, ez meg micsoda. Úgyhogy egy nagyon különleges autó a Peugeot kínálatban.
0: Na miért, várj egy pillanatra, Zoli, mielőtt még tovább mész, én keresek egy zenét.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Itt van velünk Mocsai Zoltán, a Peugeot PR és marketing vezetője, meg a méltánytalanul háttérbe szorult E408-as, ami egy nagyon-nagyon jó autó.
2: Igen, tehát ott tartottunk, hogy ez egy különleges autó, mert több kategória előnyeit ötvözi, van benne sportosság, kényelmes, tágas, egy nagyon látványos dizájn, gyakorlatilag az összes kategória előnyös tulajdonságait magába ötvözi, és tényleg aki egyszer beleül, az nagyon nehezen szabadul ettől az élménytől, mert nagyon jók a műszaki alapok, ugye említettem, hogy a 308-asra épül, ez egy nagyon kifonomolt padlólemez, nagyon jó a futómű, jó a rugózás, csendes, kényelmes, egy igazi nagy klasszikus utazóautó.
1: Akkor most beleszól a csapos. Mert hogy amikor elhoztam az autót, ugye az ember beleül, elindulsz, hogy nagyjából a Peugeot megvan, tehát tudom, hogy mit, hol kell kezelni, racionális az autó, fülek vannak a kormány mögött, vissza tudok táplálni, lent a középkonzolon, ott van egy billenőkapcsoló, egy pillanat alatt tudok váltani üzemmódot. Régen nagyon sokat harcoltam én ez ügyben, amikor lent volt az a nyomorúságos bégom, meg küzdöttünk ott, hogy hogy tápláljunk vissza. Tehát a Peugeotnál úgy látszik azért megfogadták ezeket a vásárlói, meg mindenféle egyéb síralmakat, mert hogy jól lehet az autót kezelni, maga az infotainment rendszer is egyébként logikus, és annyira jól személyre szabható, miközben mellette meg modern, tehát megvan benne az az infotainment rendszer, amire az ember úgy ránéz, és ez azért úgy jól néz ki, tehát formailag is rendben van meg mindenhogy, és amikor hozzáérsz, rögtön reagál, belépsz a fűtéshez, mindent megcsinálsz, vannak azért még benne gombok is, tehát vagy már megint vannak benne gombok is, de mondjuk ti azért nem sülyeztettétek el annyira őket, mint a többiek, és utána jön az, amiről beszéltél, hogy elindulok az autóval, rögtön vidékre mentem bele, és hát amikor megérkeztem, az volt az első, hogy itt valami nagy baj van, én valamiről nem lettem értesítve, mert hogy amikor a hegyek között átmegyek, és ahogy beszállok a kanyarba vele, előbb-utóbb azon vettem észre magam, hogy már olyan tempót autózok ott a hegyek között, úgy fordulok a kanyarokban, amit egyébként meg nem tettem volna meg, hogyha ez az autó nem csinálja ezt egy ilyen laza kézmozdulattal. Úgyhogy a végén kiszálltam, és szégyen ide, szégyen oda megnéztem, hogy úgy látszik, én elhűltem, mert én nem emlékeztem, hogy ebből lenne összkerekes, hát nem is volt belőle. Annyira ott van az autó az úton, úgy jön ki a kanyarból, mintha ez még hátul tolna, de nem tol. Ezt elől húzza, de azt annyira professzionálisan csinálja, hogy tényleg azt kell mondani, hogy le a kalappal, és megy át tökönrépán mindenen, az összes kátyút átlépi, nem dobál, nem ráz, feszes, de mégse kemény, tehát valami professzionális futóművet raktak alá, egy olyan vezetési élménnyel kombinálva, amire az ember azt mondja, hogy hát le a kalappal.
2: Igen.
1: Baromira lelkesedek, és nem smúzolásból lelkesedek, hanem azért, mert lelkes vagyok.
2: Igen, talán annyit tudnék hozzáfűzni, hogy már nagyon szerettük ezt a futóművet a 308-asba is.
1: Nagyon jó.
2: De én azt szoktam mondani, hogy igazából a 408-asba került a helyére. Tehát ez a futómű sokkal többet tud, mint amit a középkategória vagy alsó középkategóriás autóban megszoktunk, és itt a nagyobb tengelytávval, a látványos nagy karosszériával került igazán a helyére, és állt össze egy ilyen egészét, tehát ahogy te is mondod, hogy nagyon jól fekszi az utat mindemellett, nem ráz, kényelmes, tényleg nagyon kezes, és valószínűleg itt az elektromos hajtás, illetve maga az akkupak, ami az autónak a súlypontját azért elég alacsonyan tartja, ez is jótékony hatással van. És még egy dolog, ami a műszaki adatokat böngészve feltűnik, hogy ami az autónak egy sajátossága, hogy egy viszonylag kicsi akkupak van benne, persze itt a viszonylagon van a hangsúly, ugye egy nettó 58 kWh, ez az autó az elektromos autók mezőnyében, ebben a kategóriában, ebben a méretben viszonylag könnyű, tehát 1,8 tonnát nyom mindössze, holott általában azért 2 tonna, sőt a fölött vannak az ilyen kategóriájú elektromos autók, és ez ad neki egyfajta plusz dinamizmust vagy mozgékonyságot. Egyébként 2,2 másodperc alatt van százon az az autó, tehát azért meglepően dinamikus a maga 210 lóerős motorjával és 343, ha jól emlékszem, newtonméteres nyomatékával, de ezt már megszokhattuk az elektromos autók autótól, de ugye itt van egy viszonylag mérsékelt súly is, ami nagyon jót tesz ennek az autónak, mind a menetdinamika, mind egyébként a fogyasztás szempontjából.
1: Akkor megint egy zene, és akkor maradunk még ennél az autónál, mert hogy erről tényleg érdemes egy kicsit többet beszélni, nem csak azért, mert a formavilág, ez a crossoveres formavilág lehetne az igazi. Szerintem ezek a szabadidőautók a közegellenállási mutatójukkal, vagy légellenállási tényezőjükkel, akkor nevezzük így, talán mindenkinek érthetőbb, azért nem tudnak olyan jó adatokat adni, mint egy ilyen autó, és itt egyértelműen kijön a fogyasztásban. Tehát amikor én 100 kilométert meg tudok úgy tenni, hogy 13,4 kilowattos fogyasztás van, és ebben nem vakaródzok. Ha autópályázok, akkor jött ki a személyen 16,2-16,4-re, és akkor azért toltam, mentem, emelkedőnek fölfele se. Kezdtem el spórolgatni, hogy jó, akkor emelkedőre csak 110-zel megyünk föl, aztán majd legurulunk róla, hanem rendesen mentem, normálisan úgy, ahogy lehet a szabályoknak megfelelően. Lehetne vele gyorsabban is menni, csak akkor nem vagyok bejebb, mert ugye nem tudom az adatokat. Na mindegy, zene után jövünk, és akkor innen folytatjuk. Jazzy. Jazzy. Jazzy. Jazzy.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Itt van velünk Bocsai Zoltán, a Peugeot PR és marketing vezetője, meg az E408-as Peugeot, azaz az elektromos változata a 408-as modellcsaládnak, amiben egyébként többféle hajtáslánc is előfordul, tehát nem csak ez az elektromos verzió van, de egyébként tényleg keveset látni az utakon belőle, de mindenki azt mondja, hogy egy nagyon szép, nagyon elegánsan megrajzolt autó, amit itt az elmúlt években a Peugeot formatervező csapata letett az asztalra, azt tanítani kellene, hogyan lehet autókat úgy megrajzolni, hogy lehetőleg az első pillanatba beleszeressen az ember, amikor meglátja. Na de akkor nálad megint a labda.
2: Igen, tulajdonképpen azt mondanám, hogy a dizájn szempontjából ez jelenlegi Peugeot stílus irányzatnak egyfajta eszenciája ez az autó, tehát tényleg minden benne van. A sportosság, az elegancia, egyfajta azért a légiesség, tehát nem egy ilyen brutális megjelenésű autó. Mondom, ez a fastback sziluett, ez eleve nagyon különlegessé teszi ezt az autót, és hát ugye említetted, ebből nem csak elektromos hajtás létezik, sőt tulajdonképpen ez az autó, ahogy az elején említettem, kakukk tojás abból a szempontból, hogy már a bevezetés óta ugye forgalmazzuk a 48 voltos hibrid motorral szerelt verzőját, ami a maga 145 lóerejével egyébként hétköznapi használatra tökéletesen elegendő, és egy nagyon szerethető kombináció. Ehhez csatlakozott később egy plug-in hibrid hajtás, aminek az összteljesítménye 240 lóerő is ötvözi tulajdonképpen a belső égésű és elektromos hajtásnak az előnyeit. Mindemellett egyébként közel 90 kilométeres tisztán elektromos hatótávval bír, és gyakorlatilag az előző év végére futott be hozzánk az elektromos változat, amiből mi egy tesztautót annak idején megrendeltünk. Hát ugye még az is késett bizonyos logisztikai okokból, és gyakorlatilag oda jutottunk, hogy most már ugye a faceliftes verziót gyártják, amelynek a forgalmazása néhány hónapon belül elindul. Úgyhogy a régi karosszériával gyakorlatilag ez az egy darab elektromos változat van jelenleg az országban, de egyébként maga a modell frissítés, a műszaki alapokat mérsékeltem, hogy egyáltalán nem fogja érinteni, tehát inkább egy ilyen kis dizájnbeli frissítést fogunk látni, ami még karakteresebb és még vonzóbbá teszi majd az autót, de mindazt, amit most elmondunk róla műszaki szempontból, vagy a viselkedését tekintve, az egyébként érvényes a hamarosan érkező faceliftes változatra is.
1: Igen, egyébként nagyon érdekes volt, mert az ember megnézi a hátsó futóművet, akkor ugye nem tűnik egy rettenetesen bonyolult futóműnek, ennek ellenére elképesztően ott van a szerembele az autó.
2: Igen, nagyon sokat beszéltünk a kiváló úttartásról, a futóműről. Mondom, ez egy nagyon átgondolt konstrukció, és azt gondolom. És egyébként itt külön ki kell emelni, amit az előbb említettél, az elektromos hajtást, az alkukapacitást. Itt a Peugeot kicsit a nagy amerikai rivális, és ezt nem félek kimondani, a Tesla nyomdokai jár a legújabb modelljeivel, tehát nem feltétlenül arra helyezi a hangsúlyt, hogy a lehető legnagyobb akkupakkot belerakja az autóba, amivel ugye feleslegesen megdrágítja és megnehezíti az autókat, hanem nagyon erőteljesen rámentek arra, hogy az autóknak a fogyasztását csökkentsék, hatékonyságát növeljék, áramvonalazás, segédberendezések, magának az elektromos hajtásnak az optimalizálása, hőszivattyú, és gyakorlatilag így sikerült azt elérni például a 408-asnál, hogy hiába jóval kisebb az akku kapacitása, mint például a 3008-ban vagy az 5008-ban, ahol ugye 73 kWh, itt egy nettó 58-as akkupak van az autóba, gyakorlatilag a hatótávolsága az minimálisan kisebb, ilyen 460-470 kilométert lehet vele teljesíteni, szemben ugye a 3008-asnak az 500 kilométeres VLTP adatával. Hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó irány és követendő példa, hogy egy viszonylag kis akkupak, ami nyilván egyébként egy kedvező árat is jelent az ügyfél számára, és egy nagyon hatékony hajtás, egy nagyon hatékony felépítés együttesen egy nagyon jó hatótávot tud eredményezni.
1: Még itt a töltési sebesség, ami érdekes lehet, hogy erre van ott hirtelen valamilyen adatod.
2: 160 kilovattal tölthető, tehát annak ellenére, hogy ez ugye említettük, hogy egy kisebb akkupak, mint a 3008-asban, de ugyanazzal a teljesítménye, maximális teljesítménye tölthető.
1: Na most akkor mondom, hogy miért kérdeztem, mert hogy pont egy ilyen teás töltő van halászteleknél, és az egy 200-as töltő. Arra gurultam, jó az ára, nem mondom, akkor rádobom, megnézem. Körülbelül egy ilyen 20% környékén érkeztem meg, és akkor koppantam, amikor néztem. Ez azért bír tölteni annak ellenére, hogy kicsi az akkumulátorcsomag, és utána már ilyen 90% környékén, és még mindig kimondottan emberes töltési sebességet tudott hozni. Na most ez az autó volt az például, ahol nem tapasztaltam problémákat a visszatáplálásnál, hogy túlmelegedne a rendszer, és eldobta volna. Tehát ez végig mindent pont úgy csinálta, hogy egy elektromos autónak csinálnia kellett, gyorsan töltött, nagyon rövid töltési időkkel lehet tovább menni vele, tisztességes hatótávolság megvan hozzá, tehát annyira jól ki van találva. Én azért mondtam, hogyha a következő modellciklusnál egy kicsivel hatékonyabb lenne mondjuk az akupak benne, amiben azért megvan az esély, hogy egy kicsivel jobb az energiasűrűsége majd az akkumulátorcsomagnak, vagy hogyha tényleg bevinnék 60 kW fölé egy picivel az akkumulátorcsomagnak a kapacitását, és onnantól kezdve szerintem simán benn van 500 km fölött, és nem hiszem, hogy ennél akkor kellene jobb autó, mert mondom, nincsenek ilyen korlátok, hogy most akkor lopakodni kell ahhoz, hogy ezt tudjuk teljesíteni, mit ígértek a gyáriak.
2: Igen, egyébként a karosszéria felépítésének az egy hatalmas előnye, tekint, hogy ez nem kifejezetten magas építésű, bár egy picivel magasabb, mint egy átlagos szedán, hogy az áramvonalazás az nagy tempónál, amikor autópályán nagyon sokat számít, tehát ez az autó, aminek viszonylag magas tempónál sem száll el a fogyasztása, tehát 130 km/h sebességgel is egy teljesen jó vagy elfogadható fogyasztás produkál, ami azért nem jellemző a magas építésű elektromos autókra, és ezt mindenképpen ki kell emelni. A másik dolog az pedig az, hogy ugye a Peugeot-nál az elektromos hajtásokat folyamatosan fejlesztik modellcikluson belül is, tehát örömmel tapasztaltam, hogy a 408-asban már egy csomó minden belekerült, ami pedig ugye ez egy régebbi modell, régebbi típus család, amit olyan megoldás, amit az új modellekben találunk meg, de egyébként az újabb modellek is, a 3008-5008 is folyamatosan frissülnek, például nemrég ilyen kapták meg ezek az autók a automatikus vagy hát beállítható akkumulátor előfűtés temperálást, amiben nagyban le tudja csökkenteni a villámtöltésnek az idejét, és ez egy egyszerű szoftver frissítéssel gyakorlatilag visszamenőlegesen belekerül az autókba, úgyhogy folyamatosan fejlesztik, finomítják ezeket a hajtásláncokat, és ennek a nyomorítást abszolút tapasztaljuk a 408-asban is.
1: Megint egy rövid zene, és akkor még, hogyha van egy pici időt, kedved, akkor maradunk itt még az E408-as kapcsán a Peugeot különböző modelljeinél, meg annál a piaci harcnál, ami manapság ugye jellemző, bár ti egy egészen különleges pozícióban vagytok ott a Stellantisnál, mert hogy ti egy kicsit kínaiak is vagytok, és nagyon európaiak mellette. Na, de akkor jövünk mindjárt vissza.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk, személyesen nem találkozik az ukrán és az orosz elnök. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Péntek viradóra családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott Ukrajnában az újabb orosz dróntámadásokban. A több mint 200 repülő szerkezet többségét a légvédelem megsemmisítette, 16 eszköz azonban becsapódott. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó után. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött, de a politikai támogatás most világosabb, mint az elmúlt években bármikor. Jakov Milatovic montenegrói elnök a térség és az Európai Unió kapcsolatainak erősítését sürgette, hangsúlyozva, hogy a régió stabilitása és európai integrációja közös érdek. Döntött a kormány az idei párttámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert, amely támogatást, megerősítést és fejlesztési lehetőséget nyújt az érintetteknek. Jövők eddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. A közlekedés a Szántódi és Tihanyi révnél is zavartalan. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utastájékoztatás. Épülnek új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is, tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT. Elszórtan még lehet zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz szombaton. A szél mérséklődik, napközben 23-28 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. Tesztelünk, értékelünk, kritizálunk és jó tanácsokkal látunk el minden közlekedőt, évszaktól és járműtől függetlenül. Jazzy Street, a műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén még mindig itt van Mocsai Zoltán, a Peugeot PR és marketing vezetője, meg vele együtt az E408-as, mindahogy kiderült, tényleg kakuk tojás, mert hogy ez az egyetlen egy darab elektromos 408-as van itt bent, ezek szerint a tesztparkban, meg a kínálatban nálatok, és tényleg egy nagyon jól sikerült autóról beszélünk. Ellenben, hogyha ugye megnézzük a konkurenciát, ebben a crossoveres kategóriában is mozognak egy páran a kínaiaknál is. Ők inkább a szabadidőautó felé mennek el, de azért ők is elindultak ebbe az irányba. Kicsit legyen alacsonyabb, kicsit legyen hatékonyabb, és azért elég sok autót próbálhattam én is. Éppen ezen a héten csütörtökön a reggeli műsorban beszélgetünk arról, hogy kínait vagy európait vegyünk, és hogy mikor kínai, mikor európai, vagy éppenséggel mikor japán, vagy mikor koreai az az autó, amit megvásárolunk. Akik egyébként jó elektromos autókat csinálnak, ugye a korai cégek, az európaiak, azok most nagyon összekapták magukat, és akkor jönnek a kínaiak, akiknél az infotainment rendszerrel agyonvernek mindent, mert hogy veszek egy mobiltelefont, ami gyakorlatilag megnehezíti az életemet, beszélgetni kellene vele, mert hogy máskülönben nem tudok visszatáplálni, de amikor beszélgetek vele, amúgy sem akarok, mert nem vagyok vele olyan jó viszonyban, de amikor meg beszélgetni kezdek vele, akkor az időbe tellik, amire ő visszatáplálna, addigra én már nem akarok, tehát még mindig ezek a mechanikus dolgok a legjobbak, és ezt hála Istennek itt a Peugeot-nál felismerték. Kaptunk gombokat, kaptunk mechanikusan visszatáplálásra lehetőséget, kormányon fülekkel, kaptunk normálisan használható infotainment rendszer, tágas belső teret, elképesztően alacsony fogyasztást. Gyakorlatilag ez az az autó, amelyik meg fogja keresni az árát, még akkor is, hogyha töltőhálózatokat használja, mert hogy ilyen fogyasztással, pláne akkor, hogyha egy jól árazott hálózaton töltünk, akkor bőven versenyképesek vagyunk a benzines vagy akár dízel változatokkal is.
2: Igen, és itt csatlakoznék még ahhoz, amit ugye az akkukapacitásokról mondtál, hogy azért nagyon meggondolandó az, hogy az ember fizessene több millió forint felárat azért, mert némivel nagyobb akkukapacitása van adott autónak, vagy választom egy olyat, aminek nagyon kedvezőek a fogyasztási adatai, és ahhoz képest csak minimálisan kedvezőbb a hatótáv, tehát ennek azért számtalan előnye van. Illetve hát amit azért még tudni kell itt az akkukapacitásokról, és erről nagyon kevés szó esik, de szerintem érdemes róla beszélni, hogy az én véleményem az, és itt azon kollégák véleményét is mondom, akik ilyen autókkal járnak, használják, tesztelik, töltögetik nap, mint nap, akár itt nálunk a márka szervizben, hogy az akkukapacitás, amit megadnak nettó akkukapacitásként, az mindig egy ilyen elméleti minimum szint, amit minden autónak tudni kell a legrosszabb körülmények között is, és általában azért a valós akkukapacitás ennél érezhetően vagy mérhetően nagyobb. Ezt csak azért mondom, mert nem biztos, hogy érdemes A vagy B típus helyett egy C típust választani azért, mert 2-3-4 kWh-val nagyobb az akkukapacitás, mert valószínűleg, hogy ez a való életben az ég egyadta a világon semmit nem jelent, sőt egy szerencsétlen konstellációban lehet, hogy pont a nagyobb akkukapacitású autók a gyártási szórás miatt kevesebbet fog tudni, mint a névlegesen alacsonyabb kapacitású, de egy jobban sikerült darab. Szóval azt gondolom, hogy ilyen néhány kilovattóráért nem érdemes plusz pénzt fizetni, úgyhogy a gyakorlat azért azt mutatja, hogy ezek az eltérések minimálisak. Most nyilván nem arról beszélek, hogy mondjuk 50 helyett 73 vagy 70 helyett 100, hanem amikor néhány kilovattóra alkukapacitásnyi különbség van, azért az a gyakorlatban nem sokat jelent. Úgyhogy ez egy komplex döntés egyébként, hogy európai, kínai, koreai márkát választunk, anélkül, hogy én most bárkiről bármit mondanék, azért érdemes feltérképezni adott márkának, milyen a szervizhálózata, milyen az alkatrészellátása.
1: Nem csak erről van ám szó, Zoli. Bocsánat, hogy beledumálok, enne felejtsed, amit akarsz mondani, mert az is fontos, hanem az, hogyha beleülök egy elektromos autóba. Igen, most mondhatjuk azt, hogy van az átlag autós, aki beleül, és neki tök mindegy, hogy azt mondják, hogy a visszatáplálás legyen közepes, és legyen normál a mód, amiben közlekedik, aztán a büdös életben nem akar többet semmit csinálni, és akkor azt mondja, hogy oké, de akkor vegyük tudomásul, hogy buktunk 50-60 kilométert hatótávban. De ellenben, hogyha tényleg valaki úgy ül be egy elektromos autóba, ami benne van egyébként, hogy ilyenkor előbb-utóbb eljutunk odáig, hogy na még mennyivel lehet lejjebb srófolni a fogyasztást úgy, hogy gyakorlatilag nem kezdek el lopakodni, tehát nem a tempó rovására megy, hanem milyen trükköket tudok még bedobni, hogyan variáljak az üzemmódok és a visszatáplálás között, hogyan tudom kihasználni az autóban rejlő lehetőségeket, és ilyenkor kellenek ezek. Tehát akkor, amikor egy kínai autóba beülök, egy tisztán elektromos hajtású autóba, és ki kell lépjek a navigációból ahhoz, hogy vissza tudjak táplálni, és mindez dörzsölnöm kell a kijelzőt, mielőtt ugye dörzsölöm, meg kell nyálazzam az ujjamat, el kell találjam azt a röhelyes méretű ikont, amit odabigyeztettek a hatalmas kijelzőre, mert kijelzőt azt raknak akkor át, hogy otthon a tévé helyett is elmenne, de az ikonok meg akkorák rajta, hogy nem bírom eltalálni, amikor a kátyukon röpködök át. Szóval nem értem, ahogy ők autót terveznek. Maga a rendszer jó, egyébként még azt sem mondom, hogy sokat ennének, tehát minden rendben lenne, de nem lehet tisztességesen használni. Másrészt meg előbb-utóbb megöl minket avval, hogy minden benne van a kijelzőbe, és ráadásul nem átgondoltak ezek a rendszerek. Tehát kínai autót úgy vegyünk, hogy beleülünk, megyünk vele, megismerjük, és hogyha azt mondjuk, hogy mi ezt el tudjuk fogadni, akkor oké, akkor legyen így. De egyébként pedig, hogyha valaki wide-fülű elektromos autós, akkor mindenképpen én azt mondom, hogy legyen koreai, legyen japán, legyen európai, de legyenek ott a fülek, lehet akár kínai is, de legyenek ott a fülek a visszatápláshoz, legyen minden kéznél, ami kell az autó kézben tartásához. És ami még nagyon fontos, például, hogy nem ment az agyamra a sípolásokkal, meg nem csinált velem galád dolgokat, nem fékezte szét az agyamat, amikor mondjuk kikerültem egy ilyen kígyó mozdulattal az egyik oldalon parkoló autót, miközben a másik oldalon is parkoltak egy ilyen eltolással. Szóval ezek a napi ilyen forgalmi szituációkban nem hozott kellemetlen helyzetekbe az autó, és ez is nagyon fontos. Tehát most valami olyan melót raktak bele a Peugeot-nál ezekbe az autókba, amitől élhetővé váltak. Megint zenélünk egy picit, és akkor jövünk vissza, mert ez egy filozófia tulajdonképpen, és akkor innentől jön a kérdés neked, hogy mennyire vagytok kínaiak, és mennyire vagytok franciák, vagy európaiak, mert hogy ugye van egy komoly kínai vonal is a Stellantison belül, és elképzelhető, hogy itt van oda-vissza adok-kapok technológiában és mindenféle tudásban, de akkor zene.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Itt van velünk Mocsai Zoltán, a Peugeot PR és marketing vezetője, meg az E408-as Peugeot, ami egyébként tényleg egy fergetegesen jó autó. Ha egy picivel nagyobb lenne a hatótávja, akkor annyira szeretném, hogy még jobban. Na de nézzük, hogy mennyire vagytok ti kínaiak, mennyire van ebbe például akár akkumulátor technológiában, bármi más egyébben, vagy tudásban oda-vissza ilyen cserekereskedelem.
2: Igen, ezt is mindjárt elmondom, de rácsatlakozva az előző blokkhoz, én tudom javasolni az autóvásárlóknak, vagy érdeklődőknek, hogy azért ne homályosítsa el a látásukat az, hogy beülnek egy autóba, és látnak egy hatalmas kijelzőt, és ezzel képtetszőre funkciót tudnak testre szabni, nyomogatni, minden, mert valójában ezek tök jó pofa dolgok, de ahogy te is mondod, sokkal fontosabb az, hogy a hétköznapi használat során az alapvető funkciók, az alapvető gomb a helyükön legyenek, a vezetés támogató rendszerek megfelelően legyenek tesztelve, ne hozzák rá a fázt az emberre, ne idegesítsék. Szóval nyilván nagyon vonzó dolog az, amikor van az autóban, mit tudom én, egy 40 szalos kijelző, és tudjuk állítani 1200 féle színben a belső hangulatvilágítást, és van benne illatszóró, meg 16 irányú ülésmasszírozás, de véleményem szerint ennél sokkal fontosabb az, hogy a hétköznapi funkciók jól megbízhatóan, stabilan működjenek, és egyébként ez a Peugeotnak valóban egy erőssége, hogy a Peugeot úgy közelít a modern autókhoz és az elektromos autókhoz, hogy azoknak a használata semmilyen kompromisszumot vagy nehézséget ne jelentsen egy átlagos autóvezető, autófelhasználó számára. Szóval ez tényleg egy nagyon fontos része a Peugeot filozófiának, hogy a könnyű kezelhetőség és az ergonómia. Válaszolva a kérdésedre, hogy mennyire vagyunk kínaiak, hát erre nehéz egyértelmű választ.
1: Mert ugye most már ott van a csoporton belül.
2: Ugye azt kell tudni, hogy a Peugeot nagyon régóta jelen van a kínai piacon, tehát valamikor már az 1970-es, 80-as években volt kooperációs gyártása annak idején még a PSA koncernnek, különféle Peugeot modellekre. Ez egyébként a 2000-es évek idején felpörgött, tehát kifejezetten voltak olyan modellek, amelyeket a kínai piacra optimalizáltak, odafejlesztettek, és aztán azt lehet mondani, hogy az elmúlt 10 évben ez egy kicsit visszaszorult ez a kínai kooperáció. Ugye a Kínában a helyi márkáknak a felemelkedése azért eléggé elvette a levegőt vagy a mozgásteret az európai gyártóktól, de most úgy tűnik, hogy ismét van mozgolódás ebben a kérdésben, és a Peugeot felérett valójában egy régi kooperációt, ami korábban is létezett a Dongfeng cégcsoporttal. Most terve van, hogyha nem is egy-két éven belül, de hosszabb távon fognak készülni ismét közös modellek, akár a kínai piacra, sőt akár az európai piacra is. Hát itt egyelőre a bejelentés az, amit tudunk, hogy ez konkrétan milyen modellekbe fog testet ölteni, azt még nem látjuk, de nyilvánvalóan arra számít mindenki, hogy ez egy kölcsönösen előnyös, gyümölcsöző együttműködés lehet akár a kínai partnernek, akár a Stellantis számára. Azt látjuk egyébként, hogy mindenki ebben az irányban mozog, tehát igyekeznek a gyártók olyan együttműködést kötni a nagy kínai cégcsoportokkal, akik már ugye megkerülhetetlenek gyakorlatilag mind technológia, mind pedig piaci pozícionálás szempontjából, hogy továbbra is biztosítani lehessen a márkáknak a jelenlétét a kínai piacon, illetve lehessen a jelenleginél versenyképesebb vagy kedvezőbb áron hozzáférhető technológiát kínálni az európai piacon, úgyhogy a következő évek mindenképpen erről fognak szólni.
1: Bár az Európai Unió ugye próbálja büntetni, ütni, verni, vágni a kínai autógyártókat, nem véletlenül a németeknél is, illetve nálatok is, azért előkerültek azok a hangok, amik azt mondták, hogy próbáljunk meg inkább együttműködni. Mert hogy máskülönben belemegyünk egy olyan küzdelembe, amiben lehet, hogy az európai autóipar hamarabb fog belerecsenni. Összességében az a vonal, ami most megy, az szerintem sokkal inkább pozitív, mert hogy akár a hagyományos motorok fejlesztésében, plug-in hibridekben, egyebekben jönnek elő az együttműködések, közös akkumulátorfejlesztés, tehát egy rakás olyan dolog van, amivel a kínai autógyárak jelennek most meg Európában, és lesz belőle valami hasonló, mint amikor Európa jelent meg Kínában. Ezt ügyesen csinálják, akkor mindenki profitál. Én jót mosolyogtam most ezen az Európai Uniós balhén, mert most már ugye az Európai Unió különböző bizottsági tagjai ki vannak borulva, hogy elektromos autóba kényszerítették őket, és ugye a két székhely között kell ingázniuk, ami 500 kilométeres hatótáv, és az elektromos autók nem tudják ezt a hatótávot, és falnak koppantak az uniós bürokraták, hogy hát az rendben van, de hát ők nem azért találták ki az elektromos autózás elterjesztését, hogy ők járjanak vele, hanem azért a vásárlók azok vegyenek ilyet. Most meg, hogy belefutottak ebbe a dologba, hogy lecserélik az autóparkot, és nem jutnak el vele, csak úgy, hogyha egy fél órát töltenek valahol, na most van morgás, meg próbálják kibozogni a dolgot, hogy visszakapják a régi jó dízeles, benzines autóikat, úgyhogy vannak azért furcsa pillanatok.
2: Hát igen, amikor a valóság bekopogtat a döntéshozók irodahajtaján, akkor azért szembesülnek, hogy az egykori nagy víziók vagy álmok azért nem úgy működnek a valóságban, de hát azért minden bizonnyal a jövő az az elektrifikációról fog szólni, nyilvánvalóan ennek az üteme meg a technológiája az, ami kérdéses. Úgyhogy nyilvánvalóan mindenki ebbe az irányba tapogatózik. Azt azért tudni kell, hogy még egy átlagos vásárló azért meglepődne, hogyha tudná, hogy az európai autógyártóknak mondjuk az elektromos modelljeiben hány kínai komponens, akár Kínában gyártott komponens van, mert azért elég magas ezeknek az aránya. Ugye azért amit mindig ilyenkor szem előtt kell tartani, hogyha valaki megnézi a kínai autópiacot, hogy ott hány elektromos autót adnak el, akkor el kell mondani, hogy kétszer annyit, mint Európában és Észak-Amerikában összesen. Tehát ez egy hatalmas piac, amire nyilvánvalóan sokkal jobban megéri bizonyos dolgokat fejleszteni. Ugye erre hatalmas állami programok is voltak az elmúlt évtizedben, ebből nőttek ki a nagy kínai autógyárak, tehát gyakorlatilag az európaiak megtanították őket autót gyártani, hozzászoktatták a minőséghez, megemelkedtek az elvárások, mert már nem a régi Volkswagen Santanákkal járnak ott sem, és hát gyakorlatilag a kínai autóipar ennek köszönhetően egy önálló életre kelt, a beszállítói lánc már megvolt, mert ugye az európai gyártóknak is annak idején kellett, és hát most ez egy kicsit visszafordult ez a folyamat, úgyhogy most úgy tűnik, hogy a kínai technológiai export indult meg az Európa felé.
1: Na hát, hogyha ezt a mai napit így rászántuk a Peugeotra, akkor még egy rövid zene, és akkor egy kicsit körülnézünk még nálatok, hogy mi az, amit te vársz, hogy milyen modellek érkeznek majd, vagy mi az, amit még látsz, meg mi az, amiről érdemes még esetleg beszélni, akár ilyen piaci filozófiák kapcsán, úgyhogy némi zenés, akkor jövünk még vissza.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street, a Jazzy Autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Megint csak itt vagyunk, és még mindig itt van velünk Mocsai Zoltán, a Peugeot PR és marketing vezetője, meg vele együtt ugye az E408-as Peugeot, tulajdonképpen mind, ahogy mondta, egy nem létező elektromos autó most a palettán, mert hogy az új még nincs itt, a régi meg tulajdonképpen csak látogatóba volt itt.
2: Igen, ez így van.
1: Tényleg a plug-in hibrid az piacon van?
2: Nekünk konkrétan nincs ilyen autónk, de elérhető, rendelhető. Ugye itt azt tudni kell, hogy a plug-in hibrid hajtásban is volt egy váltás az elmúlt évben, és egy új generációs plug-in hibrid hajtás érkezett, nagyobb akkukapacitással, nagyobb rendszer teljesítménnyel, egy új dupla kuplungos váltószerkezettel, és itt azért a gyártás felfuttatásával kapcsolatosan voltak problémák, nehézségek, de most már valamennyi olyan modellhez, ahol a plug-in hibrid hajtás elérhető, ott rendelhető és gyártás alatt vannak. Egyébként lesz nekünk ilyen autónk már, de már a facelift-es verzióból, ezt biztosan mondhatom, úgyhogy néhány hónapon belül azt is ki lehet majd próbálni, és én is nagyon kíváncsi vagyok. Mindemellett azért el kell mondani, hogy itt a magyar piacon sajnos a plug-in hibrid hajtásnak az aránya eléggé visszaszorult az elmúlt időszakban. Hát ennek több oka is van, ugye itt sokan inkább az elektromos hajtást preferálták, arra volt nagyobb állami támogatás. Azért a plug-in hibrid, főleg egy korszerű plug-in hibrid, nagy akkupakkal azért egy elég drága technológia. Nyugat-Európában egyébként már az elmúlt évben tapasztalható volt egyfajta élénkülés a plug-in hibrid autók piacán. Nem tudom, hogy ez Magyarországra mennyire tud begyűrűzni, azért ez egy eléggé árérzékeny piac. Meglátjuk, bízunk benne, hogy ez az új generációs plug-in hibrid hajtás, ez nálunk is egy kicsit növeli ennek a hajtásmódnak a keresettségét vagy népszerűségét. Abszolút ebben az irányban is dolgozunk, és itt is van ajánlatunk szinte az összes modellben.
1: Hogyha megnézzük a modellpalettát, ugye 3008-asról már van tapasztalatom, és nem is a legnagyobb akkumulátoros volt nálam, hanem azt hiszem ez a 73 kW-os, és az is egy nagyon hatékony autó. Tehát kimondottam jó hatótávval, és ott is egyébként egyértelmű a formavilág, az autónak az egész kialakítása, minden annyira magával ragadó, hogy abból egyébként sokat látni az utakon. Hogy áll itt Magyarországon? Mert egyébként érdekes módon azt mondják, hogy ugye az északi államok után Magyarország az, ahol a legjobban elfogadjuk az elektromos autókat.
2: Hát ez egy érdekes kérdés, mert nehéz azt megmondani, hogy az elektromos autóknak a nettó piaca mennyi Magyarországon, tehát amikor nincsen semmi nemű támogatás, ez ki fog derülni egyébként a következő hónapokban, hiszen a támogatási programnak a legutolsó köre az kifutott. Azt lehet mondani, hogy amikor van támogatás, akkor az elektromos hajtásnak az aránya gyakorlatilag a 10%-ot közelíti, ami egyébként a régióban egy nagyon jó értéknek számít. Azt hiszem, hogy a környező, legalábbis a közép-kelet-európai országokban sehol sem ért el ilyen magas arányt az elektromos hajtásnak az aránya, de viszont ugye messze elmarad akár a fejlett

0: nyugat-európai országokról, és nem beszél a skandináv régióról, ahol akár ilyen 60-70-80 sőt 90%-os elektromos arányt is látunk. Én azt gondolom, hogy egyébként ebből a szempontból van potenciál a magyar piacban. Ugye Magyarország egy adottságaiból adódóan egy kicsi ország, nem megyünk nagy távolságokat, lapos ország, nincsenek nagy időjárási szélsőségek, úgyhogy egy ideális terep szerintem egyébként az elektromos autózásnak. És ami érdekes, hogy egyszer olvastam egy uniós statisztikát arról, hogy az unióban Horvátország után Magyarországon a legnagyobb az aránya a kertes házaknak vagy önálló ingatlanoknak. Mi ezért fontos az elektromos autózás szempontjából, már ezeknek mindegyike egy potenciális töltőpont. Hát én azt gondolom, hogy az ország az egy ideális terepe egyébként az elektromos autózásnak, főleg, hogyha gazdasági mutatóink egy kicsit kedvezőbbek lennének, és hozzá kell tenni azt is, hogy azért jelentősen bővült a töltőhálózat, ugye te is érintetted ezt a témát, tehát ma már azért nem kell attól félni, hogyha az ember elindul valamelyik irányba, főleg, hogy talán nagyon forgalmasabb főúton, autópályán akkor ne találjon töltőpontot, sőt, inkább időnként a bőség zavara, hogy vajon melyik hálózatnál éri meg jobban tölteni.
1: Amelyiknek jó az árai.
0: Igen, szóval, hogy nagyon impozáns az a fejlődés, bár még mindig nem kielégítő, ami a töltőhálózatban történt, és ugye rengeteg projekt van még folyamatban, tehát azt gondolom, hogy nagyon sok töltőtelepítést fogunk látni még itt a következő egy-két évben, ugye erre megnyíltak nagy uniós források is, úgyhogy több ilyen projekt van, úgyhogy én ebből a szempontból enyhén optimista vagyok. Hozzátéve azt, hogy azért a magyar vásárló, átlagvásárló azért eléggé konzervatív, eléggé nehezen veszi azt, hogyha ő keretek közé van szorítva, és bárki korlátozza, vagy nehezíti az ő autózását, a komfortja csorbul. Árérzékeny, hogy ez is benne van a pakliba, de azért úgy tűnik, hogy a régióban nem teljesítünk rosszul.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Mi mindig itt van velünk Mocsai Zoltán, a Peugeot PR és marketing vezetője. Mi az, amit látsz, ami érkezik még belátható időn belül?
2: Hozzánk érkezik belátható időn belül, az ugye a már említett 408-as modellnek a faceliftje. Ennek a gyártása már elindult, és gyakorlatilag valamikor nyáron, de legkésőbb szeptemberben fogjuk kezdeni ennek a forgalmazását. Ahogy említettem, műszaki szempontból, hogy 99%-ban megegyezik a jelenlegi 408-as, egy kicsit tetszetősebb, borzóbb lett a dizájn, és tényleg nagyon szép lett az autónak az új eleje, új fényezés.
1: Ez eddig is jól nézett
2: ki. De igen, szóval, igen. Ha lehet ezt még fokozni, akkor egy kicsit még fokozták ezt a wow élményt, amit a 408-as kapcsán szokott a központi kommunikáció említeni. Ugye idén lesz párizsi autószalon, október elején, ha jól emlékszem. Itt a Peugeot meg fog mutatni két új tanulmányautót. Ezek közül az egyik az már az új 208-asnak az alapját képezi, ami egyébként valószínűleg jövő év első felében meg fog érkezni a piacra, és ami még újdonság és különlegesség, az várható a 208-as EGTI, ugye a jelenleg is futó 208-as generációnak egy elektromos és igen-igen sportos, dinamikus.
1: Hát ő kapja meg a 280 lóas motort.
2: 280 lóerős hajtással, gyűltetett futóművel és egy nagyon különleges külső-belső megjelenéssel. Hát, hogy itt mi mikor jutunk autóhoz, azt nehéz megmondani, mert korlátozott darabszámban fogják ezt a modellt gyártani. Igazából a széria gyártása ősszel indul, én bízom benne, hogy azért még idén fel tudunk tenni egy ilyen kis élményautóra, és ki lehet majd próbálni.
1: Korlátozott darabszámban ott fogok ülni a küszöbön.
2: Igen.
1: Na hát.
2: Nagyjából ennyi, ami várható. Ugye nemrég megújult a 308-as modell, itt újdonság, hogy visszatért a dízelmotor.
1: Tényleg, várja, 308-asból van tisztán elektromosotok?
2: Van, létezik. Tesztautónk nincs belőle.
1: Nincs, igaz?
2: De létezik az elektromos változat, igen. Mm-hmm. Igen.
1: Ott mi a hatótávban?
2: Ott emlékeim, most ezt fejből nem tudom, de ha jól emlékszem, ilyen 420-430 kilométeres, ott egyel kisebb akkupak van.
1: Aha, tehát ugyanaz az akku, mint a 52-es aksicsomag.
2: 208-as, 2008-asban, és ugyanaz a hajtás. Uh-huh. Megmondom őszintén, hogy abban a kombinációban mi egy kicsit kevesebb fantáziát láttunk, úgyhogy létezik, rendelhető, de ezért a tesztparkban nem szerepel.
1: Igen. Na hát Zoli, én köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
2: Hát én köszönöm a lehetőséget.
1: Úgyhogy ahhoz képest, hogy egy ilyen pár perces beszélgetést gondoltam, a 408-as, az E408-as kapcsán egészen jól eltöltöttük ezt a majdnem másfél órát itt, úgyhogy tényleg rengeteg érdekesség van ott a Peugeot világában, meg nagyon komolyan fejlesztetek, tehát azt lehet látni, hogy független attól, hogy örültök, hogy visszajött a dízel, meg nyomjátok is, mert hogy ebben mindig is jók voltatok, meg hogy nagyon jó ajánlatok vannak, ugye most ezek az 1-2-es benzinmotorok is azért lényegesen jobbak lettek, mint az első szériák voltak, tehát ezek is beértek, tehát összességében tényleg egy nagyon jó modellpaletta van nagyon szép autókkal, de azért vannak érdekes elektromos autóitok is.
2: Igen, tulajdonképpen egyébként most az idejében viszonylag kevés újdonság érkezik, inkább faceliftek, és a gőzhenger az valószínűleg jövőre fog beindulni, mert érkezik az új 208-as, 2008-as, érkeznek majd még új a hajtások, meg még olyan dolgok is, amelyekről nem beszélhetek, és hát egy nagyon fontos fegyverszény, amit azért még itt szeretnék a végén elmondani, hogy idén februártól itt Magyarországon valamennyi Peugeot személyautóra 8 év vagy 200 ezer kilométer gyári garanciát vállalunk, és azt gondolom, hogy ez is azért egy nagyon fontos érva a Peugeot mellett, minden mellett, hogy egy kiterjedt kereskedői szerviz háttérrel megbízható alkatrészellátással rendelkező európai márka, aki egy ilyen autót megvásárol, annak gyakorlatilag 8 évig nyugta van, és nem igazán kell foglalkozni. Nyilván a karbantartással kell, de egy biztosítva van az autónak a jövője egészen 200 kilométerig, ami egyébként egy egyedülálló ajánlat jelenleg a piacon. Hangsúlyozó, hogy ez egy gyári garancia, tehát mindenre vonatkozik, amire a kötelező gyártói jótállás kiterjed, úgyhogy ez egy nagyon pontos érv és egy megnyugtató dolog a Peugeot márkánál.
1: Megnöveli a használt autónak az értékét, és tehát 4 év után eladunk egy garanciális autót, ami még van 4 év, tehát abszolút, azért nem hangzik abszolút olyan rosszul. Na, tényleg hagylak. Na, köszönöm szépen. További kellemes hétvégét neked, vigyázz magadra. Hello, szia.
2: Köszönöm.
1: És ennyi volt a mai műsor. Köszönet a kitartó figyelemért, vigyázzanak magukra, töltsék kellemesen a hétvége fennmaradó részét, és ha autóvásárlás előtt állnak, mérlegeljenek, különösképpen akkor, hogyha tisztán elektromos az autó, üljenek bele, nézzék meg, hogyan tudják kezelni, hogyan tudják használni. A kínai márkák egyébként elképesztő luxussal borítják tele az autót, tehát olyan dolgokat kapunk, amik nagyon prémium kategóriába röpítenek minket, de a biztonságú, hogy mennyit kell elmojoljunk menet közben az infotainment rendszerben, mert hogy erre nem hajlandók, hogy ezt Európára hangolják, legalábbis egyelőre nem látom ezt a hajlandóságot, úgyhogy mérlegeljünk, nézzük meg, hogy mennyire vakít el minket bizonyos mennyiségűen extra luxus, és hosszú távon pedig, amikor az autót használjuk a mindennapokban, akkor ez mennyire válik majd nyűgössé, hogy éppen nehezebben kezelhető az autó. Épp a kínai filozófia alapján elkészített infotainment rendszeren keresztül, mert hogy ők meg mindent beépítenek oda. Na mindegy, mérlegeljenek, de egyébként meg az az érzésem, hogy azért az a luxus, azok a szolgáltatások, amiket ők beépítenek az autókba, azért sokakat el fognak vinni abba az irányba. De hát bízunk benne, hogy az európai autóipar is azért fel tudja venni velük a lépést, és ők is megszólják majd ilyen dolgokkal az autókat, és akkor egy kicsit kiegyenlítettebb lesz ez a verseny a piacon. Na de hát ennyi volt, úgyhogy búcsúzik a műsorvezető Bögös Sándor, viszont hallásra.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Napos kora nyári idő lesz. Benyújtják a korrupció ellenes törvénycsomagot az uniós forrásokért. Sikeresen buzdította magyar rajongóit véradásra a Metallica. Jó reggelt kívánok, Szej Frida Adél vagyok. Több fontos döntést hozott csütörtöki ülésén a kormány, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a jövő héten benyújtják az uniós támogatások hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. Elrendelték a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást. Emellett felülvizsgálják a pártfinanszírozási szabályokat, a hulladékgazdálkodási koncessziót. Fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, valamint átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését. Folyamatos a minisztériumok átvilágítása. Magyar Éva kormány szóvivő közölte, hogy külön rovatot indít a tájékoztatókon igazságtétel elnevezéssel. Az eredményekről folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt. Elmondta, hogy a honvédelmi tárcánál vizsgálják egyebek között a kézigránát balesetügyét, a védelmi beszerzéseket, a védelmi beszerzési ügynökség informatikai rendszerét ért kibertámadást, a Kecskemétről eltűnt repülőalkatrészek, valamint a filmforgatásokról eltűnt katonai eszközök ügyét csak úgy, mint a csádi misszió előkészítésének körülményeit. A kormány vizsgálja továbbá, hogy a Balázsi Gyula cégeivel kötött 75 milliárd forintos HMS keretszerződés arányban állt-e a teljesítésekkel. Távozik az MTV a vezérigazgatója. Papp Dániel a felmondást azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. Vezetői feladatait a felmondási idő alatt ellátja, közölte az MTV-a. Magyar Péter kormányfő a bejelentésre reagálva azt írta, megkésve, de végre távozott a hírhamisító vezérigazgató, és ugyanezt várja el a Duna Média szolgáltató vezetőitől, valamint a bukott rendszer még ott lévő kiszolgálóitól is. Belefulladt a Bánki tóba egy 15 éves fiú. Társaival tegnap iskolai kiránduláson vett részt, és a tó szabad strandján fürdött. Amikor elmerült a vízben, a csoport kísérői azonnal keresni kezdték, és értesítették a hatóságokat is. Holttestét végül mentőbúvárok találták meg. A rétsági rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. Gyorsan beteltek a véradói helyek a Metallica felhívására. A zenekar világkörüli turnéjának több európai állomásán, így Budapesten is életmentésre buzdít. A Metal Banda alapítványa összefogott a Vörös Kereszttel, így a jövő heti két koncertjük előtt csütörtökön és pénteken is várják az önkénteseket a Budapest arénában. Összesen 2000 hazai rajongó regisztrált, így nem csak a küzdőtéren lesz teltház, hanem a véradásokon is. A segítségnyújtást Metallica pólóval köszönik meg. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és országszerte több órás napsütés várható, gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy záporzivatar, a szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Jó reggelt kívánok! Ez itt a Jazzy, ahol most indul a Budapesti Hírmagazin. Én Vukovi Judit vagyok. Létrejön a gyermek és ifjúsági részvételi csoport az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, jelentette be a múlt heti gyereknap alkalmából a tárca vezető. Lannert Judit úgy fogalmazott, szeretné, ha a jövőben a fiatalok ne csupán elszenvedői vagy véleményezői legyenek a döntéseknek, hanem valódi partnerei azok alakításának. Átfogó gyermekjogi reformi javaslatot vett át a Gyermekjogi Civil Koalíciótól a kormány. A reform csomag célja, hogy rendszer szintű válaszokat adjon a rendszer súlyos hiányosságaira, és a gyermekjogokat valódi ágazatokon átívelő szakpolitikai alapelvé tegye. Mintegy 5000 megawattnyi megújuló energiát lehet majd bekapcsolni a magyar rendszerbe a felszabadított uniós forrásokkal, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően több nap- és szélerőmű, több tiszta energia, több beruházás és új munkahelyek létrejötte várható Magyarországon. Az utolsó negyed évben kezdődhet az RRF források kifizetése, közölte múlt héten a pénzügyminiszter. Kármán András arról tájékoztatott, hogy a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz forrásainak esetében vannak a legsürgősebb teendők. A programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig kell teljesíteni, és miután a fizetési kérelmeket szeptemberben megküldik, 2026 utolsó negyed évében megindulhat a pénzek konkrét kifizetése is. Nem támogatja a kormány a debreceni akkumulátorgyár további bővítését, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára, a térség Tiszás országgyűlési képviselője, Tárkányi Zsolt hangsúlyozta, az eddigieknél szigorúbban fogják szabályozni az akkuipar működését, ennek keretében a hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak a cégekre. Csaknem 1 milliárd forintos anyagi felelősségvállalást tett a kormány a Dunai Vasművel összefüggésben, és menetrendet jelölt ki a hosszú távú megoldás érdekében. Június 15-ig Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szakmai értékelést készít a Dunai Vasműre beérkezett befektetői ajánlatokról. A rendőrség szerint nem volt komolyabb rendbontás Budapesten a múlt heti labdarúgó bajnokok ligája döntő idején. A BRFK azt közölte, a rendőröknek 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Hangsúlyozták, figyelembe véve a BL döntő jelentőségét és a látogatók számát, ez rendkívül alacsony számnak tekinthető, különösen más országokban rendezett hasonló mérkőzésekkel összevetve. A Puskás Arénában az országos mentőszolgálat munkatársai 59 embert láttak el, és 8 embert vittek kórházba. Jelentős változásokra van szükség az önkormányzati rendszerben a Megyei Jogú Városok Szövetségének nemrég megválasztott elnöke szerint. Cserpalkovics András emlékeztetett, hogy a testület már korábban elfogadott egy szakpolitikai javaslatcsomagot, de ahhoz, hogy komolyabb változásokat tudjanak elérni, folyamatos egyeztetésre van szükség a kormánnyal. A fideszes politikus Székesfehérvár polgármestere hozzátette, a többi között az önkormányzatok pénzügyi függetlenségének megerősítésére, valamint a szolidaritási hozzájárulás eltörlésére is javaslatot tesznek. Márciushoz képest 1%-kal csökkent, az egy évvel korábbihoz viszonyítva azonban csaknem ugyanennyivel nőtt az ipari termelés áprilisban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép elektronikai, optikai termékek gyártása bővült, visszaesést mértek ugyanakkor a villamosberendezések, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermékek előállításában. Csökkentek az árak a magyar tej ágazatban. Tavaly a nyers tej felvásárlási ára kilogrammonként 200 forint körül volt, jelenleg viszont nem éri el a 140 forintot. A nyers tej kiviteli ára ennél is nagyobb mértékben mérséklődött. A szakmai szervezet szerint a helyzet tartós veszteségeket okozhat a termelőknek és a feldolgozóknak is.
Nagy a munkaerő hiány a magyar zöldséggyümölcságazatban, hívta fel a figyelmet a Fruitweb elnöke. Apáti Ferenc elmondta, jelenleg 30-40 ezer főállású foglalkoztatott hiányzik a kertészetekből, emiatt a termelés 10-30%-át nem tudják betakarítani. Emellett a szakember hozzátette, hogy a mennyiségi mellett minőségi problémák is vannak a piacon. Vízminőséget mérő bóját telepítettek a velencei tóra vízügyi szakemberek, az eszközt a tó alacsony vízállása, valamint a változások folyamatos monitorozása érdekében helyezték ki. A rendszer egyebek között méri a vízben oldott oxigén és a klorofil szintjét is, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Eredményesek a fővárosba telepített trafiboxok. Májusban több mint 1300 gyors hajtót mértek be az eszközök 6 budapesti kerületben, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A legnagyobb sebességtúllépést az egyik 6. kerületi ellenőrzőpontnál mérték. Az Andrássy úton egy sofőr 50 km/h helyett 122 km/h hajtott, amiért több mint 300 ezer forintos bírságra számíthat. A jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis, bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének 4 jelentős jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látható a Szépművészeti Múzeumban. Jesse.

0: Itt a Jazzén folytatjuk a Budapesti Hírmagazint. Megszületett a teljes körű megállapodás Ukrajnával a magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről, jelentette be a magyar miniszterelnök Párizsban. Magyar Péter közösségi oldalára feltöltött videóban közölte, az ukrán kormány vállalta, hogy az intézkedéseket a közeljövőben átülteti a jogrendjébe, és ez megjelenik az unió felé vállalt cselekvési tervében is. A stratégiai együttműködés megújításáról állapodott meg Párizsban a magyar kormányfő és a francia elnök. A megegyezést még október 23-a előtt szeretnék aláírni. Magyar Péter a francia elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón elmondta, a megállapodás kiterjed az uniós mezőgazdasági, kulturális és nukleáris együttműködésre. A francia elnök arról beszélt, hogy a Tisza kormány megválasztásával Magyarországon és Európa számára is új korszak kezdődött el. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank szerint az idén 1,8%-kal, míg az OECD szerint 1,6%-kal bővülhet a magyar gazdaság. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Bizottság becslései szerint az uniós folyósítások felszabadítása csak nem 1%-ponttal gyorsíthatja a magyar gazdaság növekedési ütemét. Felfüggesztik a devizahiteles pereket, de lehetővé teszik, hogy az adósok kérésére folytatni lehessen azokat. Az erre vonatkozó módosító javaslatot támogatta az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A Mi Hazánkos Szabadi István azzal indokolta a módosítót, hogy az eljárások egységes felfüggesztése ismételten nehéz helyzetbe hozhatná az adósok nagy részét. Benyújtotta a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok betiltásáról szóló törvényjavaslatot a Tisza párt három országgyűlési képviselője. Karácsony Gergely főpolgármester üdvözölte az indítványt, a reklámszövetség viszont egyeztetést szorgalmaz. Június második felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter közösségi oldalán azt írta, a minisztériuma partnerként tekint az önkormányzatokra. Az uniós pénzekből legalább 35 új Intercity motorvonatot tud beszerezni a MÁV, ami országosan érezhető Intercity flotta cserét jelent, közölte a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid közösségi oldalán azt írta, a terv szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, az első példányok már 2029-re szolgálatba állhatnak. Veszteséggel zárta a 2025-ös évet a három régóta működő akkumulátorgyár Magyarországon, összesített a 444.hu. A három gyár összbevétele negyedével esett vissza, a 2024-es mintegy 2500 milliárd forintról a 2025-ös 1823 milliárd forintra. Leváltották a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT vezérigazgatóját, Vetési Iván helyére Simon Lajost nevezték ki. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a közösségi oldalán azt közölte, az elmúlt napokban új vezetők kerültek a Digitális Magyarország ügynökség, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT és a Digitális Kormányzat ügynökség élére. Menesztette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter. Terdik Tamás helyét Boricska Norbert Tamás rendőr ezredes veszi át. Terdik Tamás 2018 óta volt Budapest rendőrfőkapitánya. Csaknem teljesen biztosnak nevezte a gyermekvédelmi államtitkár, hogy a javító intézetek visszakerülnek a gyermekvédelembe, írja a HVG. Gyurkó Szilvia egy nemzetközi gyermekjogi konferencián úgy fogalmazott, a szaktárca már dolgozik terve megvalósításán. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a közösségi oldalán azt írta, a szakértői javaslatok alapján a legfontosabb feladat most a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Megújul a hajógyári szigetre vezető Óbudai K-híd. A Budapest közút elindította a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást. Sikeres lebonyolítás esetén a munkálatok 2026 őszén elindulhatnak, és várhatóan 2027-re fejeződnek be. Csaknem 800 nyári gyermektáborturnus érhető el a táborfigyelő honlapon. A szülőknek érdemes még májusban foglalni, hívta fel a figyelmet a portál ügyvezetője. Tóth Béla a kiválasztással kapcsolatban hangsúlyozta, fontos, hogy a szülők már az előleg kifizetéséről kapjanak számlát, és a táboroztatóval kötött megállapodásnak tartalmaznia kell azt is, hogy az árban milyen ellátás, illetve programok vannak. Nem sokára könnyebb lesz ártalmatlanítani a háztartásokban keletkező veszélyes hulladékokat. Komposztálható elektronikai hordozót fejlesztettek ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az új technológia lehetővé teszi a tömegtermékeknél használt áramkörök jelentős részének környezetbarát lebontását és újrahasznosítását, közölte a BME. A fejlesztés célja az egyre növekvő elektronikai hulladék mennyiség radikális csökkentése.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Váradi Family.
1: Újabb fővárosi híreket hallhatnak itt a Jazzén a Budapesti Hírmagazinban. Jó reggelt kívánok! Országszerte megemlékezéseket tartottak csütörtökön a Nemzeti Összetartozás napján, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulóján. A parlament előtti Kossuth téren felvonták Magyarország lobogóját. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, álmodik, és aki szeret magyarnak lenni, éljen bárhol a nagyvilágban. Az ír miniszterelnök üdvözölte a magyar miniszterelnök elkötelezettségét a jogállamiság helyreállítása mellett. A politikus Magyar Péterrel egyeztetett, majd közösen tett sajtónyilatkozatukban kiemelte, ezzel Magyarország visszakerülhet az Európai Unió szívébe. A Velencei Bizottság sürgős eljárás keretében vizsgálja a magyar köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítását, közölte a Sándor Palota. A közösségi médiában megjelent közlemény szerint az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy tájékozódjanak a helyzetről. Csaknem 10 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból finanszírozott program indult a szociálisan rászorulók, a várandós anyák és a gyermekes családok támogatására, közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A keretből május végétől várhatóan 325 ezer tartós élelmiszercsomagot, valamint 30 ezer higiéniai és gyermekápolási terméket tartalmazó csomagot osztanak szét. Az oktatás minden szintjén egységessé tenni a tanulóknak járó állami finanszírozás mértékét az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Kora Gyerekkori Platform konferenciáján arra hívta fel a figyelmet, hogy az egy tanulóra jutó állami ráfordítás mértéke a felsőoktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot, míg a közoktatásban és a kora gyerekkori nevelésben csak a nemzetközi átlag felénél jár. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága elfogadta azt a módosítást, amely szerint a devizahiteles ügyekben az ingatlan fedezet végrehajtását leállítanák, de más végrehajtások, például a munkabér vagy tartást illetiltás továbbra is folytatódhatnának. A javaslat célja, hogy a devizahiteles perek és végrehajtások rendezéséig ideiglenes szabályozás lépjen életbe. Az iparpolitikáért felelős uniós biztossal egyeztetett a gazdasági és energetikai miniszter az uniós források hazahozataláról, az ipari beruházások és innováció erősítéséről, valamint a külföldi befektetések ösztönzéséről. Kapitány István szerint a megbeszélés konstruktív és biztató volt, és az európai partnerek nyitottan állnak Magyarország fejlesztési irányaihoz. Elrendelte a bíróság Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester letartóztatását. Az ügyészség indítványa alapján rajtuk kívül letartóztatásba került Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, és Puskás Péter óbudai Fidesz elnöke, két momentumos politikus és két cégvezető. A gyanú szerint az érintettek ciklusokon átívelő módon vesztegetési pénzeket fogadtak el. Ejtették a vádat Karácsony Gergellyel szemben a Budapest Pride szervezése miatti ügyben. Áprilisban az Európai Unió Bírósága ítéletében kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós jogot. Először igazolta Magyarország

0: A parkolásban 2027. január 1-én lép hatályba az a rendelet, amely egyfelől kivezeti a zöld rendszámosok ingyenes, illetve kedvezményes parkolását, emellett más módosításokat is tartalmaz. Budapesten a 2000 kiló saját tömegűnél nehezebb kocsik kétszeres parkolási díjat fognak fizetni. A Vezes.hu cikke szerint ez szintén az akus villanyautósokat érintheti kedvezőtlenül, hiszen az érintett modellek között bőven vannak olyanok, amelyek átlépik a kritikus tömeghatárt. 6 év szünet után újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik majd. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő Philadelphiából Budapestre közel 9 óra a menetrend szerint. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A program idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok és kiállítóhelyek.
1: Jazzy. Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

Ez a Jazzy, amelyben a Budapesti Hírmagazint hallják. Budapesten tárgyalt Mihály Mártin ír miniszterelnökkel a magyar kormányfő. Magyar Péter kiemelte, hazánk és Írország között nincsenek vitás kérdések. A miniszterelnök elmondta azt is, hogy számít a közelgő ír uniós elnökség támogatására, az előző kormány idején Magyarország ellen indított 7-es cikkely szerinti eljárás lezárásában. A versenyképesség erősítése áll majd a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség középpontjában, jelentette ki a Budapesten tárgyaló ír miniszterelnök. A politikus elmondta, hogy a többi között a szabályok egyszerűsítésével, az egységes piac megerősítésével, kereskedelmi kapcsolatok építésével és az energiakiadások csökkentésével ösztönöznék az unió gazdasági teljesítményét. A kormányfő a következő időszak jelentős külpolitikai kérdései között említette az ukrajnai helyzetet, a nyugat-balkáni bővítést és a közel-keleti konfliktust. Hamarosan véglegesítik az új helyreállítási terv részleteit, amelynek nyomán augusztus végéig a magyar kormány le tudja hívni a felszabadított 10 milliárd eurónyi uniós forrást, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztatón a közlekedési és beruházási miniszter. Ennek egy része már megvalósult, más része megvalósult és el lehet számolni ebben a programban. Jelentős forrást tudnak bevonni az MFB-vel közösen a KKV-k támogatására és bérlakás, valamint kollégium építésre. Vitézi Dávid közölte, hogy az ehhez szükséges korrupció ellenes és átláthatóságot erősítő jogszabálycsomagot

Az igazságügyi minisztérium a jövő héten benyújtja az országgyűlésnek. Felülvizsgálja a kormány a COVID-járvány idején beszerzett lélegeztetőgépekre vonatkozó szerződéseket, jelentette be Szondi Vanda kormány szóvivő. Közölte, nem látszik, miért volt szükség ilyen mennyiségű eszköz beszerzésére, csak nem 300 milliárd forint értékben. A vizsgálatot a külügyminiszter folytatja le, az eredményekről beszámolnak majd. A Magyarországnak járó uniós forrásokhoz a hozatala volt a csütörtöki kormányülés legfontosabb témája, számolt be róla a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, hogy a jövő héten benyújtják a parlamentnek a támogatásokhoz szükséges korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot. Hozzátette, emellett kidolgoztak egy új tervet a pénzek felhasználására, a javaslatot a véglegesítés után az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak kell elfogadnia. A tárcavezető felhívta a figyelmet, hogy a helyreállítási alap forrásait már augusztus végéig fel kell használni. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről, tájékoztatott a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője. Nagy Erzsébet elmondta, hogy a kormányzattal együtt keresik a választ a legfontosabb kérdésekre, köztük a pedagógus hiány kezelésére, illetve a tananyag átdolgozására. A párbeszédbe a tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják. Egyeztetésre hívta hétfő délutánra a hazai sertéságazat szereplőit az agrárminiszter az afrikai sertéspest is megjelenése miatt. A vírust először mutatták ki itthon házi sertésekben, Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az érintett gazdaságban a sertésállományt napokon belül felszámolják, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, a magyar sertéshús fogyasztás továbbra is biztonságos. Konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében a Magyar Nemzeti Bank, erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány ne haladja meg a GDP 3%-át. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelyen még több pácienst képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. A túlzott beépítések és lebetonozások veszélyeire figyelmeztetnek hazai kutatók. A szakértők szerint Magyarországon naponta akár 13 futballpályányi terület kerül ki a természetes körforgásból, miközben 1990 óta csaknem 22%-kal csökkent a mezőgazdasági területek nagysága. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a burkolt felszínek fokozzák a hőhullámok hatását, rontják a vízmegtartó képességet és növelik az aszályokat, valamint a villámárvizek kockázatát. A kutatók a meglévő épületek jobb hasznosítását, a barna mezős fejlesztések előtérbe helyezését és a talajvédelmi szabályok szigorítását sürgetik. Jesse.

0: Jöjjenek az újabb fővárosi hírek itt a Jazzén. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás, a veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, és újra a korábbi dátumokra kell figyelniük a munkavállalóknak. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a szép kártyán lévő pénze. Bemutatta a szociális és családügyi miniszter, milyen fejlesztések várhatók a jövőben az uniós pénzekből. Létrejöhet egyebek mellett az egyablakos szociális ügyintézés, valamint nagyobb hangsúlyt helyeznek a szociális szférában dolgozók szakmai támogatására, a gyermekszegénység csökkentésére és az idősek támogatására, közölte Kátai Németh Vilmos. Több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba, hogy csökkentsék a Nyírő Gyula kórház terheit, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt ugyanakkor bejelentette, hogy pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. A mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, valamint az akut és a gyermek pszichiátriai ellátások megerősítését, biztonságosabbá tételét miniszteri biztos fogja segíteni. Július 1-én városi oázis nyílik a fővárosi állatkert hányattatott sorsú épületében, az évek óta félkész és nagyrészt kihasználatlan biodómban. Exotikus növényekkel és különleges állatfajokkal is várják majd a látogatókat. Átadták a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál díjait a Puskin moziban. A legjobb élőszereplős alkotásnak Konrád Zsuzsanna Valami vad című kisfilmjét választották, amely egy állati alakváltásra képes diáklány történetét mutatja be. Az animációs filmek közül Krejf Zsuzsanna misztikus beavatásokat feldolgozó munkája lett a legjobb. Nyáron 10. alkalommal lesz látható Verdi Traviátája az Operaházban. Több vezető operaénekes mellett fiatal művészek is bemutatkoznak majd. Az előadásokat Hamar Zsolt és Török Levente vezényli. Anger Ferenc 2016-ban bemutatott rendezésének június 26-án lesz az 50. előadása. Hamarosan véget ér a budapesti hírmagazin itt a Jazzén. Nem sokára a friss hírek következnek. Én már a köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok. Vukovi Juditot hallották.
1: Jazz. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Zeneakadémia június 7-én kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk június 7-én a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Napos koranyári idő lesz. Átvilágítják a minisztériumokat, felújítják a balatoni komkikötőket. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Folyamatos a minisztériumok átvilágítása. Magyar Éva kormány szóvívő közölte, külön rovatot indít a tájékoztatókon igazságtétel elnevezéssel. A honvédelmi tárcánál vizsgálják egyebek között a kézigránát baleset ügyét, a védelmi beszerzéseket, a védelmi beszerzési ügynökség informatikai rendszerért ért kibertámadást, valamint a csádi misszió előkészítésének körülményeit. A kormány támogatja a gyűlöletkeltő politikai reklámok és a vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló tisztás törvényjavaslatot, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, hogy az előző kabinet sok 100 milliárd forintot költött el a mások megalázására irányuló kampányokra. A mostani javaslattal ennek szeretnének véget vetni. A tervezet emellett általánosságban is visszaszorítaná a köztéri hirdetéseket. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik. A korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, hogy a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új, az érintetteket támogató és nekik fejlődési lehetőséget biztosító új rendszert. A pénzügyminiszter szerint fontos, hogy az Európai Beruházási Bank sokkal aktívabb legyen Magyarországon. Kálmán András hivatalában fogadta az EIB alelnökét. Magyarország forrásokat tervez bevonni, például a megújuló energia, a bérlakások fejlesztése és az egészségügy területén. Ezekhez a Beruházási Bank kedvező forrásokat tud biztosítani. A tárcavezető hozzátette, hogy az egyeztetések más tárcák bevonásával és a részletek kidolgozásával folytatódnak. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz. A Magyar Fürdőszövetség akciójában a következő két hétben élményszerű tanulással, játékos programokkal várják a diákokat. Az osztályoknak különböző kedvezményeket biztosítanak a diák belépők árából. Megkezdődött a balatoni komkikötők felújítása. A közlekedés a Szántódi és a Tihanyi révnél is zavartalan, tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utas tájékoztatás, valamint a közművek és a környezet is. Épülnek új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és országszerte több órás napsütés várható, gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Keddig kitart a napos koranyári idő, többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: A fővárosban hétvégére egyirányosítják a 9. kerületben a Mester utcát, a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítsanak, illetve tilos megállni. Mától június végéig hétvégenként az 51-e a villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak. A 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem jár. A sűrűben közlekedő 2-es és 23-as villamos, illetve a 223-e, a 224-es és a 224-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. Ma 9 óra és 18 óra között lezárják a 19. kerületben a Hungária utat a Kóskároly tér és a Vajk utca között rendezvény miatt. Lezárják már a 8. kerületben a Népszínház utcát, a Csokonai utca és a József körút között rendezvény miatt. A Csokonai utca a Rákóczi út felé lesz egyirányú. A 99-es autóbuszba Halújza tér megállóját áthelyezik a Rákóczi útra a 7E autóbusz megállójába. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Weekend.
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, rúgjuk be együtt a hétvégét a Jazzy Weekenddel, ezért van, ezt a célt szolgálja az elkövetkezendő picivel kevesebb, mint két óra, a mikrofonnál pedig Gaskó Balázs. Mármint, hogy én is ezt a célt szolgálom, és előre fölhívom a figyelmet, hogy megpróbálok ma rendkívül pozitív és optimista lenni, ezért szólok, hogy 201 nap van hátra karácsonyig. Aki nem bír odáig várni, annak jó időpontban kellett volna születni, ma június 6-án ugyanis van ijesztő és ébresztő szülinapunk is, előtte azonban végezzük ki már elnézést a névnapokat. Kedves Cintiák, Szintiák és Citták, sok-sok virágot és puszit kívánunk, a Norberteknek pedig szerintem csokoládét, vagy azt a bizonyos kereszttel ellátott alkoholos italt, amiről ma még beszélgetünk, hisz műsorunk vége felé az élemedettebb korúak kedvéért megmutatjuk szike nélkül a szocializmust gyomor nézetből, a gulyás kommunizmus konyháját. Vesézzük ki, és most már minden belsőséget elmondtam, az a lényeg, hogy a gasztro égész, vagyis, hogy Geri Ádám újságíró blogger végre megmutatja magát. Na de vissza gyorsan a születésnaposokhoz, akik közül az első rendkívül ijesztő, mert hogy ez a szakmája. Köszöntse mindenki a vérmérsékletének megfelelő szeretettel, izgalommal és rémültséggel Robert Barton Englundot. A név svéd származásra utalhat, és ezt jól is teszi, hiszen az Glendale-ben, Kaliforniában született színművész szülei valóban a ma nemzeti ünnepet ülő Svédországból származnak. Na de ki lehet ez a Robert? Mielőtt önök is beütnék a keresőbe, gyorsan megsporolok önöknek némi inhüvely gyulladást. Ő bizony a sorozatgyilkos Freddy Krueger a Rébálom az Elm utcában című horrorfilmes sorozatból. Pedig minden horrorfilmes isten látja az ő lelkét, hogy tulajdonképpen igazi színész akart lenni, ezért tanult Michiganben, sőt szerződtetett művésze volt a Royal Academy of Dramatic Artnak is magyar kiejtéssel, de semmilyen kiejtés nem kellett az 1984-es Elm utcai henteléshez. És ha egy üzlet beindul, csak gyorsan felsorolnám, hogy miket kell azonnal megnézni a nem VHS-en, mint azt tettük mi régen, iszonyatos kínok és rémüldözések között. Tehát a második rész címe a Freddy bosszúja, a harmadiké Álomharcosok, utána jött az Álmok ura, az ötödik az Álomgyerek, a hatodik a Freddy halála, az utolsó rémálom, ami persze nem volt igaz, mert lett új rémálom, Freddy feltámad 1994-ben. És hogy Robert Englund mennyire szereti a saját skatujáját, játszott még a Félelem galaxisában, a Ne hajj meg fiatalon című remek műben, a Senki nem hiszi el, de tényleg ilyen című Turbo Zombi Véruszkárban, ő volt maga a Fantom az Operaház Fantomjában, és hozzá köthető még a Borzalmak éjszakája a Halálosztó, a Balta a Bosszú a Zombi Striptease, illetve a Mángorló egy-egy remek alakítása is. Ez a Mángorló azért fontos, mert azt szeretnék megemlékezni az elektromos vasalóról, annak is születésnapja van. De a sok borzalom helyett most jöjjön az igazi ébresztő Angelo Morion, a megünneplendő, aki 1851-ben pont ezen a napon született Torinóban. Nevéhez nem az ébresztő óra, de minden reggeli legfontosabb kelléke a kávé fűződik. Nagypapája alkoholüzemet alapított, az apuka családi csokoládégyárat, tehát vendéglátásban nagyon büfé volt, és rájött, hogy mekkora verseny előnyt jelentene számára, ha valamiféleképpen gyorsítani tudná annak a tételnek az elkészítését, melyre minden olasz szomjazik, vagyis a kávéjét. Ő találta föl az első espresszó készítő kávéfőzőt, be is mutatta az 1884-es Torinói Expón. Ez a monstrum gőzhajtás segítségével forró vizet nyomott át az őrölt, döngölt kávé ágyon, gyorsan le is iratta a szabadalmat, ezért is találtam én meg Moriondo születésnapját. Előre szólok, hogy mivel olasz emberről volt szó, nem aprózta el, az ő gépével több liter kávét lehetett előállítani. Akinek kevesebb kellett, az Luigi Bezzera és Desiderio Pavonihoz fordult. Ők a műhely méretekben előállított espresszó gépre esküdtek, amit Amerikában szabadalmaztattak. De még mindig ott volt a probléma, hogy a gőz a forró víz helyett némi kozmás utóízt ad a fekete levesnek. Érkezett tehát Pier Teresio Arduino, aki csak forró vizet használt, pumpával. Nem maradhatunk ki mi sem a sorból. A magyar származású Illi Ferenc úr által 1933-ban Triestben alapított Illi Café gyár a mai napig szinte mekka a kávézóknak. Ő találta fel a vákumzárásos kiskereskedelmi kiszerelésű csomagolást és az invenciózus automata kávéfőző gépet. Nagyon jól tudom, hogy önök már túl vannak az első kávén, és csak a Jazzy Weekend zenéjére várnak, ezért jöjjön a mai napra szánt Intelem, miszerint 88 kötőjel 93 Cz Celsius fok hőmérsékletű forró vízsugár 9 atmoszféra vagy magasabb nyomással haladjon át 7 g pogácsaszerűen betömörített darált kávé rétegen, helyesen készítve egy 3 centiliternyi koncentrált folyadékot kapunk érzékszerveink örömére. Most örüljenek a fülek, induljon a Jazzy Weekend, jó szórakozást!
0: Jazzy, együtt vagyunk!

0: Jazzy Weekend.
1: Jazzy Weekend, annyira önző leszek, amennyire csak lehet. Két hét múlva, egészen pontosan június 21-én apák napja. Van, aki erre legyint, van, aki büszkén kihúzza magát, és van, aki csak vakarja a fejét, hogy mit tehet a 21. században, ha jól akarja érezni magát a szerepében, és elég jó szeretne lenni a rátestált hivatásban. Szerencsére van segítség, keressék neten az APA Akadémiát, illetve hallgassák a beszélgetést Léder László pszichológussal, aki persze apuka, ráadásul sokszorosan hátrányos helyzetű.
2: Nekem a sors két kislányt juttatott, és ezért én nagyon-nagyon hálás vagyok. Hát ugye a lányos apaság szépsége az, hogy az ember, és ezt szoktam hangsúlyozni, ugye férfiakkal foglalkozom, apákkal, és próbálok ott segíteni, ahol tudok, de az ember akarva, akaratlanul rejtőzködő feministává válik, mert hát van két lánya, ugye, és hát a lányok szemén keresztül is látja a világot, de látja férfi szemmel is, tehát szerintem ez egy izgalmas pozíció.
1: Ez a Csendes apa forradalom című könyvre vezetne rá. Miért a forradalom, László?
2: Hát ugye csendes, tehát azt hangsúlyozom kell, hogy békés.
1: Jó, rendben.
2: De ugye, hát a forradalom az, hogy én, nem csak én, azt gondolom, hogy ebben az apa kérdésben elég radikális változásra van szükségünk. A jó hírem, hogy azért ez elindult, tehát ez a csendes apa forradalom azért jó 15-20 éve zajlik a világban, és szerencsére elért hozzánk is már néhány évvel ezelőtt. Ennek ugye a lényege nagyon egyszerű, az, hogy az apák ne B-szereplők legyenek egy család életében, mert ugye, és ez nem férfi igazság kérdése, a gyerekeinkről van elsősorban szó, és ez egy pszichológiai evidencia, hogy egy gyermeknek pontosan ugyanakkor a szüksége van az apa szeretetére, gondoskodására, mint az anyáira. Tehát innen indul ez az egész. Alapvetően erről van szó, hogy az apák nagyobb szerepet vállaljanak a gyermeknevelésben, a családmenedzsmentben, kötődjenek a gyerekeikhez, több időt töltsenek velük, stb. Tehát az, hogy a fiatalabb generáció tagjai sokkal tudatosabbak ebben, az teljesen egyértelmű. Tehát erre nagyon sok felmérés van, hogy a képzettebb édesapák, vagy még nem édesapák, leendős édesapák már olyan munkahelyeket keresnek, ahol apák lehetnek. Tehát ahol rugalmasak, elfogadják az apaságot, támogatják. Tehát ez egy fontos faktorrá vált, hogy egyáltalán milyen életmódot lehet egy munkahely mellett folytatni apaként, ami mondjuk 20 éve nem volt szempont. Én azt mondom, minden férfi másképp apa, és ez egy fontos mondat, mert én azt látom, hogy azok a férfiak lesznek jó apák, akik megtalálják a saját apaságukat, saját életmódjukat, saját gyerekükkel hogyan lehetnek jó apák. Például az, hogy mikor válunk apává, az sem egyértelmű, mindenki máskor, de bizony azt tudni kell, hogy a családtervezésben már, tehát hogy mikor születik meg a gyerekünk, hány gyerekünk, az apáknak kiemelt szerepe van. Tehát ezt is tudjuk ma már, hogy az első gyermek megszületését az körülbelül 50-50 kezdeményezi apa-anya, de a többedik gyermeknél már az apák vannak első helyen a kezdeményezésben. A férfiakat az apaság nagyon komolyan összeköti. Tehát ennek közösségteremtő ereje van. Én sokszor látom, hogy előadásaim után apák ott maradnak, beszélgetnek, nevetgélnek, kicserélik a telefonszámukat, tehát ugye ez is egy szerintem egy nagyon szép mozzanat ennek. Hát pár évvel ezelőtt nem nagyon volt ez a térképünkön, hogy van ilyen apák napja, hogy apák napja, és most már azért megkérdezem az embereket, hogy nagyjából tudják, hogy valahogy így júniusban szokott lenni egy ilyen.
1: Jó.
2: És nagyon sok családban látom, hogy ez kialakult. Ugye jól esik az apának is, tehát ezt tudomásul kell venni. Tehát nekem is a gyerekeim bármit, csak egy rajzot kapok, és azt mondják, hogy boldog apanapot, és te vagy a mi apukánk, hát ez kinek nem esik jól. A másik ugye a gyerekeknek, a családnak is. Tehát egy picit megerősíteni ezt az apa szerepet, hogy apa is számít, ez se jön csak úgy magától, apának is sokszor segítségre van szüksége, támogatásra, megerősítésre. Tehát én szerintem ez egy nagyon-nagyon szuper dolog, Egyébként van férfiak világnapja, és az novemberben van, azon is dolgozunk. Azt úgy kell elképzelni, hogy tavaly tartottam november 19-én egy előadást egy cégnél, és mondtam, hogy hát férfiak világnapja alkalmából. És a HR-es hölgy mondta, hogy fantasztikus, nagyon jó, megszervezte, és akkor beléptem az ajtón, akkor a szememben nézett, és azt mondta, tényleg van ilyen nap?
1: Van még tanács, folytatódik még a beszélgetés Léder László pszichológussal, az APA Akadémia alapítójával, a Csendes Apa Forradalom című könyv szerzőjével, de az ő legfontosabb jelzője, hogy lányos apuka, úgyhogy nagyon jól tudja, mennyi kihívás, öröm, lemondás és nehézség jellemzi az apaságot. És most nagyon jó leszek, és nem beszélek az apatestről, hanem inkább átadom a terepet a magyar muzsikáknak.
0: Jazzy. Jazzy. Sziasztok, mi vagyunk a Kamilka és a Pestisik. Ez itt a Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Weekend.
1: Hogyan lehetünk elég jó apák? Ez mindenkiben fölmerül, már aki nem anyuka. De szerintem ők is gondolkodnak azon, hogy változott-e a 21. században az apa szerep. Ha a válasz igen, akkor itt van Léder László pszichológus, aki segít. Ha a válasz nem, akkor itt van Léder László pszichológus, aki segít. Több ismétlés nem lesz, csak titulusként elmondom Lászlóhoz, hogy ő az Apa Akadémia alapítója, és ebbéli minőségében is segíthet rajtunk. Amikor apák leszünk, akkor már nem vagyunk férjek? Vagy... Tehát azért ez egy nagyon fura kapcsolat, mert ott van mellettünk egy hölgy is.
2: Hát nagy baj lenne. Ugye ez az anyákra is igaz. Ugye, hogy az anyák is keresztül mennek ezen a krízisen, hogy anyává válok, akkor már nem vagyok feleség, nő, pár. Mindenképpen az a jó, ha... Tehát az apaságunkat, anyaságunkat az erősíti, ha azok lehetünk, akik vagyunk. Tehát a gyerekeinknek egy stabil, önmagával rendben lévő szülőre van szüksége. És mindig elmondom, ugye a nevelés hiteles jelenlét. Tehát ha én zizzenten vagyok jelen, elégedetlen vagyok magammal, mint férfivel, nővel, stb., azt a gyerekeink megérzik. Tehát mindent el kell követnünk, igenis, hogy rendben legyünk. Tudom, hogy ez egy nagyon nehéz feladat, de én el szoktam mondani, és ezt az előadáson is hangsúlyozni fogom, az idő szent hármasságát, már elnézést kérek, senkit nem szeretnék megbotránkoztatni, ami úgy épül fel, hogy először van én idő, mikor magunkkal foglalkozunk, utána van páridő, mikor a párkapcsolatunkat stabilizáljuk, és bizony utána jöhet a családi idő. Na most ezt általában mindannyian fordítva csináljuk, ugye? Ha gyerek van, akkor minden a család, pár idő, én idő eltűnik, csak sajnos ennek egy idő után ára van. Még a szexualitás kérdéséről is beszélünk nagyon szívesen, tabuk nélkül, ha ez felmerül, mert az is egy központi probléma, például kisgyerekes családokban, teljesen indokolatlanul egyébként, ami ugye nem tesz jót, hogy nincs intimitás. Fő mondani valóm, hogy apaként ne szeparálódjunk, anyaként se, tehát hogy ugye kisgyerekes szülőknél nagyon nagy probléma ez, hogy bezárkóznak. Tehát néha úgy élnek tényleg, mint a nyugdíjasok, egy pici gyerekkel, ami megint nem jó, mert a gyereknek is társaságra van szüksége, általában egy átlagos embernek is társaságra van szüksége. Tehát egy picit ez az apa téma ezt is behozza, hogy férfiak elkezdenek beszélgetni, fölidéznek történeteket, eszükbe jutnak olyan dolgok, amik egyébként nem. Nagyon kellene egy józan európai apa politika Magyarországon, én erről már nagyon sokat beszéltem, aminek ugye több eleme van, az egyik például az apa szabadság, ami hát nagyon-nagyon kevés Magyarországon. Tehát 10 nap, de abból talán 4 jár teljes fizetéssel. A többi az tulajdonképpen bünti, tehát elmegy egy apa szabadság, akkor nem kap annyi pénzt, mintha normál szabadságon lenne, vagy dolgozna. Ez nagyon-nagyon nem jó, ezen nagyon hamar kellene változtatni, mert ugye ennek szimbolikus jelentősége is van, bizony, hogy azért annyira nem menjél már el apaként szabadságra, nem ott van a helyed. Hát a másik egy nagyon szomorú téma, de erről muszáj beszélnünk, ez a magyar válási rendszer, amit én többször vállaltan nemzeti apátlanító rendszernek neveztem.
1: Jaj.
2: Ami sajnos ez az igazság. Tehát, hogyha a válásra kerül sor bíróságon, ott az apák húzzák a rövidebbet. Mondom, se kell a gyerekekkel együtt, mert egy gyerek, aki elveszíti az apját, meg az apjával kapcsolatot, az viszi tovább az apátlanság kódját, és hozzáteszem, hogy az anyáknak se jó. Tehát egyedül nevelni gyerekeket a világ legnehezebb dolga, hogy ezt mindenki szerintem tudja meg van ilyen a környezetében. Tehát ezen is nagyon kéne változtatni. Nyugat-Európában, fejlettebb országokban a váltott gondoskodás abszolút prioritás. Tehát ha már válás, akkor mindenki vegye ki a részét, legyen joga, ugyanannyi joga a gyerekéhez, és ugyanannyi kötelessége, és meg lehet oldani. Tehát azt látjuk, hogy ha már válás, akkor ez a legjobb. De azért pozitívumot is hadd mondjak. Én azt gondolom, hogy Magyarország még mindig igazából családcentrikus ország. Tehát az értékrendünkben,
1: igen,
2: a gyerek, a család az nagyon fontos. Ebben nagyon sok fejlett országtól pozitív értelemben eltérünk. Tehát meg kellene őrizni ezt. Ez egy óriási dolog, mert hát én pszichológusként ezt teljesen egyértelműen látom, hogy ha valaki körül jó család van, annak sokkal-sokkal könnyebb a sorsa, az élete, az életminősége, mintha ugye küzdenie kell problémákkal vagy hiánnyal.
1: Köszönjük a jó tanácsokat, az aggódást, a megfogalmazott feladatokat Léder László pszichológusnak, a Csendes Apa Forradalom című könyv szerzőjének, azt forgassák az Apa Akadémiát böngészszék, és legyenek jó apukák, ami egy tömör jó kívánság, de szívből jön, és teljesen teljesíthetetlen. Inkább zenéljünk tovább.
0: Jesse. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Weekend.
1: Ez a hétvége legyen a jóságé is, mert jót befogadni remek dolog, jót adni szintén remek. E két irány majd a Momkult kupola termében jön össze, ahol már másodszorra rendezik meg a Kárpát-medence legkiválóbb fogyatékossággal élő előadó művészeinek fesztiválját, kiegészítve persze, mert hétvége van vásárral, jósággal. A készülődés és a szervezés közben zavartam meg Romhányi Tamást, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét.
2: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat azt vallja, az összes fogyatékos programunkat ez jellemzi, hogy értéket kell teremtenünk, értéket kell adnunk, tehát nem azt szeretnénk el, nem a sajnálatra szeretnénk appellálni azzal, hogy a közönség megvásárolja, vagy befogadja, elfogadja mindazt, amit kínálunk, legyen szó, akár kézműves termékekről, akár ipari termékekről, akár valami szolgáltatásról, amit fogyatékos emberek nyújtanak, akár mint most zenéről, hanem hogy az önmagában legyen érték, tehát a produkció vigye el a figyelmet és az érdeklődést, és ne a sajnálat. Tehát nem kérünk sajnálatot. Őszinte elfogadást, együttérzést, azt lehet, hogy igen, és a tavalyi első alkalommal rendezett befogadás hangja fesztiválon is nagyon nagy élmény volt látni, hogy az emberek nem csak a zene hatása alá kerültek, hanem annak a hatása alá is, hogy kiktől kapják ezt a muzsikát, és sok a közönségben, sok szemben megcsillant egy-egy könycsepp, látszódott a meghatottság az arcukról, de amit megtapsoltak, az a produkció volt, a zene, és most is ezt szeretnénk, hogy így legyen ezen az alkalommal.
1: Mi ez a bizonyos Csillaháza integrált intézménye?
2: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyik régi emblematikus intézménye. Nagyon sok mindenki él ott. Akikről most beszélünk, 75 különféle fogyatékossággal élő ember, értelmi fogyatékosok, halmozott fogyatékossággal élő emberek, akik közül többen művészeti tevékenységet is folytatnak. Vannak alkotócsoportjaink, kerámia műhelyünk van, kézműves csoportunk van. Vannak, akik itt ezen az estén is megmutatják magukat, táncolnak, harangjátékot adnak elő, és hát a koronavírus óta van Pátyi Máltai zenekarunk is, amely együttes egyre bátrabb, egyre professzionálisabb, annak ellenére, hogy a tagjai szinte kivétel nélkül állami gondozásban felnőtt fiatalok, nem lehettek zeneiskolában, nem tanultak zenélni, viszont a koronavírus alatti karantén alatt hangszert vettek a kezükbe, és egyre magasabb szintre fejlesztették a játékukat, úgyhogy most már profi előadókkal közösen képesek önálló produkciókat is bemutatni. Rengeteg fellépésen vannak túl, megnőtt az önbizalmuk, kiteljesedett az életük, tehát az élet minden

0: más területén sokkal bátrabbak, magabiztosabbak, egyre kevésbé érződnek rajtuk azok a korlátok, amik között korábban bezárt, azért fogyatékos embereket övező láthatatlan falakat belülről szépen kibontották, ha szabad ezt így mondani, és hát nagyon komoly út van már mögöttük, és büszkék lehetünk az eredményeikre, ezt hallani fogjuk majd. A Pátyi Mártai zenekarral együtt, hogy hát ugye föl fog lépni Barabás Nőrész, Krombita művész zeneszerző, Agádi Szilvia látássérült énekesnő, ott lesz a Pátyi Mozorgó és harangozó csapat, lesz Sándor Tibor harmonikásunk, és hát jönnek határon túlról, például a Tordasi Szivárvány együttes, az Ajkai Hangadók zenekar, ők magyarok, ők Ajkáról érkeznek, de a Happy Feedben, de a Marosvásárhelyről fog érkezni, és velük együtt lesz teljes a fellépőinknek a köre. A befogadás nekünk történelmi örökségünk, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat küldetéséből fakadó fogalom, még Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke határozta meg ezt úgy, hogy azon az emberen tudunk csak segíteni, akit befogadunk a szívünkbe, akit befogadunk az életünkbe, akivel sorsközösséget vállalunk, és akivel együtt megyünk tovább az úton. Azokon tudunk igazán segíteni, akik ismeretlenek maradnak, azok mellett elmegyünk az utcán. És ez a befogadásnak az eszméje, ez gyakorlatilag hát 1989 óta kíséri a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot. A 300 intézményünknek közel felét befogadásházának nevezik, a másik felét gondviselésházának. Nem is nagyon szoktunk már ezen gondolkodni, befogadást is abban az értelemben is használjuk, hogy talán a közönség is egy picit elfogadja azt, hogy ezek az emberek hatalmas értéket képesek teremteni, és nem a fogyatékosságukat fogják meglátni, hanem azt aztán elfelejtve jönnek ki majd a koncertteremből, abban reménykedünk, hogy azt mondják, hogy egy nagyszerű estének voltak a részesei.
1: Köszönjük az invitálást, jó szívvel kell tehát menni a Momkult kupola termébe ma estig, élvezni a remek dallamokat, az előadásokat, megcsodálni a vásárfiákat, és elgondolkodni, hogy milyen jó, hogy együtt vagyunk. Ebben a szellemben köszönöm meg a beszélgetést Romhányi Tamásnak, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjének, és az én befogadásom jeleként most átadom a terepet remek jazzy weekend muzsikáknak.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Weekend.
1: Jazzy Weekend, csak egy hetet kell várni arra, hogy az Orbán Borbála rajongók megcsodálhassák Bori hangját, no meg azt a vizualitást, amit képvisel. Némi probléma, hogy erre az estére az Udvari Kamara Színházban sok-sok hölgy is ellátogat, egyrészt köszönhetően Páncél Kristófnak, aki szintén énekel és kezeli a zongorát, másrészt pedig a daloknak, amiket hallgathatnak a párok bolondulásig, mert hogy bolondulásig szeretni volna jó est, az amivel Orbán Bori megajándékoz mindenkit, Karádi Jávor, Psota, Páger, Latinovics és mások szellemét megidézve a magyar film történetének emblematikus dalait. Hunyják be a szemüket, képzeljék maguk elé Borit, illetve tervezzék meg a jövő szombatot gyönyörű dalokkal. Hogyan válogattatok? Kristóffal válogattatok, vagy ez a te ízlésed, te szíved, te füled?
2: Kristóffal is, illetve ugye az estnek a moderátora Kelecsényi László, aki maga is filmekkel foglalkozik, és amely dalokat nagyon-nagyon szeretek, azok mindenképpen benne vannak, illetve vannak olyan dalok is, amik kevésbé ismertek. Annyi maradt meg nekem, hogy például gyerekkoromban nagyon-nagyon szerettem az adott filmben azt a dalt. Van olyan, aminek nem is találtam meg, így a zenéjét például a YouTube-on keresgéltem, és csak kizárólag az alapján, hogy volt egy bizonyos betét, a dallam betét a filmben, és akkor nem tudom, találtam benne szövegrészletet, és azt megkerestem az interneten, és akkor úgy valahogy összeraktam.
1: Karádi Katalin, rendben van, Sota Irén rendben van, de te tudsz férfi is lenni, nyilván, mert a színésznek kell is.
2: De különben ez teljesen igaz és jogos, és bár régen annyit nem foglalkoztam így ezzel magával, teljesen érthető, és most már hívom is törekszem rá. Hát például van a Hol van az a nyár, és ott természetesen azért Kristóf fogja így idézni. Én meg ugye Rutkai Éva szerepébe bújhatok ezen alkalommal, de hogy próbálunk azért erre törekedni már, hogy női dalokat azt mindenféleképpen én a férfi dalokat, meg a Kristóf próbálja így visszaidézni.
1: Nagy merítés volt? Kellett szomorúan búcsút venni olyan daloktól, amik szerinted még szerethetők, csak már nem fértek bele?
2: Viszonylag hosszabb azért a műsor, tehát ha jól tudom, akkor két részes lesz.
1: Igen, igen.
2: És itt azért lesz benne ismertető is. Karádi dalokban egyébként szerintem igen, tehát hogy ott azért ki is kellett venni, hogy azért a kevésbé ismert dalok is elhangozzanak más filmekből, és itt nem csak a Karádi dalokra értve. Némiképpen azért kellett így válogatni, de bár azért úgy van a filmbelest meghirdetve, hogy a leghíresebb dalok, én azért tényleg így vágytam arra, hogy azért legyenek olyanok is, amelyeket úgy rögtön tud. Pedig egyébként lehet, hogy ismerősen fog csengeni, mert itt nagyon híres filmekből is olyan dalok fognak hangzani, amik viszont nem biztos, hogy úgy megtalálhatóak mindenütt. Biztos, hogy azért az idősebb korosztály jobban meg lesz azért érintve. De mint maguk a filmek valóban örökzöldek, és nyilván kell ehhez egy olyan alkatnak lenni, aki nagyon szereti ezeket a régi dalokat, a régi filmeket. Tehát, hogy szerintem olyan szempontból ez így univerzális, így tűzfüllel is nagyon-nagyon élvezhetőek lehettek. Hát igen, nem tudom.
1: Köszönjük szépen Orbán Borbálának, hogy megosztotta velünk legalább a hangját. Jövő szombaton este az Udvari Kamara Színházban vár tehát mindenkit a Bolondulásig szeretni volna jó című program Borival és Páncél Kristóffal, meg azokkal a dalokkal, amiket önök is dúdolni fognak. Mondanám, hogy én most erre fütyülök, de nem biztos, hogy a következő jó magyar dal ezt a kíséretet szeretné. Úgyhogy csak annyi, hogy tatódik a Jazzy Weekend.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazz. Jazzy Weekend.
1: Csukás István, Lázár Ervin, mindenki rávágja, jaj, de jó, kerek évfordulós, magyar meseóriások. Ha még ideveszem Janikovszky Évát is, ez az év igazán bővelkedik magyar mesedömpingben. Ráadásul megszületett egy lemez, a mesék hangjain Sütő András Lázár Ervin meséket tolmácsol, míg ifjabb Balázs Elemér zongorán teljes mértékben improvizatív módon reagál a szövegekre. Dömdödöm hangulat, mikka-makka érzelmek merüljenek el velünk Lázár Ervin univerzumában.
2: Szerintem egyrészt van egy olyan megközelítése a dolognak, hogy szerintem mindannyiunk, akik valamilyen kapcsolatban vannak a gyerekkori énjükkel, vagy magukkal, vagy őrzik magukban a gyermeki énjüket, azok szerintem mind sokkal gazdagabban élik a mindennapjaikat, és máshogy viszonyulnak az életadott pillanataihoz, vagy helyzeteihez. Szóval addig, amíg egy ember el tud azon tűnődni, hogy a fának a levelén átsüt a nap, és látja közben az erezeteket a levélen, addig, amíg ezek a pillanatok meg tudnak történni, addig szerintem pont megvan az a varázsa a gyerekkorének a megtartásának, amivel rá tud kapcsolódni ezekre a pillanatokra, és azok az emberek, ugye mindannyian, akik élünk, mindannyian voltunk gyerekek, és szerencsések azok, akiknek lehetnek, és aztán gyermekei, de mindannyian voltunk. És a történetek, amiket kapunk az édesanyánktól, édesapánktól, nagyszülőktől, vagy a szerencsésebbek a dédszülőktől, azok akarva akaratlanul mintákat raknak le a személyiségünkben. Én most tényleg én vagyok a kis királyfi, aki feljött szerencsét próbálni a nagy királyságba, csak végig kell még küzdenem magam azon a sok akadályon, meg még a hétfejű sárkánnyal is meg kellene küzdenem, hogy elnyerjem a királylány kezét, mert én is egy 176 fős kisfaluból jöttem fel, kapcsolati tőke és ismeretség nélkül Zalamerenyéről ide Budapestre, ők még 2007-ben úgymond szerencsét próbálni. Lázár Ervin meséi, azok nagyon-nagyon-nagyon egyszerre tudnak szólni a gyerekekhez, de egyszerre filozófikusak is, és egyszerre teljesen máshogy hatnak a felnőtt fülek számára. Amíg egy kisgyerek tud az egyiken esetleg nevetni, addig egy felnőtt simán tud az egyiken sírni. Például a Nagyapa meg a csillagok, ez a meséje is szerepel a Mesék hangjai albumunkon, amit a Remérrel együtt készítettünk, az egy annyira szívfacsaró, megható mese, miközben egy kisgyerek azt mondja, de hát miért? Hát legalább esténként tud találkozni a kisfiú nagypapájával.
3: Neki
2: mert ott van fenn a csillagokban, okay, ragyog. De a felnőtt meg tudja, hogy már nem él. De hogy
1: én akkor szoktam sírni, amikor a döntődöm azt jelenti, hogy szeretlek. én itt el is vesztem a fonalat.
2: Úgyhogy ez az album ez azért jött létre, mert elemérel mind a ketten kötődünk a mesékhez, másfelől azért, mert én pont abban az élethelyzetben vagyok, hogy van egy már 2 éves elmúlt kislányom, és nagyon sok időt veszítek el a hivatásom gyakorlása miatt, olyan közös minőségi időket, amikor én jelen szeretnék lenni, de közben meg az egyik karomba beleharapok, a másikkal megörülök, hogy markolhatom a hivatásomat, szóval, hogy nem csak alkotói, hanem szülői igényem, mert ez a Fiatal Alkotók a Művészetért Egyesület felkérésére készült, ahol elnyertünk egy pályázati támogatást arra, hogy egy hangos könyvet létrehozhassunk. Most ez nem egy komplett hangos könyv, csak 5 mese.
4: Egyszerre törekedtem arra, hogy a gyerekek is be tudják fogadni, de közben legyen azért pár olyan frázis, vagy pár olyan dolog, ami a hozzá is értők, és a hozzá nem értők is úgy hallgatnak, hogy fú, ez nagyon szép, ez nagyon őszinte, ez nagyon furcsa, ez nagyon jó. Tehát, hogy így próbáltam ugyanazt megcsinálni kvázi, mint a Lázár Ervin, hogy tényleg így mindenki tudjon kapcsolódni az egészhez. Tehát eleve ugye improvizálok, de vissza kell fogjam magamat. Tehát pont azért, hogy megmaradjon a gyermeteg tisztasága a harmóniáknak, hogy ne úgy kalandozzak, úgy menjek ilyen labirintusokba, hogy közben megmarad az a gyermeteg lélek, hogy ebben nincs kosz. Ebben nincsen csúf, ebben nincs groteszk, hanem ez tényleg olyan, mint hogyha 3 évesen legelső emlékem az konkrétan az, hogy a köztársaság téren szaladgálok és realizálom, hogy ja, Én Balázs Elemér vagyok, és 3 éves vagyok, és szaladgálok. És ezt az élményt próbáltam belefűzni a mesébe, hogy ja, én Balázs Elemér vagyok, 25 éves vagyok, és most éppen ezt játszom.
1: A négyszögletű kerek erdő elég nagy ahhoz, hogy még ne érjen véget a beszélgetésünk. A Mesék hangjain című albumról, ami köszönhető Sütő András színművésznek, ifjabb Balázs Elemér zongoraművésznek, és persze Lázár Ervin meséinek. Nos, jöjjön egy kis jazzy muzsika, köszönhetően Aromónak, a fékezhetetlen agyvelejű nyúlnak. Felkészül Szörnyeteg Lajos.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazz. Jazzy Weekend.
1: Mesék hanggal, mesék zenével. Zongorás meselemez készült Lázár Ervin meséiből, köszönhetően Sütő András színművésznek és Ifja Balázs Elemér zongoraművésznek. Már belecsaptunk a mesélgetésbe, túl vagyunk Rácpárc Egresen és némi dömdömözésen, folytassuk tehát a meselemez elemezgetést.
2: Elindul egy mese. És amikor Jarrettet is hallgatok, vagy Debussyt, akkor meséket hallgatok, és ezért próbáltam olyan világot teremteni zeneileg is, hogy ne csak a mesék nyújtsanak egy történetet, hanem így reflektáljon a zene is, hogy oké, akkor most itt tényleg megjelenik a Mikka Makka, tehát hogy így legyen egy ilyen valid része az egésznek.
3: Szerintem a zene szabadabb, és a szöveg az olyan szempontból egy picit jobban köti a dolgot, hogy Elemérnek sokkal nagyobb szabadsága volt arra, hogy én őt hogy inspirálom, az, amit hall. Ez csak arra mondom, hogy ez úgy készült ez a felvétel, hogy nem úgy, hogy külön készült a zene, és külön készült a hangsáv, hanem mi egyszerre voltunk egy stúdióban, és tulajdonképpen persze voltak megelőző próbák a produkció felvétel előtt, de ezek nem voltak lekötve, nem voltak lefixálva, tehát meghagytuk annak a szabadságát, hogy annak az adott napi diszpozíciónak, amit az Elemér kap attól a mesétől, abban ő ott improvizálhat tényleg, és az a felvétel utólag visszahallgatva volt eldöntve a hangmérnök meg a stúdió keverésénél, hogy ezt most megtartsuk, vagy újra vegyük esetleg.
1: De egyébként is ez a munkamódszeretek.
2: Abszolút. Egyébként mindig ez viszont, tehát azt is fontos hozzátenni, szerintem, hogy first take az egész. Szóval, hogy nem is kellett, maximum egy-két tényleg másodpercet vágtunk ki az egészből, ami nem működött, mert annyira szerintem annyira összetudott kapcsolódni, annyira jól kitaláltuk, hogy mi zeneileg mi tud összekapcsolódni a történetekkel, hogy konkrétan csak így folyt az egész. Tényleg így belekerültünk egy ilyen flow állapotba, és tényleg megszülettek azok a mesék és zenei reflexiók, amik azt tudom mondani rá, hogy igen, ez őszinte.
3: Az egy eléggé jó dolog, hogy mondjuk szövegben, ugye a szöveg az kötött, a szöveg az egy történetet, igen, elmesél, de például a szöveg és a történet kapcsán ő végig tud asszociálni, mondjuk ott van a Kék meg a Sárga című mese az albumról, hogy hogyan tudja ő, ugye ő klasszikus zene felől jön az Elemér, és hogyan tud úgy klasszikus zenét játszani, ami egyszerre úgy szól felnőtteknek meg gyerekeknek, hogy hogyan bukkannak fel benne akár gyerekmondókáknak, a dallamainak a motivumaitól, akár egy magyar népdalig, de hogy ezek bele vannak nem direktbe, és egyáltalán nem jól, de annyira filozófikusan rejtve, mint amennyire egyébként Lázár Ervinnek egy-egy meséje is az. Hogyha a mese a felső réteg, mármint az én előadásmódom, akkor ő abszolút a mese tudatalatti rétegét rakja átélhetővé, hallhatóvá, befogadhatóvá.
1: Köszönjük a lemez elmesélőt Sütő András színművésznek és Ifja Balázs Elemér zongoraművésznek. Keressék a Mesék hangjain című hanganyagot, ami egy zongorás meselemez Lázár Ervin meséiből. Én pedig megajándékozom önöket a lemez egyik dalával, a zongora játék Elemérnek köszönhető, a mesés lelkület pedig a Jazzy Weekendnek.
0: Jazzy, együtt vagyunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Napos kora nyári idő lesz. Benyújtják a közmédia átalakításáról szóló jogszabálytervezetet. Megnyílt a Fotóművészeti Nemzeti Szalon a Műcsarnokban. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Elutasította az ukrán elnök személyes találkozóra vonatkozó kérését a háború lezárásáért Vlagyimir Putyin. Volodymyr Zelenszky azt kezdeményezte, hogy egy harmadik országban üljenek tárgyalóasztalhoz. Közben múlt éjjel az újabb orosz dróntámadásokban Herszonban egy, Kijev megyében 4 civil meghalt, többen megsérültek. Ukrán tengeri drón robbant fel a romániai Konstanca kikötőjében. Az ukrán haditengerészet összesen 4 drón fölött vesztette el az irányítást, orosz elektronikai zavarás miatt, de a civilek védelmében előre figyelmeztettek és a környéket lezárták. Újabb iráni támadás érte az Egyesült Államok, Bahreini és Kuvaiti támaszpontjait. Az amerikai hadsereg 6 rakétát és drónt semmisített meg. Az amerikaiak iráni parti radarállomásokat támadtak a Perzsa-öbölben. Jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A kormányfő bejegyzését Pulitzer József jelmondatával, a hír szent, a vélemény szabad idézettel zárta. Tegnap bejelentette az MTV a vezérigazgatója távozását. Papp Dániel felmondását azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. Folyamatos a minisztériumok átvilágítása. Magyar Éva kormányszóvivő közölte, külön rovatot indít a tájékoztatókon igazságtétel elnevezéssel. Az eredményekről folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt. Elmondta, a honvédelmi tárcánál vizsgálják egyebek között a kézigránát balesetügyét, a védelmi beszerzéseket, a védelmi beszerzési ügynökség informatikai rendszerét ért kibertámadást, a Kecskemétről eltűnt repülő alkatrészek, valamint a filmforgatásokról eltűnt katonai eszközök ügyét, csak úgy, mint a csádi misszió előkészítésének körülményeit. A kormány vizsgálja továbbá, hogy a Balázsi Gyula cégeivel kötött 75 milliárd forintos keretszerződés arányban állt a teljesítésekkel. Megnyílt a harmadik Fotóművészeti Nemzeti Szalon a Műcsarnokban. A szeptember végéig látható Utak és útkereszteződések című kiállításon 150 fotográfus mintegy 300 alkotását tekintheti meg a közönség. A népszerű tárlatot 5 évente rendezik meg, idén is élményszerű keresztmetszetet nyújt a mai fotóművészetről, kiemelve a mesterséges intelligencia okozta kihívásokat. Kiállították mások mellett Kornis Péter, Magyar Ádám, Fekete Zsolt, Bartis Attila, Tombor Zoltán, Ligeti Bálint és Stiller Ákos alkotásait is. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet és országszerte több órás napsütés várható, gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Keddig kitart a napos kora nyári idő többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Hétvégén Zuglóban, a Kolozsvár utcában, a Rákospalotai Körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban a külső sávban haladhat a villamos pálya felújítása miatt. A Kereszt utcákból csak jobbra lehet kikanyarodni a Kolozsvár utcába, valamint a Kolozsvár utcából csak jobbra lehet a keresztező utcákba bekanyarodni. Kivéve a Rákospalotai Körvasútsornál, a Reketje utcánál, a Régész utcánál és a Litva utcánál. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Mától lezárják a második kerületben a Széher út-Kuruc utca kereszteződést. A Széher utat megnyitják a Szerbantal utca és a Bölöni György utca között, de a Kuruc utca és a Bölöni György utca között továbbra is lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél-Kálmán tér felé, nem érinti a Tárogató út és az Akadémia utca közötti megállókat. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvényenként lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra. jazzy zene.

0: Jazzy Weekend.
1: 144 éve, 1882. június 6-án kapott szabadalmat az amerikai Henry Seeley találmányára, a háziasszonyok életét megkönnyítő villanyvasalóra. Maga a vasalás az szinte undorítónak mondható, időtrabló és monoton tevékenység, évezredek óta átkozta mindenki, és a régi időkben haigáltak mindenfelé nyilván sok-sok sima követ, üvegdarabot vagy tehén állkapcsot, mert hogy ezekkel simították ki a ruhanemük redőit. Az első igazi vasaló az ókori Kínából származik, a 2500 éves serpenyő alakú eszközt homokkal és parázsló szénnel töltötték meg. Mi Európában más utat választottunk, nálunk a hideg vasalás volt a jellemző. Az 1500-as években azonban fölbukkant a mángorlófa. A mosás után nyújtófára tekert ruhát a hosszú, téglalap alakú, rövid nyéllel ellátott eszközzel görgették, hogy kisimuljon. A hőt, a meleget csak az 1600-as évek végétől kezdtük felhasználni, ekkor jöttek a fémből készült vasalók. A legegyszerűbbeket a tűzhelyen melegítették fel használat előtt, ám akadt olyan is, amelynek hátuljára nyílást vágtak, és belsejébe felforrósított tömör fémgolyót helyeztek, ami az egész szerkezetet felmelegítette. Mivel a kibocsátott hőt a vasaló talpa mérsékelte, ezért a vasalást végző sem égette meg magát annyira könnyen és olyan súlyosan. Hála Istennek a nők kitettek magukért, éppen ezért az amerikai Mary Potts 1871-ben feltalálta a levehető fogantyút, aztán 1892-ben az afroamerikai Sarah Boone már szabadalmaztatta a vasaló deszkát. De én elektromos vasalót ígértem önöknek, ehhez kellett ugye az említett Henry Seeley, az ő szabadalma a nyílt fényívű villanyvasaló volt. Hogy ez mit jelent, nem tudom, de az biztos, hogy az első időkben minden sikeresen kivasalt gallérra jutott néhány tized vagy század áldozat is. Sajnos néhány vasaló felrobbant, illetve a véletlenszerűen bekövetkező áramütések is visszarettentették az asszonyokat. És már csak tényleg egy adalék, képzeljék el, hogy az elektromos áram akkoriban kizárólag világítási célra szolgált. Tehát a mennyezetről lelógó izzó foglalathoz lehetett csatlakoztatni a vasalót, ami mit eredményezett? Na mit? Sötétben kellett vasalni. Az áramszolgáltató cégek csak 1910 után jöttek rá arra, hogy mennyivel több bevételre tehetnek szert, ha nem csak éjjel világításra, hanem napközben is szolgáltatnak áramot a háztartásoknak. Ma már egy kat minden, de speciál vasalni én nagyon utálok. Ha velem tartanak, emeljék fel a kezüket, forduljanak a feleségük felé, és hozzák ki a gardróbból a vasalódeszkát. Ez a mi sorsunk. Még szerencse, hogy közben Jazzy Weekend muzsikát hallgathatunk.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: lesz. Jazzy Weekend.
1: Hogyan is működik a tőzsde? Nem biztos, hogy minden csint és bint elárulunk, de egy remek, látható és tanulható múzeumi kiállításra hívjuk fel a figyelmüket, illetve kettőre. Egyrészt létezik a tőzsdemúzeum.hu weboldal, hihetetlen magyar történetekkel, hősökkel, gyönyörű épületekkel, köztük az én régi munkahelyemmel, a Szabadság téli tőzsdepalotával. Másrészt pedig már látogatható a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban a Pesti Tőzsde Világa című nagyszabású kiállítás. Mindkettőt, vagyis a weboldalt és a kiállítást is szívén viseli és gondozza dr. Radnai Márton, aki egyrészt a Ramasoft ZRT vezérigazgatója, másrészt pedig a kiállítás kurátora. Lássuk a számokat, vagy évszámokat, irány a Pesti Tőzsde.
2: 10 éve kezdtük a projektet, aminek ugye maga a kiállítás most a legfrissebb fejleménye. Az árfolyamokkal kezdtünk el foglalkozni, tehát az keltette fel az érdeklődésemet. Az egyes régi tőzsdéknek a hozamait kiszámolgatják, és én is kíváncsi lettem arra, hogy vajon mennyi lehetett a részvények hozama 1864 és 1948 között. Szembesültem azzal, hogy nagyon sok olyan cég van, akinek a nevéről se hallottam, és akkor lett belőle egy ilyen gazdaságtörténeti projekt, tehát a megjelenési formája az egy portál lett, ez az úgynevezett Tőzsde Múzeum portál, ami ezeket a témákat egy valódi fizikai kiállításban is be lehet mutatni, és meg lehet nézni mindenkinek, aki érdeklődik.
1: Ez inkább történelem, vagy inkább szám?
2: Elsődlegesen a történeteket mutatjuk be. Összesen a 80 év alatt 700 cégnek a részvényét jegyezte a tőzsde. Úgy döntöttünk, hogy kiválasztjuk a 100 legnagyobban, és akkor ezen mentünk így módszeresen végig. Történetileg az első az az úgynevezett Lloyd Palota volt, ami ugye a mostani Széchenyi téren volt, ugye a Lánchíd szomszédságával, és ugye 45-ben az elpusztult. A második épület volt az új tőzsdeépület, az szintén ott nagyon közel a rakparton volt, annak a helyén van az Intercontinentals. A harmadik lett a tőzsdepalota, ami 1905-ben épült meg, és hát 1948-ig volt ez a tőzsdének a székháza, és hát ez egy nagyon nagy szerencse, hogy mind a mai napig áll. Annak idején ugye Alpár Ignác, ez egy időben készült a parlamenttel, és ugyanúgy a Szabadságtéren vele szemben lévő, akkor eredetileg Osztrák-Magyar Bank van, Magyar Nemzeti Bank székháza. Ezt a utóbbi kettőt Alpár Ignác tervezte. Számos vállalatnak a története nem fejeződött be szerencsére 1948-ban, amikor ugye maga a tőzsde megszűnt. Ilyenek például a Kinoin. Ez eredetileg Wolf Emil nevéhez kötődik, aki kémikusként hazatért külföldi tanulmányról, és először ugye a Richternél kezdette, a Richter Gedeonnál kezdette dolgozni. Ez mondjuk a 20. század első évei, úgy képzeljük, és de utána úgy gondolta, hogy ő szeretne sajátot, és akkor összeállt egy magyar vállalkozóval. Annyira sikeres lett, hogy utána ugye a szocializmusban is életbe tudott maradni, és tovább fejlődött, és mind a mai napig ugye a privatizációban egy francia cég megvette. Ez mondjuk a leghosszabb történet. Ki tudnám emelni ugye a Tungsram történetét, ami vagy Egyesült Izzó, ugye a magyar neve, aminek pedig ugye Asner Lipót volt ez a meghatározó vezetője, aki őt felépítette, ugye nem ő alapította, végigjárt a ranglétrát, ő egy szegény fiú volt, 9-en voltak testvérek, Szlovákiából született, és aztán, amikor megérkezett Budapestre, akkor beállt oda dolgozni az Egyesült Izzóval, kapott egy tippet, hogy ott fölveszik, és ott ilyen legalsó szintről fölküzdötte magát, aztán vezérigazgató szintig, és utána 30 évig vezette a vállalatot. Egy nagyon színes egyéniség volt, azon kívül, hogy a Tungsram nevet is ő találta ki. Kevesen tudják, hogy ez a Wolframnak a német és az angol nevéből van kombinálva. Ezt is kitalálta, de még rengeteg mindent támogatott, például az újpesti tornaklubot, tehát a Műszaki Egyetemet is, ugye volt egy labor ott, ahol Bajor Zoltán kísérletezgetett, ugye a híres Hold kísérlet volt, az is ott történt, és egyébként nagyon ügyes üzletember volt, aki ügyesen a nemzetközi cégekkel együttműködve építette, tehát így mindig így kitapasztalgatta, hogy hol marad út, ahova lehet menni, és egy nagyon komoly céget épített.
1: Vezérigazgató úr, lelkemre kötötte, hogy mindenkinek szóljak, ez nem szerencsejáték, de szerencsénk van, mert folytatjuk még a beszélgetést dr. Radnai Mártonnal a Pesti Tőzsde Világa című kiállításról a Vendéglátóipari Múzeumban, illetve az invitálást a Tőzsde Múzeum weboldalra. Egy kis zene azonban minden részvény magdosáshoz dukál.
0: Jazzy. Jazzy.

over. Had me thought of you the morning with much alarm.

0: Jazzy Weekend.
1: Nagy nevek, nagy összegek, nagy fejlődés és néha egy pici bukás. Erről is szól a tőzsde, illetve a Pesti tőzsde, ami egy remek kiállításon keresztül ismerhető meg a Vendéglátóipari Múzeumban, illetve a tőzsdemúzeum.hu oldalon. Beszélgetőtársam és egyben beavatónk dr. Radnai Márton, a Ramaszov ZRT vezérigazgatója és kurátor. Dréher Antal, aztán...
2: Dréher Antal, aki ugye úgy Dréher Antal, mint Verne Gyula, de eredetileg Anton Dréher, és osztrák. Ő volt a fő innovátor a sörgyártásban, ugye a Kőbányán több sörgyár is volt eredetileg, ő volt az egyik, és aztán ő nevéhez fűződik például a palackozott sörgyártás. Tehát eredetileg ugye csak Hordóba tették a sört, a gyárat, és azt csapolták. Beházasodott a Hagemacher családba, ez egy másik híres sörvállalkozó család volt, nekik Budafokon is voltak vállalkozásai, és a harmadrészt pedig a tőzsdén lévő céggel egyesültek, amit úgy hívtak, hogy első magyar részvénysör főződe, ilyen érdekes neve volt, és ennek terméke is az volt, hogy részvénysör.
1: Van-e kedvence a nagyok között?
2: Akkor még beszéljünk Goldberger Leóról, mert a budai Goldberger Leóról, aki ugye azért budai, mert nemes volt, és hát azért is, mert egyébként ugye maga a múzeum is Óbudán van, hát ugye maga a Goldberger gyár is Óbudán van, és ott még ugye bizonyos épületei állnak. 100 éve ment a vállalkozás, a családi vállalkozás, tehát ő már úgy megörökölte kvázi a céget, és ő is egy világszintű márkát, illetve gyárat hozott létre a tőzsde segítségével, tehát nem volt végig a Goldberger cég a tőzsdén, 1905-től került oda, és utána ugye a hátrejövő rész, van a hátrejövő történt a Goldbergernek, 48-ig ott zajlott, aztán utána nyilván vállalat lett bőle, de hát Budai Goldberger Leó is egy kvázi, nekem is, számomra is egy példakép, ahogy ő ezt továbbfejlesztette, és egy nagy céget csinált ebből a kis családi vállalkozásból. Maga a tőzsde történet az végig is három szakaszra osztható volt. Az első, ez mondjuk az alapítástól az első világháborúig, ami egyértelműen egy ilyen fejlődő, épülő intézmény volt, ugye itt ez a dualizmus időszaka. Hát a két háború között, ugye az első világháborúat bezárták, két háború között inkább egy ilyen válságról válságra folyamatos alkalmazkodás, tehát ez már nem volt annyira egyértelmű, és akkor a harmadik szakasz, az pedig egy ilyen hattyúdat, ezeket a 46-ban újra nyitották, amit én is akkor tudtam meg, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, és már az új, a jelenlegi forinttal is volt rajta a kereskedés, 46-tól 48-ig, de az már csak egy ilyen lemenő szakasz, próbált, aki még tudott kiszállni a részvényekből, de ugye amikor elindultak az államosítások, akkor ugye annak vége lett. Próbáljuk bemutatni ennek a szép, meg a tragikus oldalait is, mert hát nyilván a vége az elég tragikus volt. Igen, a tőzsdén sokat lehet nyerni, meg veszteni, és attól függően, ki mennyit kockázta.
1: Aki azt hitte, hogy csak a múltról és csak történelemről lesz szó, az nagyot téved, úgyhogy ilyen kötvényekbe és részvényekbe ne fektessen, viszont mindenkinek megígérhetem, hogy beszélgetek még dr. Radnai Mártonnal, a Ramaszov ZRT vezérigazgatójával, a Pesti Tőzsde Világa című kiállításról a Vendéglátóipari Múzeumban, illetve ehhez kapcsolódóan Tőzsde Múzeumról és a jövő tőzsdézőiről. Szerintem a jó zene az aranyat ér. Abba fektethetünk.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Weekend.
1: Jazzy Weekend Pestről részvényekkel, kötvényekkel, devizákkal és nemesfémekkel, illetve árfolyamokkal, vagyis a tőzsde világát ismerhetjük meg. Egyrészt a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban, másrészt a Tőzsde Múzeum című honlapon, harmadrészt pedig itt nálunk egy beszélgetésben dr. Radnai Mártonnal, a Ramaszó ZRT vezérigazgatójával.
2: A kiállításnak egyébként két terme van, az egyik teremben maga a tőzsdének a történetét tekintjük át, a másikban végül is ezeknek a vállalatoknak, meg az iparágaknak a története. Ez azért is van így, mert azt szerettük volna sugallni, hogy a tőzsde az nem önmagáért van, tehát, hogy, hanem annak ugye egy funkciója van, még pedig az, hogy ugye pénzt lehessen szerezni a vállalatoknak ahhoz, hogy a fejlődésüket tudják finanszírozni. A következő ilyen jelentősebb esemény valószínűleg a múzeumok éjszakája lesz, hiszen június 20-a, hogy lesznek emberek, akikkel lehet beszélgetni a témáról, tehát nem csak a maga a tárlat, de fogok

0: szoktam ezt vezetést.
1: Kiknek ajánlja életkorban? Akár még a gyerekek is megfoghatók itt?
0: Igazából egyetemisták már jöttek, és ők jól érezték magukat, tehát vannak ilyen múzeumpedagógiai eszközök is kirakva, tehát például van kemény kalap, meg csokornyakkendő, meg kézzel föl lehet öltözni ilyen korabeli jelmezbe. Elsősorban a középkorúak, illetve idősebbek számára, akiket foglalkoztat a múltunk, az emlékezés. Nyilván aki mondjuk közgazdász, tehát pénzügyi végzettségű, annak szakmailag is érdekes lehet, hogy összehasonlítsa a mostani tőzsdét mondjuk az akkorival, tehát miben volt más, hasonló. Szoktam keresgélni, és ha külföldre megyek, nem nagyon jellemző volt, azt hiszem a Wall Street-en volt egy időben múzeum, tehát ahol lehetett nézni, de így nem tipikus Európában, inkább azon, hogy mondjuk némely épület még áll, és akkor be lehet venni egy régebb ilyen tésde épületbe. Uh-huh. Ugye régen nyitkikeltás volt, tehát a kuszok kiabáltak, kézmozdulatokkal jelezték egymást, hogy kötni akarnak. Ma meg ugye szervergépek zűnlögnek egy szerverterembe, tehát teljesen megváltozott, hogy technikailag tőzsde hogy néz ki, tehát nincs is neki szüksége egy ilyen reprezentatív épületre, de van olyan, hogy maga az épület még megvan, és akkor ott mondjuk van egy kisebb kiállítás, ilyeneket láttam, de egyébként nem tipikus.
1: Azért itt egy bonyolult közgazdasági alap kéne, ami hiányzik egyébként? Hogy érzi az oktatásban?
0: Szükség lenne az, hogy milyen melyik szintű oktatás lesz, és nem tudom, de mindenképpen szerintem hasznos lenne, illetve nem talán nem önálló tárgyként, de hogy bizonyos tárgyak részeiként erről is beszélni, mert mondom, a hosszú távú megtakarításokban mondjuk nyugaton nagyon jelentős szerepe van általában a részvénybefektetésnek, és az, hogy nálunk ez nem jellemző, annak oktatási oka van, tehát az emberek tényleg csak félnek tőle, de nem látják az előnyeit, tehát mindenképpen jó lenne, és ugye ezt a megtakarítás befektetgetést, ezt fiatalon kell kezdeni, amikor ember munkába áll, hiszen mondjuk 50-60 év alatt a kamatos kamat az olyan csodát tud tenni, hogy a befektetett 1 forint az 10 forintá válik, mire az ember nyugdíjba megy, és azt mondom, ez semmilyen más megtakarítás nem tudja produkálni, csak a részvény.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést dr. Radnai Mártonnak, a Ramaszov ZRT vezérigazgatójának. A Vendéglátóipari Múzeumban élvezhető a Pesti Tőzsde című kiállítás kurátorának. Sajnos bármilyen tippet osztott volna meg velem, azt egyrészt elfelejtettem volna, másrészt pedig titok, harmadrészt pedig ez egy remek és sikeres történet, egy magyar történet, amire emlékezni jó, és amiből tanulni jó. Nem tanuló, hanem szórakoztató zene jön. Addig én elmerülök az értékpapírokban. Jazz.

0: Jazzy Weekend.
1: A Jazzy Weekend vége felé általában a gyomrunkkal foglalkozunk, illetve én terelem erre a témát, és milyen jól teszem, hiszen most lapozható leszek. Legalábbis mindenkinek ajánlom, hogy gasztrobibliának szerezze meg a gasztrorégész könyvét. Blogon már olvasható Geri Ádám újságíró szösszeneteinek gyűjteménye. Most azonban végre itt van a Szocializmus gyomornézetből a Gulyás kommunizmus konyhája című könyv. Fiatalabbaknak szó és fogalommagyarázat, idősebbeknek incsiklandás. Lássuk, halljuk és olvassuk a világot a McDonald's előtt.
2: A gulyás kommunizmus szó, nagyon sokan azt gondolják, hogy Kádárnak a rendszerére találták ki ezt a kifejezést, viszont eredetileg ezt is a Szovjetunióból importáltuk. Hruscsov valami hasonlóval próbálkozott, inkább a hasakat akarta ő is megtölteni a fejek helyett, és a párt éléről való távozása után gyakorlatilag föl akartak hozni valamit ellene, amivel indokolták, hogy eltávolították, és ezért személyre vetették, hogy nem annyira az ideológiai szinten próbálja, vagy szintéren próbálja megdolgozni a népet, hanem inkább jól akarja lakatni őket, és ezért rátalálták ki ezt a gulyás kommunizmus kifejezést, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy tényleg tulajdonképpen megpróbálnak mindent megadni a népnek az alapvető szükségletekből, és cserébe megvan egy ilyen ki nem mondott egyesség, hogy ők meg nagyon nem ártják bele magukat a világ dolgaiba, vagy az ország dolgaiba. Közgazdasági oldalról a Maslow-nak arról az ötszintes piramisa felől érdemes megközelíteni, tehát igen, az egyik legalapvetőbb szükségletünk az, hogy tele legyen a hasunk, hogy ne éhezzünk, úgyhogy a többi csak erre épül. Úgyhogy ha ez a szint a piramisban rendben van, azt hiszem, ha jól emlékszem, ez a második szint a fizikai biztonság fölött. Ha ez rendben van, akkor azért sokaknak, szóval nagyon nagy baj már nincsen. Pont ez az újdonság, mert azért a Pilóta Kexről sok minden megjelent, de némi szerénytelenséggel mondhatom, hogy a történet elejét sikerült újraírnom, mert erre is azt gondoltuk, hát a könyvbe is azért került bele, mert ez nagy jelentőségre vagy népszerűségre a szocializmusban, tehát 45 után tetszett, de pont a győri gyárban, egykor a győri kexgyárban dolgozó mérnök segítségével sikerült kiderítenem, hogy 43-ban már volt pilóta kex, mert neki van egy régi füzete a gyárból, és ott van dátuma, hogy 43-ban már a pilóta kexhez csomagolást terveztek, és ő azt valószínűsíti, ez is szerepel a könyvben, hogy 43-ban a légierőhöz elég sok Győrből, Pannonhalmáról elég sok fiatalt soroztak be, és hogy talán ez adta az ötletet, hogy akkor a pilóta, hogy szülessen egy pilóta kex, vagy azért, hogy vigyék magukkal a bevetésre, vagy a próbálták ezt kicsit reklámot csapni annak az új terméknek, szóval, hogy gyakorlatilag 10 évvel régebb óta van pilóta kex, mint azt eddig gondoltuk.
1: Most 28 téma étel van ebben a könyvben.
2: Említhetném mondjuk a mesesajtot. A mesesajt az nagyjából a 89 után megszűnt. Egyszer még próbálták visszahozni kevés sikerrel, de aki szeretné megtudni, hogy mi az, amit imádott vagy utált egy fél ország, ahogy látom az arckifejezésedből, te az utálat kategóriába tartozol. Szóval nekik például keringenek házi receptek, amivel ma is rá produkálhatják őket, de ugyanilyen a bélszínróló is, és akkor ezek adták magukat, ezeket beletettük, de nem ez a hangsúlyos a könyvben, hanem a történetek maguk. Egy alapvető célkitűzése volt az 1956 után Kádár János nevével fémjelzett és rendszernek, berendezkedésnek, hogy ne legyen munkanélküliség, ugye tudjuk, hogy ez volt olykor kapun belüli munkanélküliség, illetve hogy gyakorlatilag senki nem éhezett. Szóval a szerény keretek között, de ezt mindenkinek próbálták biztosítani. Stílszerűen egy emészthető módon ismerhetik meg azok, akik nem éltek benne.
1: Nincs még vége, az igazi magyar gyomor az telhetetlen, úgyhogy beszélgetünk még tovább Geri Ádám újságíróval, a bloggerrel, gasztrorégésszel, új könyvéről, ami a szocializmust mutatja be gyomornézetből. De most egy picit följebb megyünk, és a fülükre hatunk remek jazzy muzsikákkal.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ráadás koncert az első estére minden jegy elkelt. Dupláz a Scott Bradley's Postmodern Jukebox. Új koncert június 11-én a Margit Szigeti Színházban. Világsztárok és vintage hangulat. A 70-es 80-as évek slágerei találkoznak napjaink kedvenceivel. Ne maradjon le. MargitSzigetiSzínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Napos koranyári idő lesz. Benyújtják a közmédia átalakításáról szóló jogszabálytervezetet. Budapesten és Pécsen is programokkal ünneplik a szecesszió világnapját. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A kormányfő bejegyzését Pulitzer József elmondatával, a hír szent, a vélemény szabad idézettel zárta. Tegnap bejelentette az MTVA a vezérigazgató távozását, Papp Dániel felmondását azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. A pénzügyminiszter szerint fontos, hogy az Európai Beruházási Bank sokkal aktívabb legyen Magyarországon. Kálmán András hivatalában fogadta az EIB alelnökét. Magyarország forrásokat tervez bevonni, például a megújuló energia, a bérlakások fejlesztése és az egészségügy területén. Ezekhez a Beruházási Bank kedvező forrásokat tud biztosítani. A tárcavezető hozzátette, hogy az egyeztetések más tárcák bevonásával és a részletek kidolgozásával folytatódnak. A várakozásoknak megfelelően az eddigi befektetési ajánlású szinten tartotta Magyarország államadós besorolását a Fitch Ratings. A hitelminősítő a negatív kilátást is fenntartotta. Ezt a vártnál nagyobb mértékű költségvetési romlással, az alacsony szintű költségvetési kiszámíthatósággal, valamint a gyenge gazdasági növekedéssel indokolták. A Fitch 2027-ben 2,5%-os gazdasági növekedéssel számol Magyarországon. Megszűnik a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos arról beszélt, hogy a rendőröket még Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelte ki az intézményekbe, tavaly decemberben. A szociális és családügyi miniszter szerint nem tudták máshogy kezelni a Szőlő utcai helyzetet. Kátai Németh Vilmos úgy fogalmazott, hogy védelem helyett rendőröket kaptak a gyerekek, miközben ezekbe az intézményekbe szakértelem és szakemberek kellenek. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek ma kulturális programok. Idén a nők vannak a középpontban. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválján a Rádh György villában mások mellett Undi Mariska, valamint Zsolnai Júlia és Teréz művészetéről, valamint a kor nő ábrázolásáról, építészetéről lesz szó. Lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyvbemutató is, a programokra előzetesen jelentkezni kell. A pécsi Zsolnai kulturális negyedben az Eozin, a korszakot formáló nők, a századfordulós divat, az alkotó műhelyek és a Zsolnai család köré szerveződnek a programok. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet és országszerte több órás napsütés várható gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: A fővárosban hétvégére egyirányosítják a 9. kerületben a Mester utcát, a Nagykör út felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítsanak, illetve tilos megállni. Mától június végéig hétvégenként az 51-je a villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem jár. A sűrűben közlekedő 2-es és 23-as villamos, illetve a 223-e, a 224-es és a 224-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. Ma 9 óra és 18 óra között lezárják a 19. kerületben a Hungária utat a Kóskároly tér és a Vajk utca között rendezvény miatt. Lezárják már a 8. kerületben a Népszínház utcát a Csokonai utca és a József körút között rendezvény miatt. A Csokonai utca a Rákóczi út felé lesz egyirányú. A 99-es autóbuszba Halújza tér megállóját áthelyezik a Rákóczi útra a 7E autóbusz megállójába. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies.
4: Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies Bárány Annával, itt a Jazzin.

0: Love the most, like it or not.
1: Nagyon kellemes rádióhallgatást kívánok, ez a Jazzy időutazó műsora, a Jazzy Goldies. Annak is ma egy rendhagyó adását szeretném most felkonferálni. Holnap, vagyis június 1-én ünnepli a világ Marilyn Monroe születésének 100. évfordulóját, és én tagja vagyok egy Facebook csoportnak, egy Marilyn Monroe rajongói Facebook csoportnak, ahol már hetek óta ünneplik a művésznőt, nem látott fényképekkel, nagyon érdekes cikkekkel, úgyhogy a mai Goldies reflektor fényében a 20. század egyik legtöbbet fotózott, és talán legikonikusabb alakja Marilyn Monroe áll, de még mielőtt hoznám az érdekességeket és játszanám a dalait, jöjjön a kalendárium. 1911-ben ezen a napon bocsátják vízre a Titanicot. A White Star Line hajótársaság megbízásából 1907-ben három luxus gőzös tervezésébe fogtak. A Titanicot az észak-írországi Belfastban a Harland és a Wolf hajógyárban építették. Korának legnagyobb hajóját 1911. május 31-én bocsátották vízre a Belfast Log tengeröbölben. A hajó legnagyobb szélessége a vízvonalnál 28 méter, hosszúsága 269 méter volt, a magassága gerinctől a kémények tetejéig elérte az 53 métert, ami körülbelül egy olyan 18 emeletes háznak felel meg. A burkolatát alkotó acéllapokat 3 millió szegercsel rögzítették. A hajón úszómedence, törökfürdő, tornaterem, szkvaspálya és még lift is volt. Tovább lapozva a naptárban azt látjuk, hogy 1930. május 31-én a világra jön Clint Eastwood, négyszeres Oscar-díjas színész, rendező és producer, a filmtörténet egyik legnagyobb élő legendája. Egy maréknyi dollárért és a dollár trilógia többi részében viselt híres poncsóját a forgatások alatt egyetlen egyszer sem mosták ki, mert Eastwood attól tartott, hogy tönkre megy a ruhadarab. Hoztam még érdekességeket. Bár ma már óriási sztár, az igazi nemzetközi hírnevet és a hollywoodi áttörést bőven a 30-as évei felett érte el, mégpedig spagetti westernekkel. Ironikus módon a filmtörténet leghíresebb cowboya súlyos lószőr allergiával küzd, így a western filmek forgatása fizikai kihívást jelentett számára. Clint Eastwood nem csak játszik és rendez, hanem tehetséges jazz zongorista és zeneszerző is. Több saját rendezésű filmjének is ő maga írta a zenéjét. Egyébként nem sokára énekelni is hallhatjuk őt. És ha egyet visszalapozunk a naptárban, és tegyük is meg, akkor azt látjuk a május 30-ánál például 1909-ben, hogy a világra jön Benny Goodman, amerikai klarinétművész, zenekar vezető. Egy 12 gyermekes, rendkívül szegény chicagói zsidó bevándorló család 9. gyermekeként született. Édesapja beíratta a gyerekeket egy ingyenes zeneiskolába. Benny pedig azért kapta a klarinétot, mert ő volt a legkisebb és a legsoványabb, és ez a hangszer volt a legkönnyebben hordozható. 1935. augusztus 21-én a Los Angeles-i Palomar Ballroomban adott koncertjét tartják a swing korszak hivatalos kezdetének. A fiatalok megőrültek az új energikus ritmusokért. Talán kevéssé ismert, de olyan világhírű zeneszerzők komponáltak kifejezetten Benny Goodman számára műveket, mint Igor Stravinsky, Bartók Béla vagy Aaron Copland. Benny Goodman a magánéletében hihetetlenül szórakozott volt, gyakran előfordult állítólag, hogy beszállt egy taxiba, majd elfelejtette, hogy hova is akar menni, vagy idegen emberek kabátját vette fel távozáskor. És már is indulnak a melódiák, mert hát ez mégiscsak a Jazzy Goldies. Elsőként itt a Goldiesban Clint Eastwood énekel, őt Benny Goodman váltja, a sort pedig Julie London zárja. Jó szórakozást!

0: Már is folytatódik az időutazás itt a 90.9 Jazzin, hiszen ez a Jazzy Goldies. Június 1-én ünnepli a világ Marilyn Monroe születésének 100. évfordulóját, így aztán itt a Goldiesban is hozok róla érdekességeket, és természetesen játszom a dalait is. Most a kispolgár.com, valamint a Hír 24 híreit hozom. Marilyn Norma Jane Mortensonként született 1926-ban, tehát édesanyjának, Gladysnek nagyon nehéz élete volt. Első férje bántalmazta, és még a gyerekeit is elrabolta. Marilyn csak 10 évesen tudta meg, hogy van egy húga és van egy öccse is. Gladys egy filmstúdióban dolgozott, ott ismerte meg Marilyn apját, akivel sohasem voltak házasok, csak egy rövid viszonyuk volt. Aztán az asszony elvesztette a munkáját, és Marilyn egy ideig nevelőszülőknél volt, amíg az édesanyja talpra nem állt. Sajnos Gladys mentális egészsége nem sokkal később teljesen tönkrement, skizofréniát állapítottak meg nála, és pszichiátriára küldték. Marilyn ekkor állami gyámság alá került, mivel szülője sem volt, aki nevelhette volna, innentől pedig hol árvaházban, hol pedig anyja barátnőjével és annak családjával élt. Hát ez utóbbi otthona sem volt sokkal jobb az árvaháznál. Felnőttként egy interjúban elmondta, hogy a családapa molesztálta őt. Marilyn egész életében küzdött azzal, hogy néha dadogott. A dadogás oka lehetett genetikai, azaz, hogy valami hiba van az agybeszéd központjában, de lehet szerzett is, azaz, hogy traumák hatására alakul ki. Marilyn filmjeiben és éneklésében is lehet hallani, hogy mélyről, torokból jövő hangon szólal meg, ezt a dadogása ellen fejlesztette ki, mégpedig egy beszédterapeuta javaslatára. Monroe első filmjeivel színésznőként hát finoman szólva sem ért el átütő sikert, de tömegek figyeltek fel szépségére. Érdekes amúgy, mennyire változik a szépségideál. Marilyn egy sokkal egészségesebb, teltebb testalkattal rendelkezett, mint a későbbi túlzottan vékony modellek. Igaz, ő is plasztikáztatott. Orrát, állkapcsát is műtötték, a baba hajakat pedig kiszedték a homlokából, hogy az magasabb legyen. Ez időtájt a második filmes nekifutásánál lett még szőkébb, a híres platina szőke. Színésznői áttörés 1953-ban jött el, amikor egymás után 3 kasszasiker produkcióban is szerepelt. Ezek voltak a Niagara, a Szőkék előnyben, és a Hogyan fogjunk millió most. Ugyan némelyikre a kritikusok nem voltak vevők, a közönség körében azonban óriási sikert arattak. Marilyn lett a később világhírű Meztelen nők fotóit tartalmazó Playboy férfi magazin első címlaplánya. Talán kevesen tudják, hogy Hugh Hefner közvetlenül Marilyn Monroe mellett nyugszik, és több százezer dollárt kellett fizetnie annak, aki melléjük szeretne temetkezni. A színésznő és a Playboy alapítója Hugh Hefner is a Los Angeles-i Pierce Brothers Westwood Village Memorial Parkban nyugszanak, olyan hírességekkel egyetemben, mint Truman Capote vagy Farrah Fawcett. A Playboy alapítója egyébként annak idején azért vásárolta meg a helyet, mert azt szerette volna, hogy a színésznő mellé temessék. A Westwood Village temetőben található sírt Marilyn Monroe és Hugh Hefner nyughelye mellett 2 éve 195 ezer dollárért árverezték el, egy tech befektető vásárolta meg. A becslés egyébként eredetileg az volt, hogy a nyughely 200 és 400 ezer dollár között kell majd el. Emlékezzünk most Marilyn Monroe-ra, hiszen a gyémántok a hölgyek legjobb barátai. Jó szórakozást!
1: The French are glad to die for love. They delight

a Jazzén már is folytatódik a Jazzy Goldies. Június 1-én ünnepli a világ Marilyn Monroe születésének 100. évfordulóját. A színésznőnek mindössze 36 év adatot. 1962 nyarán Marilyn a barátaival Frank Sinatra Lake Tahoe-i házában pihent, amikor a jazzénekes Buddy Greco meglátta, felkiáltott: Istenem, micsoda gyönyörű nő! Marilyn valóban ragyogott, amikor napszemüvegében csinosan kiszállt a limuzinból, senki sem sejtette, hogy mindössze hetei vannak hátra. Greco szerint Marilyn okos, vicces és törékeny volt. A hétvégére Peter Lawford színész és felesége Pat is megérkeztek, ők mindannyian Sinatra vendégei voltak. Sinatra és a Lawford házaspár pontosan tudta, hogy Marilyn viszonyt folytatott Jack és Bobby Kennedyvel, most pedig depressziós, magába zárkózott. Azt remélték, hogy ha kiviszik Los Angelesből, akkor elterelhetik a figyelmét. Egy este, amikor Greco fellépett a The Lady is a Tramp című slágerével, Marilyn tántorogva jelent meg az ajtóban, dühösen kiabálva, hogy kit bámulnak ezek? Sinatra gyorsan szólt a testőrének, aki a karján vitte ki az illuminált színésznőt. Greco követte, és a medencénél találta Marilynt, sápadtan, kábultan ült, ezért visszakísérte a szobájába. Másnap Marilyn visszarepült Los Angelesbe Lawforddal, Sinatra magángépén. 1962. augusztus 4-én hunyt el, 36 éves korában. Halálát öngyilkosságnak nyilvánították, amelyet akut barbiturát mérgezés okozott, de utolsó heteivel és hónapjaival kapcsolatosan még mindig kérdések merülnek fel. Monroe utolsó interjúját Richard Merrimannek, a Life magazin szerkesztőjének adta, az interjú két nappal halála előtt jelent meg a magazinban. A színésznő terjedelmes kommentárt fűzött a hírhet 1962-es John Fitzgerald Kennedy elnök előtti születésnapi fellépéshez a Madison Square Gardenben, felidézve a pillanatot. Síri csönd lett urrá akkor. Nem gondoltam, hogy bármi is kijön majd a torkomon. Amikor a mikrofonhoz értem, csak vettem egy mély lélegzetet, aztán hirtelen azt gondoltam, hajrá! Eléneklem ezt a dalt akkor is, ha ez az utolsó dolog, amit valaha is teszek. És nem csak az elnöknek, hanem az egész népnek is. Marilynnek sok démona volt. Súlyos depresszióban szenvedett, többször került a pszichiátriára, sokszor túlhasznált gyógyszereket, sokszor meg akart halni. A forgatásokon mindig késett, sokszor nem volt teljesen magánál, ezzel pedig magára haragította a stábot, sokan dívának tartották. Tony Curtis is később úgy nyilatkozott a közös munkáról: nem csak késett, de minden felvételt ezerszer akart újra és újra venni, annyira bizonytalan volt magában, ami viszont a kollégák teljesítményének rovására és persze idegeire is ment. Marilyn halálát mentális betegsége és traumái okozták. Gyógyszer túladagolásban hunyt el. Sok összeesküvés elmélet született arról, hogy valójában tulajdonképpen nem is öngyilkos lett, hanem a Kennedy klán ölette meg, de hát persze erre soha nem lett bizonyíték. Itt a Jazzy Goldies-ban emlékezzünk a ragyogó, szőkehajú színésznőre, a Van, aki forrón szereti sztárjára. A Jazzy Goldies-ban természetesen újra Marilyn Monroe énekel, őt követi Buddy Greco és a jó barát Frank Sinatra.

És már is folytatódik a Jazzy Goldies, természetesen itt a 90.9 Jazzin. 1977. június 1-én hunyt el egy legendás művész, egy legendás hang, Básti Lajos. A magyar színjátszás egyik legkülönlegesebb hangú művésze, eredetileg Berger Lajos néven született Keszthelyen 1911-ben. Lánya, Básti Juli, szintén Kossuth díjas színésznő lett. Kevesen tudják, hogy Básti fiatalon még orvosi egyetemre is járt, mielőtt végleg a színészet mellett döntött volna. Felesége a pályatárs Zolnai Zsuzsa emlékezése szerint a kiváló színész Mányai Lajos parancsolta fel Pestre. Idézem, te hülye, aki így mond verset, annak az akadémián a helye. Audrey Árpád egyetlen adivers meghallgatása után fel is vette a Színi Akadémiára. Az évtized közepétől nem csak a színpadon, hanem mozgóképen is bizonyította tehetségét Básti Lajos. A szóbeszéd szerint olyan jóképű volt fiatal színészként, hogy a hölgyek csak miatta jártak színházba. Ekkoriban változtatta meg a nevét Bergerről Bástira. Művész nevét a legenda szerint Cifra Géza rendezőtől kapta, a Szentpéter esernyője forgatása idején. A II. Világháború idején zsidó származása miatt hosszú időre háttérbe szorult, és munkaszolgálatra is elhurcolták. Mindezek ellenére a háború után a Nemzeti Színház egyik legnagyobb művésze lett. Básti Lajos nem csak kiváló színész volt, hanem a magyar nyelv egyik legszebb megszólaltatója is, sokan pusztán a hangjáért rajongtak. A nézők szerint a királyi megjelenés is alkalmassá tette fejedelmi és tragikus hősök megformálására. Legendás alakítása volt Ádám szerepe az Ember tragédiájában, amelyet hosszú éveken át játszott hatalmas sikerrel. Hát én valahogy úgy vagyok vele, hogy szerintem a rajongás képességét igenis lehet örökölni. Nekem drága jó anyám volt lelkes színész rajongó, Besenyei Ferenc, Bicskei Tibor és Básti Lajos volt a nagy kedvence, így aztán már tulajdonképpen gyerekként a vérembe ívódott az ő szeretete, és meg is ismerhettem őt, Torma Gedeont az Abigailből, és olyan filmeket, mint például az Elsietett házasság, ahol Básti Lajos partnere Tolnai Klári volt, vagy az örök kedvenc, a Butaságom története Rutkai Évával. Ma sem tudok tovább kapcsolni a tévéről, hogyha ezek közül bármelyiket adják, és az Elsietett házasságot éppen néhány hete adta a tévé, úgyhogy higgyék el, hogy ezeket a filmeket kívülről tudom, de azért 101-jegyére is megnézem őket. A kollégák szerint Básti Lajos elképesztő fegyelemmel készült minden szerepére, és még a próbák előtt kívülről tudta a teljes szöveget. Nem csak színész volt, hanem tanár is. A Színház és Filmművészeti Főiskolán beszédművészetet oktatott. Tanítványai később azt mondták róla, hogy nem csak beszélni, hanem gondolkodni is megtanult tőle. Kevesen tudják, de Torma Gedeon szerepét már halálos betegen játszotta. A film bemutatóját nem is élte meg. 1977. június 1-én örökre elnémult a gyönyörű hang. Básti Lajos síremléke a Farkasréti temetőben található, akik hallgatják a Goldist pontosan tudják, hogy időről időre kilátogatok kedvenceim sírjához, és Básti Lajos végső nyughelyét egy koronát idéző szobor díszíti. Jöjjenek a zenék, folytatódjon az időutazás, jó szórakozást!

Az elmúlt percekben a Jazzy Goldiesban Michael Bublé énekelt, és ezzel a mai válogatásom a végéhez is ért. Ha tetszett az összeállítás, akkor a jazzy.hu oldalon keressék a Goldies archívumát, és ezt a műsort jövő szombaton délelőtt 10-kor újra meghallgathatják. Remélem, szerették a mai muzsikáimat is, és a jövő héten is velem tartanak egy órányi időutazásra. Most lecsukom a gramofon tetejét, leveszem az esti ruhát, de csak jövő vasárnapig, amikor délelőtt 10-kor újra elvárom önöket itt a Jazzén. Köszönöm a figyelmüket a ma fellépett összes sztár nevében. A mikrofon mögött a Jazzy Goldiesban ma is Bárány Annát hallották. Vár ránk még egy dal Marilyn Monroe-tól, a sort pedig Bruce Willis zárja. Kellemes vasárnapot, és majd jó étvágyat az ebédhez.

0: esgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Hangolódjunk a hétvégére a funky feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ráadás koncert az első estére minden jegy elkelt. Dupláz a Scott Bradley's Postmodern Jukebox. Új koncert június 11-én a Margit Szigeti Színházban. Világsztárok és vintage hangulat. A 70-es 80-as évek slágerei találkoznak napjaink kedvenceivel. Ne maradjon le. MargitSzigetiSzínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Napos kora nyári idő lesz. Mindhárom hitelminősítő változatlanul hagyta hazánk hitelbesorolását. Sok bűnözőt elfogtak egy célzott körözési akcióban Budapesten. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és tegnap a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke divatban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó után. A megbeszélésen az unió növekedési terve és a bővítési folyamat jövője volt a két legfontosabb téma. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött. Újabb 185 ukrán katona és egy civil tért vissza az orosz fogságból. Az ukrán elnök azt nem hozta nyilvánosságra, hogy Kijev cserébe hány oroszt engedett szabadon. Legutóbb májusban történt fogolycsere a háborúban álló két ország között. A győzelem napi ünnepségek alkalmából akkor 1000-1000 embert engedett el Oroszország és Ukrajna. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányából származó azbeszttartalmú kőzúzalékot, közölte a város polgármestere. Balait Zoltán közösségi oldalán azt írta, az érintett területen bölcsöde, óvoda és iskola is működik, amelyekből a munkák idejére hazaküldték a gyerekeket. A szennyezett zúzalékot egy haraszti faluban lévő veszélyes hulladék lerakóba szállították, helyére az uzsai bányából származó ellenőrzött bazalt zúzalék került. A város további helyszíneken is folytatja az azbesztmentesítést. A nagyobb területek rendezéséhez pedig állami támogatást vár. Szemere is a MU építészmérnök lett az ország új főépítésze. A feladattal Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bízta meg az építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkárt. Szemere is a MU több mint 20 éve dolgozik városfejlesztési projekteken, valamint a Kortárs Építészeti Központ alapító tagja is. Erzsébetvárosban, Józsefvárosban és Kispesten razziáztak a rendőrök a negyedik célkörözési akcióban, tájékoztatott a BRFK. A május második felében végrehajtott műveletekben több mint 1600 ügyet vizsgáltak meg. Épségben megtaláltak 10 eltűntként keresett személyt, 17-et pedig kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt fogtak el. Még egy top 50-es szökésben lévő több mint 7,5 évre ítélt bűnözőt is kézre kerítettek. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet és országszerte több órás napsütés várható, gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Keddig kitart a napos koranyári idő, többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagy körút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítani kell. Mától június végéig hétvégenként az 51 A villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni karbantartás miatt. A 2B villamos a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik. Hétvégén zuglóban a Korosvár utcában a Rákospalotai Körvasút sor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban a külső sávban haladhat a villamos pálya felújítása miatt. A környező utcákban is korlátozásra kell készülni. A 69-es villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni. Mától lezárták a második kerületben a Széher út Kurut utca kereszteződését. A Széher utat megnyitották a Szervantal utca és a Bölöni György utca között, de a Kurut utca és a Bölöni György utca között továbbra is lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Szél-Kálmán tér felé, több megállót nem érint. Lezárták hétvégére Kispesten az Ady Endre utat a Kisfaludi utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt. A 42-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, kezdjük is a mai Jazzi Lexikont. Jó napot kívánok, Repkényi Dóra vagyok. 11 óra után el fogom hozni önöknek Emotions Jimmy Ruffin egyik dalát, az As Long As I Got You-t. A The Emotions egy chicagói soul R&B ének együttes. A csapat gospel zenével kezdte, aztán áttértek az R&B és diszkó zenére. Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor közös a Tequila is itt lesz velünk. Szűcs Antal Gábor a magyar rock történet egyik legnagyobb vándoraként is emlegetett művész, aki középi iskolában tornásznak készült, 15 évesen pedig már az Orkán zenekarban játszott. És a Ghostbusters-től kezdünk az Upside Down-nal, most a Jazzy Lexikonban.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Magyar Szecesszió háza a budapesti Honvéd utcában áll. Az épület 1903-ban nyitotta meg a kapuit, tervezője Vidor Emil, aki a Gesamtkunstwerk stílusú lakóházat álmodott a megrendelő Bedő Bélának. Az épület a világháborúban megrongálódott. A leromlott állapotú villában 1997-ig üzemi konyha, szerszámgépek és asztalos műhely is működött. A felújításra végül 2007-ben Benkovics Attila építész és Gerle János építész történész vezetésével került sor.
0: Jazzy Lexikon.

Ez itt továbbra is a Jazzy, együtt vagyunk. A Jazzy Lexikonban Christoph Gaz egyik dalát, a Faraway-t fogom elhozni önöknek. A francia katalán származású klasszikus zenész családból származó művész Párizsban járt a zeneiskolába. 1989-ben Japánba költözött, és ott élt 7 évig. Ez alatt rengeteg reklám zenét írt nagyobb cégeknek. Smomától is hozok egy dalt, a My Baby Just Cares For Me-t. 2000-ben alakult az olasz együttes, egy 4 tagú, trombitásból, szaxofonosból, gitárosból és énekesből álló formáció. És kezdünk S.G. Lewis, Ty Dolla $ign és Lucky Day közösével, a Wild Lightning-el. David DeBrandon Brown, azaz Lucky Day, 1985-ben született amerikai énekes dalszerző New Orleansből, aki 2002-ben Grammy-díjat kapott R&B kategóriában.

Jazzy Lexikon. A Képzőművészeti Egyetem Andrássy úti főépületének közelében található a vadregényes Epreskert, mely Eperfáiról kapta a nevét. A művésztelep az 1880-as évek elején kezdett benépesülni. A Bajza, a Szondi, a Munkácsi Mihály és a Kmetti György utca által határolt kertet Strobl Alajos tetette rendbe, aki az első időszak meghatározó figurája volt. Az első műteremházat számos további pavilon követte, amelyek többé-kevésbé átalakítva jó részt még ma is állnak. A művészek nem csak itt tanultak és dolgoztak, de a többség az akkor még jó részt beépítetlen sugár ma Andrássy út környékén vett magának lakást vagy villát. Így az egyetemi épületek fontos szerepet játszanak az Andrássy út környékének városfejlődésében. Jazzy Lexikon.

A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

Továbbra is a jazzit hallgatják, együtt vagyunk, a Bossa Sonic-tól hozok egy Delta Club Tropicana-t. 2007 nyarán alakult a zenekar, először jól ismert 60-as, 70-es, 80-as évekbeli zenéket dolgoztak fel, tropical és lounge stílusban. És US3-től Cantaloupe-pal kezdünk, azaz a jazz rap együttessel, akik 1991-ben Londonban alakultak.

Jazzy Lexikon. Az Omnibus közel 100 éven keresztül volt szerves része a Pesti és a Budai utcaképnek. A név eredeti a latin omnibus szó, ami azt jelenti, hogy mindenkié. Az első lóvontatású társas kocsikat itthon élelmes vállalkozók üzemeltették. Aki nem engedhetett meg magának hintót vagy bérkocsit, omnibusra szállt, így egyik kávéházból a másikig, esetleg a Városligetbe is könnyen el lehetett jutni. A gondot eleinte a menetrend és a megállók hiánya okozta. A kocsik ötletszerűen közlekedtek és bárhol megálltak, ahol fel vagy éppen lekívánt szállni a kedves utas. A század vége felé kezdett leáldozni az omnibuszoknak, mivel a lóvasút lassan kiszorította őket. Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Zeneakadémia június 7-én kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk június 7-én a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Napos koranyári idő lesz. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Népszerű a Metallica budapesti véradó kampánya. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Megtartották az első állománygyűlést az új társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A tárcavezető arról beszélt, hogy céljuk politikamentessé tenni azokat a területeket, amelyeket az előző kormány saját politikai befolyása alá vont. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a kultúra az embereket szolgálja, közösséget teremt. Hozzátette, a társadalmi megbékélés, a párbeszéd újraépítése, a kulturális szabadság helyreállítása és a nemzeti identitás megerősítése csak közös munkával sikerülhet. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. Előzőleg a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról tájékoztatott, hogy két lépésben tervezik az átalakítást. Tar Zoltán kiemelte, ennek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia feladata. Tegnap az új kormány terveire hivatkozva bejelentette lemondását posztjáról Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányából származó azbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte a város polgármestere. Balaid Zoltán közösségi oldalán azt írta, az érintett területen bölcsöde, óvoda és iskola is működik, amelyekből a munkák idejére hazaküldték a gyerekeket. A szennyezett zúzalékot egy haraszti faluban lévő veszélyes hulladéklerakóba szállították. Gyorsan beteltek a véradóhelyek a Metallica felhívására. A zenekar világkörüli turnéjának több európai állomásán, így Budapesten is véradásra buzdított. A Metal Együttes Alapítványa összefogott a Vöröskereszttel, így a jövő heti két koncertjük előtt csütörtökön és pénteken is várják az önkénteseket a Budapest arénában. Összesen 2000 hazai rajongó regisztrált, így nem csak a küzdőtéren lesz teltház, hanem a véradásokon is. A segítségnyújtást Metallica pólóval köszönik meg. Ma tartják a hagyományos összművészeti utcafesztivált Dunaharasztiban. A Vagabond Korzon több mint 200 zenei, művészeti és közösségi élményt kínálnak a szervezők. Fellépmások mellett a Vadfruttik és Lovasi András. Láthatók Vizsói János szobrászművész különleges filmalkotásai, de tánc és mozgásművészeti előadás is várja az érdeklődőket. A Dunántúlon naposabb, a középső és keleti területeken felhősebb az idő. Délután észak-észak-keleten és a viharsarokban fordulhat elő egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Holnap túlnyomóan napos időre és kevéssel 30 fok alatti hőmérsékletekre számíthatunk.
0: A hírek után újra jazzy zene.

Nagy Vilmos készítette. Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Napos kora nyári idő lesz. Változatlanul hagyták hazánk államadós besorolását a nagy hitelminősítők. Már Kanadába is el lehet jutni közvetlen járattal. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kálmán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és tegnap a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Megtartották az első állománygyűlést az új társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A tárcavezető arról beszélt, hogy céljuk politikamentessé tenni azokat a területeket, amelyeket az előző kormány saját politikai befolyása alá vont. Tarr Zoltán úgy fogalmazott, a kultúra az embereket szolgálja, közösséget teremt. Hozzátette, a társadalmi megbékélés, a párbeszéd újraépítése, a kulturális szabadság helyreállítása és a nemzeti identitás megerősítése csak közös munkával sikerülhet. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. Tegnap az új kormány terveire hivatkozva bejelentette lemondását posztjáról Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója. Megérkezett Spanyolországba 14. Leó pápa, a katolikus egyházfő egy hétig tartó apostoli körútja során Madridban, Barcelonában és a Kanári-szigeteken tesz látogatást. A spanyol fővárosban imavirrasztást tart, úrnapi szentmisét mutat be, és beszédet mond a parlamentben. Barcelonában misét celebrál a Sagrada Familia bazilikában az építész Antoni Gaudi halálának 100. évfordulója alkalmából, és megáldja az épület nemrég elkészült Jézus Krisztus tornyát. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt tájékoztatott, hogy a kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig heti 5 alkalommal. A politikus emlékeztetett, hogy néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járatai is. A Dunántúl a naposabb, a középső és keleti területeken felhősebb az idő. Délután észak-észak-keleten és a viharsarokban fordulhat elő egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Holnap túlnyomóan napos időre és kevéssel 30 fok alatti hőmérsékletekre számíthatunk.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Inspiration. Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon délután egy után. Jó napot kívánok, Repkényi Dóra vagyok. Lisa Stansfield egyik dalát fogom elhozni. Az angol énekesnő, dalszerző, színésznő is, aki 1966-ban Manchesterben látta meg a napvilágot, és soul zenét halva nőtt fel. Először Diana Ross és a The Supremes voltak rá nagy hatással. A karrierje 1980-ban kezdődött. Pete projektől is hozok egy felvételt, a Down Jam-et. 2008-ban alakult a csapat, és a következő évben meg is nyerték a Jazzy dalversenyt. Adrian Batiste-től kezdünk a Big Money-val. 1986-ban született az amerikai zenész, aki otthon van a jazz, a gospel, a pop, rhythm and blues világában.

0: Igazi lexikon.
1: A Corvin filmpalota helyén eredetileg a Goldschmidt ecet és szesz gyár üzeme állt. Ez a nagykörút rendezésekor azonban eltűnt, helyére egy ideig sportpályák kerültek. Az épületet nem csak mozifilmek vetítésére, hanem színdarabok előadására is tervezték, de mindvégig megmaradt mozinak. Az 1300 férőhelyes filmszínház egy év alatt készült el. Az ünnepi megnyitón 1922. novemberében jelen volt Horthy Miklós kormányzó, József főherceg is. Osztolányi Dezső külön a megnyitóra írta Szavak című versét, az első film pedig a Vitézzi avatás volt.
0: Jazzy Lexikon.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk a Jazzy Lexikonban. Langan Jones és Emma Bremer közösen Right Time fog érkezni. A produkciós trance duo Langan Jones a top listás sikereknek köszönhetően már milliós tömegek előtt játszott, és rendszeresen dance és pop ikonok zenéit is remixelik. És Joe Pesci, valamint Adam Levine közösével a My Sharon Moore-ral kezdünk. Adam Levine amerikai énekes, zeneszerző, vállalkozó, Maroon 5 énekese, és többször Grammy-díjas művész.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az úszómesterek először a 19. század elején jelennek meg, ekkor ugyanis a Dunára épített uszodák működnek már Pesten. A budapesti gyógyfürdők növekvő népszerűsége miatt az 1930-as években megkezdődött a fürdősök képzése is. Az első tanfolyam 150 hallgatóval indult. Kiadták a fürdősök kézikönyvét, mely tartalmaz orvosi ismereteket, masszázsra, bőrápolásra vonatkozó részeket, az elsősegélynyújtás szabályait, sőt külön kitér a fürdősök öltözködésére is.
0: Jazzy Lexikon.

Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, a Happy Hours-ben, és hétvégente itt a Jazzin.

Ez itt a Jazzy, együtt vagyunk. A Jazzy Lexikonban Gia Scott egyik felvétel, a Brother fog érkezni nem soká. Az énekesnő, dalszerző, színésznő Philadelphiában 1972-ben született, 2000-ben debütált albumával. És a Jazz in Jams érkezik most kezdésnek. Saskia LaRue zenéjében ötvözi a jazz, a funk, a hip-hop, a salsa, reggae és világzenei elemeket energikus groove-ban gazdag stílusban, amelyet nu jazznek vagy body musicnak nevez. Nem csak előadó, zenes szerző, producer, több zenekar vezetője is.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az Aquincumi katonavárosi amfiteátrum a II. Század derekán épülhetett, falaira a 18-19. Század folyamán 23 épület ékelődött. A földszintes és emeletes lakóházak teljesen elfették az alattuk rejlő ókori építményt, de az újkori házak lebontása után a terep kirajzolta az ókori falak helyét. 1938-ban megkezdődött az amfiteátrum feltárása, ami igazi szenzációnak számított. A küzdőtér, azaz az aréna kiterjedése nagyobb még a római Kolosseuménál is. A 10-13 ezer néző befogadására alkalmas amfiteátrum nézőterét boltozott lépcsősoron lehetett megközelíteni.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Napos koronyári idő várható. Felülvizsgálják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét, már Kanadába is el lehet jutni közvetlen járattal. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jenenlegi gazdaságpolitika irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és tegnap a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a fiatalok által működtetett Balzaknak adott interjújában, amelyet a Telex szemlézett. Lannert Judit szerint a kompetencia mérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. A miniszter úgy fogalmazott, a jelenlegi gimnáziumok pozícióját megőriznék, de a kérdésben a fiatalok véleményét is szeretnék figyelembe venni. Megérkezett Spanyolországba 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő egy hétig tartó apostoli körútja során Madridban, Barcelonában és a Kanári-szigeteken tesz látogatást. A spanyol fővárosban imavirrasztást tart, úrnapi szentmisét mutat be és beszédet mond a parlamentben. Barcelonában misét celebrál a Sagrada Familia bazilikában, az építész Antoni Gaudi halálának 100. évfordulója alkalmából, és megáldja az épület nemrég elkészült Jézus Krisztus tornyát. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt hozzátette, a kanadai járat október 24-ig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig heti 5 alkalommal. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóőrsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. Emellett a főútvonalakon több jármű közlekedik. A nap további részében észak, északkeleten és a viharsarokban fordulhat elő egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Holnap túlnyomóan napos időre és kevéssel 30 fok alatti hőmérsékletre számíthatunk.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt továbbra is a Jazzy Együtt vagyunk, elmúlt délután 2. Jó napot kívánok, Repkényi Dóra vagyok. Pázótól hozok egy dalt, a Hajné & Pétert. A Pannonia All-Star Ska Orchestra 11 tagú zenekar, amely 2003-ban alakult. Tradicionális ska, dancehall, reggae, dub stílusjegyek mellett a magyar népzene és jazz elemeit is párosítják. És Sarah Jane Morris, Mario Biondi és Mickey Moore közösével a Back Together Again-nel kezdünk. Mario Biondi Olaszországban született, népszerű énekes az édesapja is, fiatal korában már ő maga is kórusokban énekelt.

0: Kézzi lexikon.
1: A magyar sporttörténelem egyik legkiemelkedőbb alakja Gutmann Arnold 1878-ban született Budapesten, szegény zsidó családban. Világhírű azonban már Hajós Alfréd néven lett. Kiváló sportoló volt, és az első újkori olimpiára, az 1896-os athéni játékokra már komoly esélyesként utazott el. Az úszó számokat a tengerben rendezték, 100 méteren Hajós simán nyert. Győzelmét először az osztrák himnusszal jutalmazták, ám a magyar szurkolók azt leállították és kérték, hogy a magyar himnuszt játsszák helyette. Egy bő órával később Hajós elindult 1200 méteren is. Az úszók egy gőzös fedélzetéről ugrottak a jéghideg tengervízbe, a feladat a partra jutás volt. Hajós olyan fölénnyel győzött, hogy már az úszása alatt felhúzták a magyar zászlót, amit ő hozott magával Budapestről. A görög lapok másnap a magyar delfintként emlegették.
0: Jazzy Lexikon.

Mindnök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk a Jazzy Lexikonban. Joshua Redman és Pat Metheny közöse a Tears in Heaven fog jönni nem soká. Patrick Bruce, Pat Metheny, amerikai gitáros és zeneszerző, aki 20 éves volt, amikor először berobbant a jazz színpadára. 60 éves koráig 18 Grammy díjat kapott. Gyakran lépett fel hazánkban is. Hooverphonic-tól hozok egy dalt még, a Mad About You-t. A belga csapat 1995-ben állt össze. Kezdetben csak Hoovernek hívták magukat, aztán ez változott, amikor kiderült, hogy ezt a nevet már más is használja. És Dennis Lloydtól, a Wild West-tel kezdünk. Neil Tibor szakmai nevén Dennis Lloyd 1993-ban született izraeli zenész, producer, énekes, dalszerző és multi-instrumentalista. Leginkább a 2016-os Nevermind című lágeréről ismert, amely több országban is felkerült a slágerlistákra.

0: Jazzy Lexikon.
1: Régen az őrszemek valamelyik toronyból figyelték a várost, és ha valahol tűz ütött ki, riasztották a lakosságot. Az 1840-es években hat temploma harangkongatások számával jelezte, hogy melyik városrészben támadt tűz. Belváros 1, Ferencváros 2, Józsefváros 3, Lipótváros 4, Terézváros 5, a budai Mátyás templom 6 harangütéssel adta hírül a tűz kitörését. A toronyőrség a 19. század közepén távírón, 1884-ben pedig már távbeszélőn jelentette a tüzet, és 1900-ra már szinte mindenütt telefon helyettesítette a távírót. Egy ideig még a régi módszer, a toronyból való figyelés is érvényben maradt. Éjjel-nappali szolgálat 1897 és 1911 között működött a Mátyás templom tornyában. Az utolsó tűzfelvigyázók 1911. május végén tették le a szolgálatot.
0: Jazzy Lexikon.

pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin.

Ez itt a Jazzy Együtt vagyunk, a Jazzy Lexikonban Rulers egyik dalát, a Blue Skies-t fogom elhozni önöknek. Az amerikai színész, énekes és szinkron színész többször kapott már Grammy díjat. 1966-ban jelent meg az első albuma. És Tuxedo, valamint CeeLo Green közöse a Gaddy Money jön kezdésnek. Tuxedo egy amerikai funk R&B duó, akik zenéjükben a 70-es, 80-as évekbeli diszkó és boogie hangzást nosztalgikus elemekkel párosítják.

0: Jazzy Lexikon.
1: Újpest életét földesúri elhatározás indította el. Gróf Károly István, a Pesttől északra elterülő hatalmas fóti uradalom birtokosa 1831. január 1-től lehetővé tette, hogy a Rákospalotai pusztájához tartozó Istvánhegyen a fertályokra osztott földből bárki telket bérelhessen szőlőültetés céljából. Itt alakították meg vincellérek a mai Újpest magjának tekinthető Újmegyer hegységet. A kezdetben Újmegyer gyarmatnak nevezett település Lővi Izsák, a majdani község első bírója nevezte el Újpestnek, és 1835-ben két testvérével együtt bőrgyárat alapított.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Nepomuki Szent János a hajósok, hidak, halászok, vízimolnárok védőszentje. Emléknapja május 16-a, amely az év egyik jeles eseményének számított a múltban. Ekkor szobrát felékesítették, virágcsokrokat, koszorúkat bocsátottak a vízre, még a távoli óbudai hajómalmokat is kivilágították, gyertyákkal, este pedig hagyományosan tűzijátékkal zárták a napot. Az esemény kissé más formában ugyan, de újjáéledőben van. A hidak védőszentjének ünnepéhez kapcsolódóan 2013 óta évente megrendezik a hidak és hídépítők napját.
0: Jazzy Lexikon.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Zeneakadémia június 7-én kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk június 7-én a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Napos, koranyári idő várható. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitika irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és tegnap a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a fiatalok által működtetett Balzaknak adott interjújában, amelyet a Telex szemlézett. Lannert Judit szerint a kompetenciamérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Megtartották az első állománygyűlést az új társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A tárcavezető arról beszélt, hogy politikamentessé kell tenni azokat a területeket, amelyeket az előző kormány saját politikai befolyása alá vont. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a társadalmi megbékélés, a párbeszéd újraépítése, a kulturális szabadság helyreállítása és a nemzeti identitás megerősítése csak közös munkával sikerülhet. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Egy nemzet különböző erőinek együtt kell működnie, meg kell békélnie egymással, fogalmazott spanyolországi látogatásának első eseményén 14. Leó pápa. Nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt, jelentette ki a katolikus egyházfő a királyi palotában, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. A pápa egyhetes látogatása Madridban kezdődött, de ellátogat majd Barcelonába és a Kanári-szigetekre is. A nap további részében észak, északkeleten és a viharsarokban fordulhat elő egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Holnap túlnyomóan napos időre és kevéssel 30 fok alatti hőmérsékletre számíthatunk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szintén hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Mától június végéig hétvégenként az 51A villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni karbantartás miatt, a 2B villamos pedig a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Maritér között nem közlekedik. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasút sor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban a külső sávban haladhat a villamos pálya felújítása miatt. Itt a környező utcákban is korlátozásra kell számítani. A 69-es villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni. Lezárták már a 8. kerületben a Népszínház utcát a Csokonai utca és a József körút között egy rendezvény miatt. A Csokonai utca a Rákóczi út felé egy irányú lett. A 99-es autóbusz a Blaha Lujza tér megállóját áthelyezték a Rákóczi útra a 7E autóbusz megállójában. Hétvégére lezárták Kispesten az Ady Endre utat a Kisfaludi utca és a Petőfi utca között egy rendezvény miatt. A 42-es villamos helyett pótlóbusz jár. Siling Zsolt, BKK Info.
0: A hírek után újra

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban ma a föld alá megyünk, és egészen speciális helyszíneket fogunk felkeresni, az atombunkereket a fővárosban, Budapest területén. Sok-sok kérdést felvet, hány atombunker van Budapesten, vajon mikor épültek ezek, és persze az, hogy mennyire biztonságosak ezek. Szóval foglaljuk össze egy kicsit ezt.
2: Óhatatlanul is felmerülnek ezek a kérdések. Én is azért gondoltam, hogy egy olyan téma ez, ami tényleg mindannyiunkat foglalkoztat, hogyha bármi történik, vagy ha történhet, vagy történhetett volna akár régebben is, akkor vajon hova tudnánk elmenekülni itt a fővárosban. És ezzel kapcsolatban az első helyszín, ami mindenhol felmerül, az egy rendkívül nyilvánvaló helyszín, és talán mégsem így gondolunk rá, ami nem más, mint a metró alagút rendszere. Hiszen a 2-es és 3-as metró alagút rendszere az maga egy olyan hely a föld alatt, a földgyomrában, ami abszolút egy ilyen helyzetben működhet, és több százezer ember számára jelenthet védelmet. A 2-es és a 3-as metró, ugye ez a piros és a kék vonal. A számítások szerint olyan 200-220 ezer ember tud elférni. Nagyon fontos, hogy soha nem került sor még éles tesztelésre vagy bevetésre, tehát ezek mind olyan dolgok, természetesen már a hidegháború éveiben is felmerültek ezek a szükségletek, tehát így is tervezték meg ezt a rendszert, úgyhogy alkalmas arra, hogy ott lent emberek százezreinek menedéket jelentsen. Sok szempont van egy ilyen óvóhely esetében, természetesen tudjuk azt, hogy például ha erre sor kerül, vagy sor kerülne, akkor a síneket áramtalanítják. És ha bemenne ez a 220 ezer ember, akkor tudjuk azt, hogy nagyjából fél négyzetméter jutna minden egyes emberre, tehát egy négyzetméteren ketten állnánk. Nagyon fontos, hogy ezek az alagút részek, hiszen több részből áll ez a rendszer, egymástól elkülöníthetők, tehát ilyen zsiliprendszerrel hermetikusan lezárhatók, a felszíntől is elválaszthatók, illetve egymástól is elválaszthatók. A mozgó lépcsők tetején, illetve az alján ilyen hatalmas, több tonnás, kb. 80 centi vastag léglökés álló és ólommal bélelt zsilipkapuk vannak, amiket ilyenkor nem látunk, ezek ilyen gumilappal vannak burkolva, ki vannak takarva így a járókelők elől, tehát nem látjuk minden nap, de ezek ott vannak, ha szükség van rájuk.
1: Hogy tudnák megoldani mondjuk a szellőztetést, azt, hogy a víz hogy kerül le oda az alagútba?
2: A vízellátás például saját fúrt kutak, úgynevezett csápos kutak oldják meg, ez biztosítja a lentiek számára a vízellátást. Körülbelül napi 30 liter víz jut egy főre. Ebben benne van az ivóvíz is, illetve a mosdóhelységek és a WC-k használata is. Ezt a szennyvizet pedig szivattyúk juttatták aztán be az egész várost áthálózó csatornahálózatba. Tehát ez oldja meg a vízellátást. A szellőztetés is megvan oldva, hiszen hatalmas szellőztető motorok vannak. Többszörösen meg tudják szűrni az esetlegesen kintről jövő káros anyagokat, harcgázokat, és így szívják le a levegőt. Itt is a szektorok között zsilipeket lehet leengedni. Ezzel meg tudják akadályozni az esetlegesen lejutó gázoknak a tovább terjedését. Aztán azt is tudjuk, hogy például az áramellátást ilyen hatalmas hajó motorok oldanák meg, ezek generálnák az áramot és a füstnek az elvezetését is.
1: Hol található még Budapesten olyan helyszín, ahova mondjuk ilyen esetben el lehet menekülni, vagy oda lehet menni?
2: Van még például a Kossuth tér és a Deák Ferenc tér között található területen, a föld alatt, ez félúton van ez az egység, ez a metró alagútból nyílik, ez az úgynevezett F4-es kódjelű, régen szupertitkos föld alatti óvóhely volt, ez 16 emelet mélyen fekszik, körülbelül 3200 négyzetméteres, és 2200 ember befogadására alkalmas, ezt Rákosi Mátyás építette. Tehát ez már a meglehetősen elhanyagolt állapotban van, de esetenként látogatható, és valamilyen szintű védelmet azért a mélység és az elhelyezkedés miatt szintén garantálna. Aztán azt is tudjuk, hogy a Gellért hegy is tele van olyan alagútrendszerekkel, amelyek adott esetben használhatók, illetve a Várhegy. A Várhegy maga olyan, mint egy lyukas sajt. Tele van évszázadokon keresztül használt barlangokkal, és ezeket ugye összekapcsolták, különböző rendszerek vannak a Várhegy a gyomrában is. Ne felejtsük el például a Sziklakórházat, amely működött a hidegháború éveiben is, akár kórházként, akár esetlegesen egy ilyen atombunkerként, illetve még a pesti oldalon a Csepel Művek 2-es számú bunkere is ott található, bizonyos polgári védelmi funkciót töltött be. Összesen körülbelül 3300 életvédelmi létesítmény van Budapesten, és ez összesen körülbelül 490-500 ezer ember számára képes férőhelyet biztosítani, és ebben nincs benne az a 220 ezer ember, akik a metró alagút rendszerében tudnának adott esetben elhelyezkedni.
1: De szerintem azért itt biztos, hogy vannak még titkos helyszínek, amiről mi nem tudhatunk, nagyon sok embert meg tudna védeni.
2: Egészen biztos vagyok benne, és az is nagyon fontos, hogy ezeknek a helyeknek egy jó része regisztráció után előzetes szervezést követően látogathatóak, akár a sziklakórházat, vagy például a kőbányai pincerendszernek egy-egy részét, arról nem is beszéltünk még, tehát nagyon sok olyan rejtett kincs van a fővárosban, ami nem csak szükség esetén is látogatható.
1: Köszönöm.
0: Jazzy. Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban a mai napon 200 évet megyünk vissza az időben, 1826. június 1-ig. Miért?
2: Ezen a napon született ugyanis Prielle Cornélia, akinek a neve nagyon egzotikus.
1: És szerintem lehet, hogy sokaknak ismerős, de hogy miért, megismerjük az ő életét most, ugye?
2: Így van, először is engem nagyon érdekelt, hogy honnan jön ez az idegen hangzású név, és hát kiderült, hogy az ő édesapja egy francia származású szíjgyártó volt. Prielle Cornélia már Maros-szigeten született, és 15 éves korában lépett először színpadra, és ha nagyon röviden akarnánk a karrierjét összefoglalni, akkor mondhatnám, hogy utána 65 éven keresztül töretlenül játszott, tehát egy igazi díva volt, egy hihetetlenül népszerű és nagyon sokat foglalkoztatott színésznője volt a kornak, a társadalmi élet meghatározó közszereplője is volt. És az ő neve különben feljön egy nagyon érdekes kis epizód kapcsán, méghozzá Petőfi Sándorral kapcsolatosan, ugyanis 1846 őszén találkoztak ők, és egy hát nagyon rövid, ám annál szenvedélyesebb és romantikusabb találkozás volt az övék, aminek majdnem házasság lett a vége.
1: Hát ha Petőfire gondolunk, azért nem lepődünk meg.
2: Igen. Ugyanis Debrecenben játszott akkor éppen Prielle Cornélia, az egyik előadásán találkozott Petőfivel, aki ekkor már jegyben járt Szendrei Júliával, és akkor kapta meg azt a később falsnak bizonyuló hírt, hogy Szendrei Júlia mást választott, tehát nem Petőfinek fogja adni a kezét. Úgyhogy Petőfiről, akiről tudjuk, hogy tényleg egy nagyon szenvedélyes költő volt, minden bizonnyal a sértettség és a felindultság vezethette arra, hogy már a találkozásuk napján megkérte Cornélia kezét, és papot is keresett, hogy azon nyomban adja őket össze. Azonban hát ez sem meglepő Petőfit ismerve, hogy azért másnapra ez a láng ez kicsit alábbhagyott, és ki is hunyt, úgyhogy nem lett semmi ebből a frigyből.
1: Na de aztán Prielle Cornélia férhez ment?
2: Igen, egy évvel később, 1847-ben feleségül ment Szerdahelyi Kálmán kezdőszínészhez. Ezt a házasságot egy évvel később felbontották, tehát egy nagyon viharos kezdés után. Egy évvel később, 1849-ben ismét férjhez ment Prielle Cornélia, Hidasi Elek földbirtokoshoz. Ennek a házasságnak is vége lett két évvel később, 1851-ben, és aztán a sors érdekes módon Szerdahelyi Kálmánnal, az első férjével ismét összevezérelte őket, mindketten a Nemzeti Színházhoz kerültek, úgyhogy újra összejöttek, 1864-től már együtt emlegeti őket a sajtó, és 1870-ben újra össze is házasodtak, de ez a házasság, ez már nem tartott nagyon sokáig, mert két évvel később, 1872-ben Szerdahelyi Kálmán meghalt.
1: És akkor itt már hallhatták azt a hallgatók, hogy ugye együtt kerültek a Nemzetihez, tehát Budapestre kerültek, és itt már kapcsolódik a fővároshoz.
2: Igen, mindenképpen, tehát ő a Nemzeti Színház akkor nagyon foglalkoztatott tagja volt, és azóta is örökös tagja, tehát tényleg egy nagyon-nagyon ünnepelt színésznő volt. Minden színésznő vendég számára az ő karrierje, az ő élete egyfajta példa volt, az újságok is nagyon mindig szuperlatívuszokban írtak róla, főleg szalondrámák és vígjátékok találták őt meg, és érdekes, hogy Csiki Gergely kifejezetten neki írta meg a Nagymama című művét. Ez egy rendkívül sikeres darab lett, és Prielle Cornélia egész pályájára feltette aztán a koronát, és ettől kezdve ő lett a köztudatban a nemzet nagymamája.
1: Hogyan alakult ezután az ő élete?
2: 1905-ben, ugye itt ő már gyakorlatilag 79 éves, tehát ez már az élete alkonya, és ekkor botrányok kísérték az ő nevét. Ugyanis a 79 éves Prielle Cornélia egy szabadszállási származású 34 éves íróval került kapcsolatba. 34 éves volt az író, tehát itt összesen 45 év volt közöttük, kiszámoltuk.
1: Igen.
2: Kiszámoltuk. 45 év volt köztük akkor különbség Prielle Cornélia javára. Óriási port kavart az eljegyzés, természetesen az újságok, a pletykalapok erről cikkeztek hónapokon keresztül, ugye az idős menyecske ezzel a jelzővel illették őt, akinek minden bizonnyal elment a józan esze, és a másik oldalon pedig a Csélcsap, Szélhámos, Hozományvadász vőlegényt emlegették, aki magába bolondította a nemzet nagymamáját. Ennek az előzménye az lehetett, hogy előtte éveken át minden bizonnyal csak leveleztek egymással, ugyanis Rozsnyai Kálmán Londonban volt, és 1902 környékén fordulhatott komolyabbra a kapcsolatuk, ekkor tért ugyanis haza Rozsnyai Londonból, és amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a botrányok és a negatív média ellenére nem fognak szakítani, a színésznő öccse, Prielle Péter a törvényszékhez is fordult, és elmegyengeségre hivatkozva a színésznő gondnokságba helyezését kérelmezte. Tehát ez egészen elvadultak itt a dolgok.
1: Hogyan élte ezt meg a színésznő?
2: Elképzelhetjük, hogy ezért igazi súlyos csapás volt ez számára, hatalmas csalódás, több hónapon keresztül az a díva, akit eddig csak pozitívan illetett a sajtó, azt olvashatta magáról tényleg, hogy ízetlen tréfák tárgya lett, a kollégái sem álltak ki mellette. Ennek ellenére 1905. december 24-én összeházasodtak, de egészen regénybe illő módon, méltó módon az ő addigi életéhez. Priele Cornélia lakásában, a Vas utca 8 szám alatti lakásában a legnagyobb titokban keltek egybe, de hát ekkora már a rágalmak, a támadások menthetetlenül rányomták a bélyegüket a színésznő lelki és testi állapotára, úgyhogy ettől kezdve az egészsége, azért ne felejtsük el, 79 éves, véglegesen megromlott. A következő évben, tehát nem volt hosszú ez a házasság, 1906. február 25-én késő este örök álomra szenderült, csendesen, szinte észrevétlenül. A halálát követően a szalonjában Valóságos Pálma és Babérliget társaságában ravatalozták fel, mennyasszonyi ruhájában feküdt az érc koporsóban, jobb kezében pedig ott volt a Nagymama című mű szerepkönyve. A harmadnap átszállították a holttestét a Nemzeti Színház udvarára, ahol hatalmas gyászpompával búcsúztatták, és innen kísérte majd a hatalmas tömeg a Keleti pályaudvarig. Különös fintora a sorsnak, hogy a Nemzet egy első örökös színésznőjét végül nem a Fiumei úti sírkert díszhelyén temették el, ugyanis ezt a főváros felajánlotta számára, hanem szabadszálláson a Rozsnyai család családi sírboltjában helyezték örök nyugalomra március 1-én. A férj volt az, az ifjú férj, aki mindenképpen ragaszkodott ehhez.
1: Mi az, ami ma emlékeztet minket Priele Cornéliára?
2: Szabad téren nincs ugyan szobra, de a Nemzeti Színház épületén belül az első emeleten van egy mellszobra Priele Cornéliának, illetve a 11. kerületben egy utca is az ő nevét kapta, és itt az utcában találunk egy emléktáblát, tehát emléktábla őrzi az emlékét.
1: Most már pedig tudjuk, hogy ki volt ez a színésznő. Nagyon köszönöm.
0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban most a Clotilde napot ismerhetik meg, és ehhez kapcsolódóan a Clotilde paloták történetét. Mikor van Clotilde nap, azaz a Clotildok névnapja?
2: Június 3-án.
1: Ezért beszélünk akkor tehát erről. A Clotilde paloták kapcsolódik ehhez a névhez, vagy valami teljesen más a történet?
2: Van köze hozzá, a történetből ez is kiderül, és hát valóban ahhoz a két palotához látogatunk, amelyet szerintem nagyon sok fővárosi ismerhet, a Clotilde és Matilde paloták, ugye a pesti oldalon, az Erzsébet híd pesti hídfőjénél vagyunk. Ugyanis az első két híd után, a Lánchíd, illetve a Margit híd után a beszedett hídvámok akkora bevételt generáltak, hogy ez lehetővé tette két további híd megépítését, és erről törvénycikk is született, amely előírta a fővám tér, később ugye Szabadság, azaz Ferenc József hídnak az építését, illetve az Eskütéri hídnak az építését, ez lett aztán az Erzsébet híd. Az Eskütér az a ma március 15-e tér néven ismert tér, és a nevét onnan kapta, hogy 1867-ben, hogy a kiegyezéskor Ferenc József a megkoronázása után a fővárosi plébánia templom előtti téren felállított emelvényen tette le az esküjét. Tehát így lett ennek a térnek a neve, Eskütér. Ez a tér különben a pesti történelmi belváros egyik legmeghatározó helyszíne volt, ugyanis itt állt akkor a piaristák rendháza és iskolája, itt állt a belvárosi plébánia templom is, amely itt van a mai napig is, illetve a szomszédban nem túl messze volt a régi pesti városháza is. Úgyhogy végül a híd megépítése kapcsán az a döntés született, hogy a mai Rákóczi utat kivezetik az Eskütérre, tehát így kötötték össze gyakorlatilag a pesti részt ezzel az épülő híddal, és az útba lévő épületeket pedig lebontják. Ekkor bontották le a plébánia épületét, ahol például Liszt Ferenc töltött sok időt, és a bontásra kijelölt épületek közül végül csak a plébánia templom menekült meg pénzhiány miatt, úgyhogy örülhetünk neki, hogy ez a templom ez nem esett.
1: Nem volt. Viszont felszabadultak telkek.
2: Igen, és hát ezek lettek a főváros legértékesebb területei, úgyhogy megérthetjük, hogy a három legfontosabb telket az uralkodó család szerezte meg. A két központi helyen fekvőt Clotilde Mária főhercegné, József Károly főherceg felesége szerezte meg, a harmadikat pedig maga a király Ferenc József. Úgyhogy itt jön be a Clotilde kapcsolat, tehát József Károly főherceg felesége volt Clotilde, és ők vették meg ezt a két telket. A főhercegné felkérte a nagykörúti New York palotával jó nevet szerzett Korb Flóris Gigel Kálmán építészpárost, korábban Hausmann Alajos irodájánál dolgoztak, és ők készítették tehát el a terveket. A két építész angol barokk stílusú ikerpalotát álmodott meg a út szélén fekvő két telekre, és ez a két palota tulajdonképpen az épülő híd kapujaként is szolgált volna a tervek szerint, aztán ez így is történt. Először a déli palota építéséhez kezdtek hozzá, és ezt követte majd az északi palota építése.
1: A kor vívmányait mennyire használták ezekben az épületekben, palotákban?
2: Több ilyen vívmány is alkalmazásra került. A földszint és a félemeleti részek érdekessége például, hogy vas szerkezettel épült, amit faragott kővel burkoltak be. Ezeken a szinteken, ahogy ez akkoriban szokás volt, üzlethelyiségeket alakítottak ki. Az első emeleten egyesületek és társaságok számára hoztak létre helyiségeket nagy belmagassággal, a második és harmadik emeleten pedig bérlakások kaptak helyet. Ezeknek a lakásoknak az volt a különlegessége, hogy a fűtést zsolnai cserépkályák biztosították, és itt állították szolgálatba a főváros első liftjét is, tehát ez is egy újdonság volt.
1: Milyen adatok vannak még ezekről az épületekről?
2: A saroktornyok, amelyek a mai napig meghatározó elemei a városképnek, 48 méter magasak, és a csúcsukat a főhercegi korona felnagyított mássai ékesítik. És itt jön be az a városi legenda, hogy a déli Clotilde palotát a pesti köznyelv szereti Matildnak hívni. Ennek a névnek a mögöttes történetére igazából semmi forrásunk nincsen. Azt tudni véljük, hogy a korszakban élt egy Matilde nevű családtag, de ő bőven az épület elkészülte után született. Viszont ennek az épületnek az aljában nyílt meg annak idején a híres belvárosi kávéház, aminek Krúdi Gyula volt látogatója, ezért most ugye nem régiben adták át azt a zsáner szobrot, amely Krúdit ábrázolja, hajdani belvárosi kávéház mellett.
1: A paloták környezete milyen volt, hogy alakították ki?
2: Akkoriban két szobrot is felállítottak itt a paloták környezetében, a déli palota előtt 1908-ban Verbőci Istvánét, az északi előtt pedig Pázmány Péterét 1914-ben. Mind a két szoborról azt fontos tudni, tudni, hogy tagja volt annak az úgynevezett 10 szobornak, amelyet főváros kapott Ferenc Józseftől ajándékba. Ez a 10 szobor akkor készült el, amikor egyszer megállapításra került Ferenc József is megállapította, hogy nincs elég köztéri szobor a fővárosban, és ő adományozott jelentős összeget arra, hogy 10 szobor jöjjön létre. Ezek a következők voltak, felsoroljuk őket csak.
1: Jó,
2: a
1: rendben.
2: Pontosság kedvéért. Szent Gellért szobra, Anonymus, Hunyadi János, Verbőci István, Tinódi Lantos Sebestyén, Zrínyi Miklós, Bocskai István, Betlen Gábor, Pázmány Péter és Pálfi János. Egy-két szobor eltűnt az évszázad folyamán, de a legtöbb az megvan a Kodálykörönden, a Hősök terén, illetve akár a Horváth Mihály téren, ahova Pázmány szobor került. Tehát a szobroknak a jó része az a mai napig fellelhető és megtekinthető.
1: Lassan elérkezünk az első világháború időpontjához is, ez milyen hatással volt?
2: Igen, hát a háborús nehézségek a Habsburg családot is elérték, úgyhogy 1917-ben kénytelenek voltak eladni a palotákat, ekkor egy magyar földbirtokos vette meg őket, és ettől kezdve szinte követhetetlen a két palota sorsa. Azt tudjuk, hogy a főváros második világháborús ostroma alatt mind a két épület találatot kapott, az északi Klotild palota súlyosabb sérüléseket szenvedett, elégtek például az üzlethelyiségek faragott portájai. Ezután pedig tovább folytatódott ez a 20. századi zivataros történelem, megsérültek a zsolnai csempék, az öntött vas elemek, ezek jó része elpusztult, és az első emeleti helyiségeket is átalakították a kor szelleme szerint, irodákat helyeztek el bennük. Aztán a déli Klotild palota előtti Verbőci szobrot, az ostromot követő szobor döntögetések tüntették el. A Pázmány szobora szerencsésebb volt, egészen 1958-ig állhatott a helyén, és ekkor szállították át a 8. kerületi Horváth Mihály térre, úgyhogy ennek ez lett a sorsa.
1: Felújítás, műemlékvédelem, gondolom, ez következett most.
2: Igen, hát főleg a rendszerváltás után azért ezt láthattuk, akik ott az Erzsébet híd vagy a Ferenciek tere környékén jártunk, hogy ez a két palota hol az egyik, hol a másik, hol mind a kettő állandóan felállványozva. Ilyen olyan felújítás alatt volt, több szálloda is megjelent az épületben. Ami most, ami a jelenlegi helyzet, az, hogy a déli palotában van a Matilde Palace Hotel, az északi palotában pedig tényleg most az elmúlt hetekben, hónapokban nyílt meg egy új szállodaláncnak az egyik égköve, a St. Regis Hotel, ami tényleg nem volt még eddig Magyarországon, úgyhogy két gyönyörű új hotel van, igyekeztek tényleg a műemléki szempontokat figyelembe véve helyreállítani az épületeket, és hát ennek köszönhetően számos olyan értékes részlet tért vissza, amely a II. Világháború alatt vagy után megsérült, illetve elpusztult, úgyhogy elmondhatjuk, és én nagyon örülök neki, hogy végre egyik palota sincs felállva.

0: stone. Show your hard work and your to the bone.
1: Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával itt a Jazzin.
2: A Mesélő Budapest rovatban egy mondattal kezdeném. Budán lakni, világnézet. Aki szerintem ezt hallja, és picit jártas az irodalomban, azt gondolom már most tudja, hogy kiről fogunk beszélgetni, Márai Sándorról. Hiszen egyébként ő Budához ezer szállal kapcsolódik, de hogy most miért beszélgetünk a Budapest múzeumai sorozatunkban róla, az már is kiderül.
3: Hát igen, azért beszélgetünk róla, mert idén, március végén nyílt meg az első kerületben a Márai emlékkiállítás Budára költöztem címmel, úgyhogy valóban ezer szállal kötődik, de most már ennek van egy állandó kiállító tere is, tehát ide bárki bármikor elmehet, és meg ismerkedhet Márainak a Budához való viszonyával.
2: A Virág Benedek házban látható egyébként ez a kiállítás, és hogy nagyon érdekes, hogy Magyarországon, meg főleg Budán nem volt állandó kiállítás, máshol már létrejött egyébként, de itt most nyílt meg először. Na hát vegyük végig, hogy Márai Sándor hogyan kapcsolódik Budához.
3: Nem a fővárosban született, hanem Kassán született 1900-ban, és először 14 éves korában érkezett Budára, középiskolába, csak egy évre, aztán egyetemi tanulmányai miatt 18 éves korában költözött Budapestre, ekkor már újságíróként dolgozott, és ebben az évben jelent meg az első verses kötete is. Ekkor nem maradt még sokáig, hiszen 1919-től néhány évig Németországban, aztán Franciaországban élt, és majd csak 1928-ban tért haza, hogy letelepedjen Budán a Mikó utcában. Ott lakott tehát, a Krisztina városban, csak nem 20 éven keresztül volt számára ez az otthon. Tényleg számos környékbeli kiskocsma, vendéglő, kávéház is törzsvendégként tartotta őt számon, tehát nagyon bele élte és beleírta magát a Krisztina városi életérzésbe.
2: Ezáltal a kiállítás által, ha ellátogatunk ide, megismerhetjük az ő életének minden fontos mozzanatát.
3: Főleg a Budához kapcsolódó fejezet.

0: elemezte mozzanatait, a budai életének a színtereit. Külön hangsúlyt fektet a kiállítás a Krisztina városhoz kötődő időszakára, amely az alkotói pályának mondhatjuk, hogy az egyik legtermékenyebb időszaka volt. Itt írta ugyanis a Gyertyák csonkig égnek című könyvét, az Egy polgár vallomásait, az Eszter hagyatékát, a Füves könyvet és a Kassai polgárok című művét is. Tehát a legnagyobb könyvei, ha úgy tetszik, itt születtek a Krisztina városban. Bemutatja azokat a kötődéseket is, amelyek emellett mindannyiunk életében jelen vannak, a szülővároshoz, a családhoz való tartozást, azt a fajta polgári értékrendet, ami rá annyira jellemző volt, illetve az ő hivatáshoz, az írói hivatásához és a magyar nyelvhez való hűségét is bemutatja a kiállítás. Több olyan bútort is találunk, amely egykor az író és a családja tulajdonában volt, ezek közül mindenképp kiemelkedik az íróasztala, amelyeket fényképekről is ismerhetünk, de szekrény, ágy és fotel is található a kiállított tárgyak között.
1: Márai nagyon sokat volt tehát Magyarországon, de nagyon sokat volt külföldön is. Volt olyan szakasz az életében, ami meghatározó?
0: Hát az élete második fele tulajdonképpen az külföldön telt. 1948-ban hagyta el Magyarországot. Már 3 évvel korábban, 1945-ben is megfogalmazta az eljövő új világrenddel kapcsolatos aggodalmát. A függetlenségi elvesztésének a félelme is megjelenik, illetve a kiépülő diktatórikus rendszerrel kapcsolatos érzései. Úgyhogy Olaszországban telepedett le a családjával, és itt írta meg a magyar líra egyik kiemelkedő alkotását, a Halotti beszéd című versét, amely az elveszített szülőhaza iránti nosztalgiát jeleníti meg. A kilátástalanságot oldotta némileg, hogy 1951-től a Szabad Európa Rádió munkatársa lett, és ettől kezdve minden héten felolvasta a jegyzetét egészen 1967-ig. Ez egy nagyon termékeny, szép időszaka volt.
1: Olaszország után ő hova költözött?
0: 4 évvel később, 1952-ben New Yorkba költözött, ahol megviselte az ott tapasztalt lélektelenség. Megfogalmazta egy mondatban, ami szerintem szintén nagyon magvas: új hazát nem lehet keresni, csak pénzt lehet keresni, és a pénz birtokában tartózkodási helyet.
1: Ez
0: fájdalmas.
1: Igen, nagyon sok mindent elmond. Az, hogy itthon mi történt, az hogyan hatott rá?
0: Az 56-os forradalom leverése után New Yorkban írta meg a Mennyből az angyal című megrendítő versét a forradalom csodájáról, és aztán annak a vérbefolytásáról. És aztán hazaköltözött a vén kontinensre, vissza Olaszországba. 1967 és 79 között tehát ismét Olaszországban él, és aztán 1980 és 89 között visszament az Egyesült Államokba, San Diegóban élt. Tehát itt látszik, hogy nem találta a helyét, látszik az a gyökértelenség, az otthontalanság, hogy kereste a helyét, és tényleg sodródott.
1: Viszont folyamatosan írt. A művei megjelenhettek, vagy ez az az időszak volt, amikor nem engedték?
0: Főleg külföldön jelentek meg a művei, és a hazájától távol töltött 40 év alatt itthon, Magyarországon nem ismerhették az írásait, hiszen Márai a tiltott szerzők listáján volt. És amikor 1988-ban némileg enyhült az elnyomás, megkeresték őt Magyarországról többen is, hogy kiadnák a műveit, de akkor ő nemet mondott, és a magyarázatot az 1967-ben írt végrendeletében találjuk. Ebben ugyanis azt fogalmazta meg, hogy ha az oroszok elhagyják Magyarországot, a demokratikus választások után a kéziratait felesége tegye letétbe a Magyar Tudományos Akadémiánál. Tehát addig nem akart itthon bármit is megjelentetni, amíg az oroszok el nem hagyták az országot.
1: Hogy folytatódott az ő élete?
0: Ezt a változást várta, de hát az ő életében ez nem következett be. Élete vége fele minden rokonát elveszítette, és minden bizonnyal megelégelte azt, hogy magányosan is betegen élt, úgyhogy 1989. február 21-én az amerikai San Diego-i otthonában ő maga vetett véget életének egy saját maga által vásárolt pisztollyal. És hát ebben az a tragédia, hogy itt már csak egy hónapra voltunk a pártállami rendszer felszámolásállal létrehozott ellenzéki kerekasztal megalakulásától, tehát már tényleg a rendszerváltás kapujában dobta el magától az életet.
1: Hol helyezték őt végső nyugalomra?
0: Kívánsága szerint a Csendes óceánba szórták a hamvait, tehát a kassai polgár, a budai polgár, akit gyakran világpolgárnak is neveztek, évtizedeken keresztül hontalanul bolyongott a világban, és hát talán mondhatjuk azt, hogy még a halála után se pihenhetett meg, úgyhogy ma is ott bolyong a Csendes óceán habjaiban, és hát nincs olyan hely, ahova mi elmehetünk és leróhatjuk kegyeletünket egy szálvirág kíséretében, úgyhogy ez a gyökértelenség, ez az otthontalanság, ez a halála után is vele maradt.
1: Van-e valamilyen üzenet, amelyet még így az emlékezés kapcsán elmondanál?
0: Te is egy idézettel kezdtél, én a kassai polgárok kezdősorával fejezném be: mindig nyugatra menj, és ne feledd soha, hogy keletről jöttél.
1: Ha tehetik, látogassanak el a Budára költöztem állandó márai kiállítást megnézni, a Virág Benedek házba, és egyébként folyamatosan vannak programok is ehhez kapcsolódóan, ezt pedig a weboldalon megtalálják. Köszönöm.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban vannak sorozataink, van olyan, ami minden héten hallható, és van olyan, amelyet időről időre előveszünk, ilyenek a beszédes utca nevek is. Most pedig az ördögárok történetét fogjuk megismerni. Hol van az ördögárok?
2: Hát az ördögárok egy nagyon-nagyon hosszú földrajzi egység, ha úgy tetszik. A Nagykovácsi medencében ered, tehát Budapest közigazgatási határán kívül, aztán Nagykovácsi remete szőlős és Budapest második, majd első kerületének érintésével körülbelül 20 kilométert tesz meg, ameddig el nem ér a Dunáig. Tehát egy meglehetősen hosszú patakról van szó, amely ebben az ördögárokban folyik. Ez egy időszakos patak meder tulajdonképpen, és most már inkább csak ritkán, nagy esőzések után van benne víz. Én az ördögárok mellett lakom, tehát én minden nap látom az ördögárkot, és át is megyek fölötte. Van, amikor tényleg száraz a meder, van, amikor pedig hömpölyök benne a víz, úgyhogy nekünk nagyon fontos része az életünknek az ördögárok.
1: Mindig ez volt a neve?
2: Nem, korábban több más neve is volt. Hívták például Szent Pál árkának, utalva arra, hogy a forrás közelében állt régen a pálosok központjának számító Budaszentlőrinci kolostor. Aztán amikor a Tabánon fut keresztül, akkor az ott dolgozó tímárokról kapta a Tímár patak nevét, és amikor az eredés helyére utaltak, akkor ugye Nagykovácsira utalva egy időben Kovácsi pataknak is nevezték, de az összes név közül az ördögárok név az, amely a legbeszédesebb, én azt gondolom, és ez a név a középkorra vezethető vissza, amikor is a szeszélyes vízjárású vízfolyások gyakran kaptak ilyen ördögi vagy ördöggel kapcsolatos nevet. Érdekesség különben, hogy a torkolata közelében álló Gellért hegyet egykor Boszorkányok hegyének is nevezték, erről már beszéltünk korábban, és azt hitték ugyanis a hegyről, hogy a Boszorkányok találkozó helye volt. Tehát elmondhatjuk, hogy a Boszorkányok hegye alatt volt az ördög patak, vagy az ördögárok. Milyen regényesen hangzik ez így együtt.
1: Tehát Nagykovácsi medencéből ered, a második kerületben is, az első kerületben is megtalálható, de hogy képzeljük el az ő útját?
2: Nagykovácsi és remete szőlős után a remete hegy és a hosszú erdő között húzódik az a bizonyos nagyon-nagyon látványos remete szurdok. Ez biztos, hogy már a túrázók, a természetkedvelők ismerik. A szurdok barlangjainak régészeti feltárása során nagyon sok izgalmas lelet került elő, például gyapjas orszarvú, barlangi medvecsontok, egy neandervölgyi ember három foga, de úgy tűnik, hogy ebben a barlangban, ahol itt a patak folyik alatta, a középkorban lehet, hogy egy pénzhamisító műhely is működött. Tehát nagyon regényes ez a környék mindenképpen. És elmondhatjuk azt, hogy Mária remetétől kezdve, egészen a torkolatig, az ördögárok már inkább egy ilyen urbanizált mederben folyik, hol mohás kövekkel, hol pedig betonlapokkal kivélelt árokban. És hát persze ez sem volt mindig így, hiszen a korábbi időkben kiterjedt ártere volt a pataknak a mai Városmajor területén, ami nagyon sokáig kaszáló, majd közpark volt, és az ördögárok az évszázadok során leginkább a Tabánban hagyott mély nyomot, ugyanis a városnak ez a része korábban egészen máshogy nézett ki. Az 1930-as évekig tudjuk, hogy gírbe-gurba utcácskák voltak, erről is beszéltünk már korábban. Ezeknek a kis házikóknak, utcáknak ma már nyoma sincs, viszont a területnek a neve a török időkből származik, Debagane szóból, ami tímár telepet jelent, hiszen a bőrkészítés az egy vízhez kötött munka volt, és így a patak közelsége nagyon sok tímárt vonzott erre, ebbe a városrészbe akkoriban. Tehát nagyon fontos eleme volt a Tabánnak is az ördögárok.
1: A víze az milyen minőségű volt a különböző időszakokban?
2: A 19. században már elmondhatjuk, hogy borzasztóan büdös volt és koszos, tehát az ördög név az itt is, mintha az ördög katlana lett volna ott a meder alján, és hát a fertőzések terjedésében is fontos szerepe volt, köszönhetően annak, hogy tulajdonképpen a szennyvíz elvezetésére szolgált, és ezen persze az áradások sem segítettek, úgyhogy 1872-ben elkezdték befedni ezt a patakmedret, ugye a bűz miatt elsősorban, és még folytak a munkálatok, amikor 1875 júniusában egy heves esőzés következtében hirtelen megáradt az ördögárok, és hatalmas pusztítást végzett a Tabánban. Erről olvastam olyan feljegyzéseket, és láttam képeket is, hogy a templomokból például kimosta a megáradt ördögpataknak a víze a koporsókat, és a Dunán hömpölyögtek a koporsók. Tehát egészen elképesztő tényleg, és hát nagyon-nagyon sokan meg is haltak, úgyhogy a katasztrófát követően folytatták a patak befedését, 1878-ban már a Városmajortól a Dunáig tartó szakaszt fették be, és a Döbrentei téren még mindig látható a befedés temetés előtt itt átívelő híd egyikének a darabja. Uh-huh. Ez ott van, hogyha megyünk a Döbrentei téren villamossal vagy busztal, uh-huh. akkor láthatjuk ezt a most már műemléknek számító darabot. 1920-ban aztán a városmajori szakasz is eltűnt a szem elől. A jelenkori történetesen túl vidám ennek a pataknak, hiszen sokáig a főváros szennyvíz elvezetőjeként működött. A csepeli szennyvíztisztító üzembe helyezése előtt a budapesti háztartásokból naponta körülbelül 600 ezer köbméter szennyvíz került a folyóba, és ebből 50 ezer köbméter az ördögárok kifolyásánál érkezett. Szóval úgy ez a bűzös, szennyes víz, ez a 20. században is megismétlődött.
1: És aztán a csepeli szennyvíztisztító megépülésével mi történt?
2: Az egy nagyon pozitív fejlemény volt, hiszen 2010-től a megépülte után az ördögárok már nem a Dunába, hanem a budai főgyűjtő csatornába fut bele, az Erzsébet híd melletti nyílás pedig csapadékos időben túlfolyóként működik, tehát már nem a szennyvizet látjuk, hanem tényleg a patak vize szokott itt túlfolyni. Bár a szennyvízhálózatok egyre kiterjedtebbé válnak, a terhelés csökken ezzel párhuzamosan, az illegális szennyvíz bevezetések azért mára sem szűntek meg teljesen, tehát néha ezt érezhetjük a különböző szagokból, de azért nem olyan mennyiségben, mint korábban. A patak ökológiai helyreállításának a terve is már többször megfogalmazódott, és az elfedett mederszakaszok kibontása is felmerült, mint ötlet. Gyakorlati megvalósítására egyelőre várni kell, úgyhogy az ördögárokban az ördög patak, ha éppen van víz a medrében, akkor továbbra is egyelőre a szürke betonlapok között csörgedezik tovább.
0: Jazzy. Együtt vagyunk. Együtt vagyunk.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Napos kora nyári idő várható. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Megkezdték az azbeszt tartalmú kőzúzalék elszállítását Zalaegerszegről. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Egy nemzet különböző erőinek együtt kell működnie, meg kell békélnie egymással, fogalmazott spanyolországi látogatásának első eseményén 14. Leó pápa. Nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt, jelentette ki a katolikus egyházfő a királyi palotában, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. A pápa egyhetes látogatása Madridban kezdődött, de ellátogat majd Barcelonába és a Kanári-szigetekre is. Megtartották az első állománygyűlést az új társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A tárcavezető arról beszélt, hogy politikamentessé kell tenni azokat a területeket, amelyeket az előző kormány saját politikai befolyása alá vont. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a társadalmi megbékélés, a párbeszéd újraépítése, a kulturális szabadság helyreállítása és a nemzeti identitás megerősítése csak közös munkával sikerülhet. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó azbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte Balait Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladéklerakóban helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az azbesztmentesítés. A nagyobb területek rendezéséhez állami támogatásra számít az önkormányzat. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki oduparkot Szegeden. A Maros-Tiszai torkolata közelében csaknem 500 odút ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azon fajok megtelepedését, melyek repülőrovarokkal, főleg csípőszúnyogokkal táplálkoznak. Az uniós forrásból megvalósuló természetvédelmi projekthez szemléletformáló programok is kapcsolódnak. A nap további részében észak, északkeleten és a viharsarokban fordulhat elő egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Holnap túlnyomóan napos időre és kevéssel 30 fok alatti hőmérsékletre számíthatunk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szintén hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Mától június végéig hétvégenként az 51A villamos helyett pótló busszal lehet utazni karbantartás miatt, a 2B villamos pedig a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasút sor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban a külső sávban haladhat a villamospálya felújítása miatt. Itt a környező utcákban is korlátozásra kell számítani. A 69-es villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni. Lezárták már a 8. kerületben a Népszínház utcát a Csokonai utca és a József körút között egy rendezvény miatt. A Csokonai utca a Rákóczi út felé egyirányú lett. A 99-es autóbusz a Blaha Lujza tér megállóját áthelyezték a Rákóczi útra a 7E autóbusz megállójában. Hétvégére lezárták Kispesten az Ady Endre utat a Kisfaludi utca és a Petőfi utca között egy rendezvény miatt. A 42-es villamos helyett pótlóbusz jár. Siling Zsolt, BKK Info.
0: A hírek után újra jazzy zene.

0: testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal a Jazzyn.
1: Ez a Jazzy benne kezdődik, Dr. Jazzy című egészségmegőrző műsorunk. Köszöntöm hallgatóinkat, Hálvarga Marian vagyok. Vendégem a Jazzy stúdiójában Nagy Zsolt, pszichológus, haladó gyászfeldolgozás, módszer specialista, akit szeretettel és tisztelettel köszöntök. Szia!
2: Szia Marian, szeretettel köszöntelek én is téged és a kedves hallgatókat.
1: A mostani beszélgetésünk fókuszpontja és aktualitása egy hamarosan megjelenő könyv. Veszteségről szóló történeteket osztasz meg az olvasókkal, de ennél sokkal bonyolultabb és hosszabb folyamatról van szó, mint amit a könyv címe elárul. És pont Jazz Kovács kollégámnak mondtam tegnap az ajánlóban, hogy mennyire megható nekem, hogy amikor találkoztunk, akkor még ennek az útnak az elején voltál. Még csak azt tudtad, hogy mi az, ami hív téged. És azóta nagyon sok idő eltelt, és te közben pszichológus lettél, közben már a családterapeuta képzésed vége felé jársz, közben a gyászfeldolgozásnak egy olyan módszer tanát is elsajátítottad, ami azért még a gyászcsoport vezetők közül is kiemel téged, hatalmas tapasztalatot is szereztél, szóval egy elképesztő utat jártál be, és ennek az útnak az egyik megkoronázása az a konferencia, amit idén már másodjára rendezel majd meg gyász témában, és ez a könyv, amely ugye Gyásztörténetek címmel hamarosan megjelenik. Szóval arra kérlek a beszélgetésünk elején, hogy azt mondd el nekem és a hallgatóknak, hogy amikor elindultál, akkor volt-e egy olyan mondat, egy olyan érzés, ahova meg akartál érkezni, vagy egyszerűen csak most flóban vagy, és ami jön, azt beépíted az utadba?
2: Igazából így, ahogyan a kérdésedet is hallgattam akarva-akaratlanul, de tényleg ennek a több évnek a történései így leperegtek a szemeim előtt, illetve a gondolataimban, mert hogy tényleg nagyon sok minden történt, és hogy volt-e valamilyen gondolat, vagy cél, vagy érzés, ahol szerettem volna megérkezni, talán az, hogy szerettem volna szakmailag is valami olyan szakemberré válni, aki hiteles tud lenni magában a szakmában, és mindazokat a képességeket, tudást, amit úgy éreztem, hogy még az út során esetleg megtanulhatok, magamra ölthetek, ezeket megszerezzem. Édesanyámnak van egy, vagy volt egy olyan mondata, amit nagyon sokszor ezen az út során felidéztem, és ez az volt, hogy ha nem próbálod meg a lehetetlen, sokszor elszalasztod a lehetségest. Ez volt az egyik ilyen mondat, ami valamilyen irányba vitt, illetve a másik pedig az, hogy belülről volt egy iránytű talán, vagy egy olyan vágyállapot, hogy szerettem volna belülről azt érezni, hogy megérkezem arra az útra, arra a tevékenységre, amiben önazonosnak érzem magam, amiben valahogyan a mindennapi munkám is valahogyan, nem azt mondom, hogy a hobbim lehetne, de hogy szívvel, lélekkel tudom csinálni, és hogy nem kifáradok benne, hanem örömmel tölt el, és valami olyan ügy mellé állhatok, legyen itt akár szó a gyászfeldolgozásról, ami értelmet nyer, és értelmet ad annak, hogy én itt vagyok, és létezem.
1: Volt most egy érdekes félmondatod. Azt mondtad, édesanyámnak van, volt. Annyi gyászolónál figyeltem meg, hogy kijavítja magát. Hogy azt gondolja, hogyha egyszer valaki már elment ebből az ő életéből, a sajátjából, a családjáéból, akkor már mindenképpen múlt időben kell beszélni róla. Automatikusan kijavítom magamat én is. De miért kell kijavítani? Hiszen pont azt mondja a legtöbb gyászterapeuta is, hogy az életed része fontos volt számodra, most is itt van a szívedben, a gondolataidban, az emlékeidben, akkor miért javítjuk ki magunkat múlt időre?
2: Igazából, ahogy pont ezt mondtam, az zajlott le bennem, hogy igen, van, mert hogy ez a mondat velem van sokszor, de hogy éreztem magamban egy ilyen diszonanciát, de hogy mondhatom azt, hogy van, hogyha ő már nincs. Uh-huh. És ugye az is
1: ez
2: megfogalmazódott.
1: Is megjelenik.
2: Így van, tehát hogy ugye ebben a helyzetben is megjelenik, hogy azért egy gyász folyamatban, egy veszteség helyzetben ugye a szakember is ember.
1: Igen.
2: És hogy igazából tényleg én is nagyon sokszor azt szoktam mondani, amit nagyon szépen mondtál te is az előbb, hogy azért nagyon sok mindenben itt vannak, és itt maradnak velünk, akkor is, hogyha mondjuk fizikai mi voltukban nincsenek itt. Talán ez egy ilyen, nem is tudom, tudatalatti automatikus korrekció, vagy megmagyarázása, nem tudom, de hogy maga ez a mondat, ez nagyon, nagyon meghatározó volt számomra, és én is egyébként ezt sokszor tapasztalom így a folyamatokban, hogy talán az ember nem is tudja, hogy mit mondhat, vagy hogyha a jelenben fogalmaz egy elvesztett szeretével kapcsolatban, akkor az olyan, mint hogyha nem értenék, vagy hogy akkor miért gondolja.
1: Így van,
2: mint hogyha akár magában a feldolgozás folyamatában lenne valami elakadás, és hogy ez így egy automatikusan valahogyan jött.
1: Innen folytatjuk hamarosan beszélgetésünket a Dr. Jazzyben Nagy Zsolt pszichológussal, haladó gyászfeldolgozás módszer specialistával. Várjuk vissza Önöket. Jazzy.

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzy-vel.
1: Folytatódik a Dr. Jazzy, amelynek mai vendége Nagy Zsolt, pszichológus, haladó gyászfeldolgozás módszer specialista. Mai beszélgetésünk apropója, hamarosan megjelenő könyve, amelynek címe Gyásztörténetek, veszteségből növekedés. Beszéljünk egy kicsit tulajdonképpen részben a könyvet kapcsán egy olyan témáról, ami egyre inkább fókuszban van, de úgy érzem, ha már a diszonanciát, a kognitív diszonanciát említetted, hogy ez is egy ilyen diszonáns téma még mindig, ez pedig a poszttraumás növekedés. Egyszerűen nem tudjuk valahogy ezt a két nagyon ellentétes dolgot összeilleszteni, hogy elveszítünk egy munkát, vagyont, házastársat, családtagot, hát hogy is lehetne abból növekedni? Szóval nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy például a könyvedben most anélkül, hogy spoilereznénk, hogy jelentek meg azokban a nagyon személyes történetekben a poszttraumás növekedés folyamata, amiket megosztasz?
2: Igazából egy picit onnan indítanám, hogy miért is lehet ez nehéz, mert hogy tényleg én is nagyon sokszor félve teszem fel ezt a kérdést, akár egy egyéni, vagy akár egy csoportos folyamatban, hogy mire is taníthat ez a veszteség. Mert hogy egy nagyon nehéz helyzetben van ilyenkor a gyászoló, de hogy mégis ott van tényleg annak az átkeretezési lehetősége, hogy valamit megláttatni. Általában úgy szoktam fogalmazni, hogy ebből a nehéz helyzetből mi az, amit a saját életére vetítve át tud akár venni, akár valamilyen tanításként saját maga részére, az életének a további folytatása kapcsán, akár az emberi vagy a szakmai kapcsolódásai, szakmai élete mentén esetleg saját magára át tudna vetíteni. Ugye a könyvben 25 különböző veszteségtörténettel találkozhat az olvasó. Ezek nem csak haláleseti veszteségről szóló veszteségtörténetek, hanem akár a meddőség, párkapcsolati szakítás, kisállatgyász, idősödés, klinikai halálból való felépülés, akár az elköltözés, vagy a társállatvesztés, és még ezen kívül egyébként tényleg nagyon sokféle egyéb veszteség. De hogy pont az volt a könyv megírásával a célom, hogy valahogyan reményt, hitet adjon az olvasóknak, akár azoknak, akik érintettek bármilyen veszteségben, akár azoknak, akiknek korábban volt valamilyen veszteségük, és arra szeretnének valamilyen egyéb perspektívából ránézni, vagy csak azoknak, akik az élet értelmét keresve szeretnének bármilyen témájú könyvet olvasni, hogy újabb perspektívákat láthassanak meg, mert ugye vannak a gyásznak újabb perspektívái, újabb elméletei, amik között például a gyásznövekedés elmélete, vagy a konstrukcióadó elmélet azt fogalmazza meg, hogy ha valamilyen jelentést konstrukcióval látjuk el, akár a veszteséget, vagy megpróbálunk benne meglátni növekedési lehetőségeket, az talán egy picit megértettebbé tud tenni. És ugye a történetek esetén is, hogy így a kérdésedre is válaszoljak, olyan új irányvonalak, olyan akár új egyéni életutak jelentek meg az egyes veszteségek kapcsán, amik mondjuk az egyének életébe nem érkeztek volna meg, hogyha az adott veszteség nem történik meg. Hogyha növekedésről beszélek egy veszteség esetén, akkor például olyan helyzetekre gondolok, hogy valaki egy baleset kapcsán hozott létre akár egy egyesületet, aminek mentén más hasonló helyzetbe kerülteknek tudott lelki támogatást nyújtani, vagy akár egy klinikai halál mentén az ott megtapasztalt helyzetből fakadóan a felépülését követően egy teljesen más életvitelt kezdett el folytatni, vagy akár az a fiatal srác, aki egy több évtizedes függőséget követően egy pár éve tartó abstinens állapotban most már szociális munkásként drogos fiataloknak segít. Tehát, hogy ezek a veszteségek megmutatják, hogy olyan utak, olyan tapasztalások nyíltak az egyéni utakban, az egyéni életekben, amikből Pálferi szavaival élve forrást tudnak fakasztani más emberek számára. És talán ez az, amit én is szoktam hangsúlyozni, akár a folyamatai, egyéni vagy csoportos folyamatokban, hogy hogyan lehet meglátni azt, hogy az én nehézségemben mi lehet az, amiből valamit építve mások számára tudok adni valamit, abból, amit én átéltem.
1: Nagyon érdekes kérdés az, hogy mi az, ami mondjuk két-három embert összeköt vagy szétválaszt a tekintetben, hogy az egyik átéli a poszttraumás növekedést és létrehoz egy másokat segítő civil szervezetet, vagy a saját veszteségével azt feldolgozva hasonló helyzetben lévőknek segít, vagy ebben eltűnik, és nem tud belőle kijönni. Mi lehet az, ami az embereket ilyen módon elválasztja idézőjelben egymástól, hogy az egyik képes növekedni, a másik pedig eltűnik benne.
2: Picit idehoznám akkor a szakdolgozati témámat, mert pont így a gyász témát kutattam, és azt vizsgáltam meg, hogy a reziliencia és az önegyüttérzés az hogyan hat a jóllét érzésre és az egyes megküzdési stratégiákra olyan fiatal felnőttek életében, akik az elmúlt 3 évben vesztették el a szerettüket. És ami nagyon fontos, és talán válaszul a kérdésedre, az egyrészt a reziliencia mértéke, másrészt a saját magammal való önegyüttérzés. Hogy nehéz helyzetekben mennyire tudok elfogadó, megengedő, önmagamat szerető, jó szülőjévé válni akár saját magamnak, és a másik meg a reziliencia. Ugye a rezilienciával kapcsolatban sokszor felmerül a kérdés, hogy velünk született személyiség vonás, vagy akár egy fejleszthető készség. És ugye egyre inkább azt erősítik meg a kutatások, hogy ez egy fejleszthető készség. És több dologból tevődik össze, tehát hogy az, hogy ki mennyire válik reziliens, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szempont annak kapcsán, hogy egy helyzetre, egy nehézségre hogyan tudunk reagálni, hogy mi az a mintázat, amit otthonról hozunk, hogy hogyan tudunk nehéz helyzetekkel akár megbirkózni, vagy mennyire vagyunk konfliktuskerülők, mennyire van otthon a családi rendszer működésében helyett erre a nehéz érzésekről, fájdalmakról való őszinte nyílt direkt kommunikációnak, de hogy ami fontos, és ezért is fejleszthető készség, hogy én úgy gondolom, hogy akár egy egyéni terápiás folyamattal, akár saját magunk önismeretének a mélyítésével, ez egy olyan terület, amit fejleszthetünk. Tehát, hogy nincs ebben egy eleve elrendeltetés, ha én mondjuk egy olyan családi közegből származom, ahol mondjuk kevésbé volt jellemző a családi transgenerációs mintáimban a nehézségekkel való megküzdés, hogy akkor én életem végéig egy ilyen életmódban, egy ilyen gondolkodásmódban kell, hogy leéljem az életem.
1: Azonnal folytatódik egészségmegőrző műsorunk itt a Jazzin. A Dr. Jazzy vendége Nagy Zsolt pszichológus, haladó gyászfeldolgozás módszer specialista. Várjuk vissza önöket.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Folytatjuk beszélgetésünket itt a Dr. Jazzy-ben Nagy Zsolt pszichológussal, gyászfeldolgozás módszer specialistával, a hamarosan megjelenő Gyásztörténetek, veszteségből növekedés című kötet szerzőjével. A könyved 25 történet segítségével mutatja be, hogy milyen sokféle veszteség, milyen sokféle gyász folyamat jelenhet meg az életünkben. És most, hogy a rezilienciát említetted, eszembe jutott, benne voltam egy kutatásban, fiatalkorú elkövetőket vizsgáltak. Az a kérdés, hogy ő hogy éli túl a büntetésvégzési intézetben töltött idejét, meg utána hogyan tudta apraállni, az valóban a reziliencia kérdése is. És a kutatások is azt mutatják, hogy ez fejleszthető, de a Hirschi féle kötődés elmélet is nagyon meghatározó, meg az, hogy milyen mintát hozunk otthonról. Szerinted, ha valaki mondjuk börtönbe került, és egy hosszabb időt kellett betöltenie, vagy akár mondjuk mentális betegség miatt rászorult egy hosszabb kezelésre, ezeket is el kell gyászolnunk?
2: Tehát úgy gondolom, hogy ez ugye egyéni szinten akár az elvesztegetett időnek, igen, a gyásza, az, igen, hogy az a sok minden, amit esetleg abban az időben elvesztettem, kapcsolatok, kapcsolódások, lehetőségek, illetve emellett az is, hogy sok mindent nem tudtam saját magamból megvalósítani. Az elmulasztott lehetőségek, és hogy én úgy gondolom, tehát, hogy például az egyik szereplő a könyvben, ő is írja, hogy többször is volt börtönben is, és hogy az ott megtapasztalt élmények is, én úgy gondolom, hogy később hasznos hozadékai lehetnek a későbbi útnak. De hogy nagyon fontos, hogy ugye ezekkel a nehezebb időszakban való megtapasztalásokkal mit kezdünk, hogy utána visszamegyünk-e, visszamegyünk-e esetleg ugyanabba a közegbe, ami mondjuk a nehézséget hozta, vagy ebből valahogyan próbálunk túljutni, akár egy egyéni folyamattal, vagy valamilyen spirituális támogatással, valamilyen spirituális kapaszkodóval, akár egy hitbéli kapaszkodóval, vagy bármivel. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy minden, amit az úton megélünk, legyen az pozitív, legyen az negatív, az hozzánk tud adni.
1: Átlépve egy másik fontos kérdésre, a gyásznak a folyamatára, hogy ez több szakaszból is áll, és ezt már itt ebben a műsorban is elmondtad korábban, és nem is a szakaszokra szeretnék most rácsatlakozni, inkább apró mozzanatokra, mint például a felkavaró emlékek. Elég sok szakirodalmi forrás foglalkozik azzal, hogy amikor ilyen emlékbetörések vannak, amikor ilyen felkavaró emlékek vannak, mert meglátok valakit az utcán, vagy felidéződik bennem, nekem is volt egykor ez az életem része, és most már nem a részem. Szóval, hogy ezek vissza tudják rántani az embert, még egy jól feldolgozott gyász esetén is. Terapeutaként ezt hogyan tudod jól megérintetni a klienssel?
2: Igazából ugye a folyamatban sokszor elmondom nekik azt, hogy a hullámzás mértéke az normális, talán annak az intenzitása az, ami csökkenni fog. És hogy igazából sokaknál azt látom, hogy ahogyan halad előre a gyász folyamat, ennek a kilengésnek a mértéke csökken. Mégpedig azáltal, hogy ugye megtanulnak a nehéz helyzetekkel mit kezdeni. Megtanulják, hogyha nagyon van egy ilyen emlékbetörés, vagy akár egy alkalom, akár bármi olyan helyzet, ami egy ünnepnap, vagy ami újra akár évfordulóként felszakítja a sebeket, hogy azokban mi az, ami segít érzelmileg stabilizálódni. De tehát az is lehet egy ilyen plusz mankó és eszköz, hogy ilyen helyzetekre van akár egy ilyen átgondolt eszköztár, hogy mi az, amivel akár egy négyszög légzéssel, vagy bármi olyan érzelemszabályozó eszközzel tudják saját magukat is akár biztonságba helyezni. De hogy én is most így 4 év távlatából, ugye áprilisban volt 4 éve, hogy elvesztettem az édesanyámat. Azt tapasztalom, hogy vannak megérintő helyzetek és olyan pillanatok, amikor igenis fáj a hiánya, amikor az ember elérzékenyül, és hogy én próbálok megengedő lenni saját magammal szemben is, és ezt a megengedést próbálom valahogyan tolmácsolni a hozzám járó klienseknek is, hogy nem valamilyennek kell lenni, hanem önazonosnak, hogy megengedni azt, hogyha fáj, mert hogy hiába próbálok én keménynek tűnni, és nem kiad eladni az érzéseimet, vagy elsiratni a könnyeimet, azok belülről úgy is feszíteni fognak. Hogyne. Tehát, hogy valahogyan egy betegség, vagy szorongás, vagy egyéb helyzetben, de utat fognak maguknak törni. És lehet, hogy valakinek az segít, hogy emlékezik, lehet, hogy valakinek az segít, hogy akkor elmegy sportolni, lehet, hogy valakinek a sírás, vagy a történetek felelevenítése, de lehet, hogy valakinek a naplózás. Meg kell találnom azt, hogy saját magamnak mi segíthet, mert hogy én úgy gondolom, hogy ez egy természetes folyamata a gyásznak, hogy azokban a helyzetekben, amikor igenis ott kellene, hogy legyenek és nincsenek ott, megérintődik az ember.
1: Azonnal folytatódik beszélgetésünk itt a Dr. Jazzyben Nagy Zsolt pszichológussal, gyászfeldolgozás módszer specialistával, a hamarosan megjelenő gyásztörténet

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzy-vel.
1: Folytatjuk beszélgetésünket itt a Dr. Jazzy-ben Nagy Zsolt pszichológussal, gyászfeldolgozás módszer specialistával, a hamarosan megjelenő Gyásztörténetek, veszteségből növekedés című kötet szerzőjével. Van egy nagyon különös helyzet szerintem, nem beszélünk róla, de nagyon sokakat érint, amikor mondjuk például egy házaspárnak az egyik tagja elveszít egy családtagot, akit lehet, hogy a másik ember, az ő házastársa nem is annyira kedvelt, vagy esetleg feszültség volt a családon belül, és így tovább. Mint hogyha el kellene titkolnia azt, hogy ő mennyire mélyen megérintődik. Még tudhatja is, hogy a házastársának sok bánatot vagy keserűséget okozott ez a családi kapcsolódás. Ez egy nagyon nehéz helyzet. Te belefutsz ebbe, elmondják-e neked a kliensek?
2: Igen, és hogy igazából nagyon sokszor azt fogalmazzák meg azon a kanapén, amivel szemben velem ülnek, hogy olyan jó, hogy erről lehet őszintén beszélni. Tehát, hogy önmagában már az, hogy annak van valamilyen tere, hogy nem azt kell mondanom, amit úgy gondolom, hogy elvár tőlem a az önmagában sokat tud segíteni, és hogy én ebben látom magának a folyamatnak is a gyógyító hatását, hogy sok minden kimondhatóvá válik, és hogy nem úgy, hogy valamilyennek kell lennem, hanem ahogyan én azt megélem, mert hogy nagyon sokszor tényleg ez a tojáshéjon járkálás az, amit látok, hogy vagy nem akarom a másikat már egy idő után terhelni, vagy igazából...
1: A gyászommal?
2: A gyászommal. Vagy nem akarom, vagy nincs rá egyszerűen tér, vagy idő, mert hogy mondjuk a gyerekekkel kell foglalkozni, és a hétköznapi mókuskerék az nagyon könnyen berántja az embert, és hogy általában ezekben a helyzetekben nagyon sokszor

0: megjelenik az, hogy a jelen gyászban való nehézség, feldolgozatlanság, elakadás mögött egy korábbi, akár élőszülővel, vagy élő rokonnal való nehéz kapcsolatban van valami gyökér, akár az a, tehát ugye a gyökér probléma az nagyon sokszor a meg nem élt autonómia igényekből is fakadhat, hogy, mondjuk engem gyerekként arra szocializáltak, hogy, nem fejezhetem ki, nem mondhatom ki azt, ami bennem van, az én igényeimnek, szükségleteimnek nincs tere, és ez nagyon sokszor lát, hogy megjelenik aztán magában a gyász folyamatban is, mint ilyen tudatalatti viselkedésmód, hogy, mindenki előttem fontosabb, de hogy az, ami egyébként bennem van, az másodrendű.
1: Most volt egy mondatod, és szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, az élő rokonnal való kapcsolódásunk, amely megszakad. Én ámulva szoktam posztokat és posztok alatti kommenteket olvasni, amelyek ezzel a témával foglalkoznak, hogy milyen elképesztően sok ember szakítja meg az általa mérgezőnek megélt kapcsolatot a szüleivel, testvérrel, baráttal lehetne folytatni. Azt gondolom, hogy az, hogy megszakítok fizikailag valamit, az nem azt jelenti, hogy megszakadt az a kapcsolat. Én nem akarok abban részt venni, mert nekem fáj. De úgy gondolom, hogy az is egy komoly gyász folyamatot igényelne, hiszen az illető még él. És tulajdonképpen lehetnénk akár jó kapcsolatban is, de nem vagyunk, mert nem bírja el a mi kapcsolódásunk azt a sok feszültséget.
0: Igen, tehát, hogy ez egy bizonyos határszabás egy ponton túl saját magunk mellett, hogy ugye a kapcsolatból való kilépés, a kapcsolat megszakítása, arról is szól sok esetben, hogy ugye nem viselem el azt, hogy most már akkor számomra bántódó dolgok, akár bántás érkezzen, de hogy igen, ahogyan mondod is, ettől függetlenül a belső igény az ott van, hogy mert ugye maga az is, hogy egy élő személlyel a kapcsolat nem olyan léte, amilyenre vágyunk, és hogy folyamatosan nyújtjuk ki valaki irányába a kezünket úgy, hogy az a két kéz nem tud összeérni, pedig hiába él a másik, ez egy veszteség folyamat. És hogy ugye hasonlóan, mint mondjuk bármilyen egyéb veszteség esetében, mint a gyászfeldolgozás módszer egy konkrét cselekvésprogramot tud nyújtani, ami 7 vagy csoportos alkalmon keresztül, 8 alkalmon keresztül egy olyan cselekvéssort tanít meg a folyamat során, ami aztán későbbiekben egyénileg is alkalmazható a különböző veszteségeknek a feldolgozására. Tehát, hogy az nagyon fontos, hogy, ugye távolabbról indulunk ebben a módszerben, és a gyászról, a veszteségekről való általános gondolkodásban, azokról a klisékről beszélgetünk, ami egyébként nagyon sokszor megjelenik a gyász folyamat során, és akkor utána a résztvevő készít egy saját veszteségdiagramot, amiben az egész eddigi élete során megélt veszteségeket összegyűjti. Ennek az a lényege, azért kell ezeket, hogy egyrészt saját maga is átgondolja, hogy hogyan van az élete korábbi nehézségeivel, mik azok, amiken már megdolgozottá váltak, mik azok, amik esetleg még mindig aktívan, akár felkavarják, vagy érzéseket váltanak ki, és utána ezekből a választott veszteségekből sokszor lehet, hogy ez az a veszteség lesz, amivel érkezik, de már láttam arra is példát, hogy valaki mondjuk szülővesztéssel érkezett, és mondjuk teljesen másnak, és egy nagyszülőnek írt levelet, vagy magzatvesztéssel érkezett, és a szülőnek írt utána a levelet, tehát hogy a veszteségdiagramot követően erre a kiválasztott személyre, vagy veszteségnek a tárgyára egy kapcsolatdiagram készül, amiben az adott személlyel, vagy akár egy munkával, vagy társállattal való kapcsolódás során átélt pozitív és negatív élményeket gyűjti össze a gyászoló, és utána ezeket struktúrálva megbocsátás, illetve megkövetések és egyéb érzelmi struktúrálás mentén készül egy levél, aminek az elején van egy megszólítás, és a végén egy búcsúzás az adott kapcsolattól. És ugye ez egy érzelmi beteljesítést tud létrehozni, hogy sok minden kimondhatóvá válik, ami esetleg az addigiakban nem. De hogy azt sem szoktam ígérni, hogy ez a 7-8 alkalom egy varázsütésszerűen akkor egy gyászt feldolgozhatóvá tesz, viszont eszközöket ad és lehetőséget teret arra, hogy a gyászoló tudjon a gyászával foglalkozni.
1: Innen folytatjuk hamarosan beszélgetésünket a Dr. Jazzyben, Nagy Zsolt pszichológussal, haladó gyászfeldolgozás módszer specialistával. Várjuk vissza Önöket.
2: Jazzy. Jazzy.

0: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Folytatjuk beszélgetésünket itt a Dr. Jazzy-ben Nagy Zsolt pszichológussal, gyászfeldolgozás módszer specialistával, a hamarosan megjelenő Gyásztörténetek, veszteségből növekedés című kötet szerzőjével. Nagyon kevés időnk maradt, de most két olyan hívószó is elhangzott, amit még feltétlenül szeretnék behozni ide a beszélgetésbe. A veszteségdiagram kapcsán egyrészt az jut eszembe, hogy el tudjuk-e, el lehet-e gyászolni, ha egy önreflexióban rájövünk arra, hogy milyen rossz döntések sorozata vitt el minket oda, ahol most vagyunk. Azt gondolom, hogy ez némi önismeretet is feltételez, tehát nem önostorozásra gondolok, hanem amikor összerakom, hogy kerülhettem ebbe a helyzetbe. Mik voltak ezek az elhibázott döntések? Ezt el lehet-e gyászolni?
2: Én úgy gondolom, mint akár az előző példa esetében is, hogy az elvesztegetett idő, vagy önmagam nem választása, vagy az elmaradt lehetőségek, vagy akár egy korábbi énemhez is lehet ez a veszteség levél, vagy kapcsolatdiagram, hogy megszülessen. Tehát, hogy abszolút ezek olyan részek, és nyilván ennek az önismereti úton több olyan hozadéka is van, hogy nyilván meglátom azt, hogy mely működésmódjaim voltak, amik ehhez a viselkedéshez vezettek, de hogy abszolút ezzel, tehát hogy lehet korábbi én részünknek is írni.
1: Még egy téma eszembe jutott, és egy picit itt kikacsintanék egy teljesen másik holisztikus módszerre, a családállításra olyan szempontból, hogy ott nagyon gyakran jelennek meg olyan felmenők, akiket nem is ismertünk, de a tragédiájukat ismerjük. Lépjünk most vissza a gyászfeldolgozás folyamatába, a klasszikus pszichológiai terápiás folyamatokba. A terapeuta és a kliens között van-e annak tere, hogy egy olyan családtaggal, vagy a család olyan részével foglalkozzon a terapeuta és a kliens, akikről biztosan lehet tudni, hogy nagyon tragikus volt az életük, hogy nagyon nagy áldozatot hoztak, hogy tulajdonképpen én egy picit, mintha ezt is cipelném magammal, nem tudok ebből a körből kilépni, minthogyha a lemenőkön keresztül ez ilyen transzgenerációs módon újra és újra megjelenne. Szóval egy ilyen nagyon speciális generációkon átfutó veszteséget lehet gyászolni.
2: Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát, hogy kifejezetten a módszernek nem része, de egy hosszabb folyamatban akár a családfára való ránézéssel, annak a megértése és meglátása, hogy miként történt esetleg a veszteségek elgyászolása, vagy el nem gyászolása generációkon keresztül. Az nagyon sok mindent megérthetővé tesz, mert hogyha mondjuk van valaki akár a felmenők között, szülők, nagyszülők között, akinek az életében mi azt látjuk, hogy egy korai veszteség onnantól kezdve az egész életét meghatározta, akkor nyilván előttünk is ez a minta lesz, akár hogy egy gyász, egy örökké tartó folyamat, vagy hogy ebből nehéz, vagy talán nem is lehet kijönni, és hogy ezeknek a tudatos megértésével, felismerésével és átdolgozásával viszont lehet foglalkozni. Nagyon sokszor felteszem a folyamatokban azt a kérdést, hogy egy kimondott gondolat vagy érzés az valóban a sajátja az egyénnek, vagy valakinek esetleg a mástól elhozott érzése, gondolata, amit mondjuk sokat érzett, hallott, és már annyira magáévá vált, internalizálódott, hogy saját magáénak gondolja, de lehet, hogy nem is az övé.
1: Az erre való ráismerés, amikor ezt a kliens felismeri a segítségeddel, az egy nagyon különös pillanat lehet. Ott nagyon sok minden kiszakadhat egyszerre.
2: Különös, megterhelő, de egyben felszabadító is, mert hogy nagyon sok olyan akár önmarcangolást, vagy saját magunk által értetlen viselkedésmódot érthetővé tesz.
1: Megváltoztathatja ez egy ember életét?
2: Megváltoztathatja. Megérthetőbbé tudja tenni, de ugye utána következő lépésként ott van, hogy akkor még a viselkedésben valamilyen változást célszerű eszközölni, mert nyilván azért az, hogyha mondjuk egy hosszú transzgenerációs mintáról beszélünk, akkor egy ponton túl a viselkedés automatikussá is válik. Hiába nem a miénk, mégis a saját működésünk részévé válik. De hogy biztatni szeretnék mindenkit így zárszóként, hogy lehet a nehézségeken dolgozni, és lehet a nehézségeket fel is dolgozni. Az, hogyha valamilyen nehéz puttonnyal érkezünk, az nem determinál csinálja azt, hogy a hátralévő időnket hogyan éljük le. Mindig azt szoktam mondani, és tényleg zárszóként mondom, hogy arra nincs ráhatásunk, hogy meddig élünk itt a Földön, de hogy milyen minőségben, arra igenis. És talán ez, illetve az, hogy a nehézségekből is forrást tudunk fakasztani, talán a könyv történeteink keresztül adhat reményt és hitet, hogy az élet szép a nehézségek ellenére is.
1: A mai beszélgetésünket annak apropóján kezdtük el, hogy hamarosan megjelenik az első könyved Veszteségtörténetek címmel, amelyben 25 ember osztja meg a saját veszteségét az olvasókkal rajtad keresztül. 25 nagyon különböző veszteségről van szó. Azt gondolom, hogy ez most egy folyamatnak a kezdete. Egészen biztos vagyok abban, hogy nagyon jól be lehet fogadni mások történetein keresztül azt, amire esetleg én magam nem láttam rá. De ha valaki szeretne személyesen is találkozni veled, jövő héten szerdán lesz a könyv bemutatód. A honlapodon ugye ez elérhető, mint információ, illetve a könyvhét keretein belül is lehet veled találkozni dedikálás formájában is, és már az őszi gyászkonferencia is formálódik. Úgyhogy én az egyik legnagyobb támogatód vagyok, és nagyon örülök neki, hogy újra találkozhattunk, és remélem még sokszor fogunk.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Marian.
1: Köszönöm Nagy Zsolt, pszichológus, haladó gyászfeldolgozás módszer specialistának a mai találkozót. Köszönöm már a megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hávarga Marian.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ráadás koncert az első estére minden jegy elkelt. Dupláz a Scott Bradley's Postmodern Jukebox. Új koncert június 11-én a Margit Szigeti Színházban. Világsztárok és vintage hangulat. A 70-es, 80-as évek slágerei találkoznak napjaink kedvenceivel. Ne maradjon le! MargitSzigetiSzínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Napos, koronyári idő várható. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Halálos medvetámadás történt Erdélyben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos beszámolt arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte Balait Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladék lerakóban helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az aszbesztmentesítés. A nagyobb területek rendezéséhez állami támogatásra számít az önkormányzat. Csaknem 3 milliárd forint értékű illegális dohányáruval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest megyében. 9 helyszínen összesen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. Az ügyben 3 férfit tartóztattak le. Medve tépett szét egy férfit Erdélyben, Segesvár közelében. A mentőket reggel riasztották, hogy a Szeben megyei Prot határában medve támadt egy 34 éves férfira, aki súlyosan megsérült. A helyszínre érkezve már csak a halálát tudták megállapítani. Májusban 2 halálos medvetámadás történt Romániában. A nap további részében észak, északkeleten és a viharsarokban fordulhat elő egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Holnap túlnyomóan napos időre és kevéssel 30 fok alatti hőmérsékletre számíthatunk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Kispesten az Ady Endre utat lezárták a Kisfaludi utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt hétvégére. A 42-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik a teljes vonalon, mely terelt útvonalon közlekedik a Templom tér megállót, nem érinti. Mától lezárták a második kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződését, a Széher utat megnyitották a Szerbantal utca és a Bölöni-György utca között, de a Kuruc utca és a Bölöni-György utca között továbbra is lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Szél-Kálmán tér felé, több megállót nem érint. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt, az érintett szakaszon időszakos sávlezárásra is számítani kell. Mától június végéig hétvégenként az 51 A villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni karbantartás miatt, a 2 B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem jár. Siling Zsolt, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy, együtt vagyunk, a Jazzy Lexikont hallgatják. Elmúlt 17 óra. Jó napot kívánok, én Repkényi Dóra vagyok. Pete Millett egyik dalát, a Hard Life-ot fogom hozni. Egy angliai énekes dalszerző, aki a soul, az R&B és az alternatív pop stílusokban tevékenykedik, Manchesterben született. Először gitározni tanult gyermekként, és kórusokban is énekelt. Mirtiltől is hozok egy felvételt. A hangját több helyről ismerhetjük. Egyrészt énekel DJ Sterbinski remixein, aztán egy tehetségkutató énektanára is volt. Fellépett a Bergendi Szalon zenekarral, a Benko Dixieland Banddel, és szerepelt a Meseautó című filmben, az Escape együttesben. És kezdünk Boom Pulse-al, I'll Drop the Stone-nal a Jazzy Lexikonban.

0: Kezdi lexikon.
1: Csillebércen 70 évvel ezelőtt hozták létre a Központi Fizikai Kutatóintézetet, a KFK-t. A Normafa közelében lévő intézmény hamarosan a hazai tudományos élet egyik fellegvárává vált, amelyben számos Nobel-díjas kutató is megfordult. Olyan tudósok dolgoztak az intézményben, akik az amerikai NASA kitüntetését is megkapták. Az egyik legérdekesebb személyiség Stephen Hawking volt, de járt itt például Roger Penrose is, mindketten a relativitás elmélettel kapcsolatos megbeszéléseken vettek részt.
0: Jazzy Lexikon.

Önök továbbra is a jazzit hallgatják, együtt vagyunk a Jazzy Lexikonban. Coin-tól hozok egy Delta Replit-et. Egy amerikai indie pop zenekar, amely 2012-ben Nashville-ben alakult. És Tony Deserto-tól kezdünk a Something Got to Give-vel. 1976-ban született amerikai jazz énekes, zongorista és zeneszerző.

0: Jazzy Lexikon.
1: A belvárosban az Országháztól nem messze található Olimpia Park a jól ismert olimpikonok és végig szurkolt olimpiák emlékét hivatott megörökíteni. A 2014-ben megújult park és játszótér bejáratánál álló szimbólumszobor, az olimpiai ötkarika a budai rakpartról is látható. A szobrot azért festették nemzeti színűre, mert a Nemzetközi Olimpiai Bizottság jogdíjat akart kérni a hivatalos ötszín használatáért. A parkban egy látványbetonelem feltünteti az olimpiai aranyérmes magyar sportolók nevét, egy világtérképen pedig megkereshetjük az eddigi összes nyári olimpiai és paralimpiai helyszínt a megfelelő évszámmal párosítva.
0: Jazzy Lexikon.

Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling péntek este 7 órától Bárány Annával és Suri Imre.

0: Ez itt a Jazzy, együtt vagyunk. A Jazzy Lexikonban Dido egyik dalát, Honestly Okay-t fogom elhozni. Az angol Grammy-díjas énekesnő egyik az Egyesült Királyság legsikeresebb előadóinak. Olyan slágereket ismerhetünk tőle, mint a Hearing Me vagy a Thank You, és az Eminemmel közös nagy sikerű slágere, a Stan. Mainly Best-től is hozok egy dalt, a Trained. Főként funky jazz játszik a csapat, akik 2008-ban alakultak. És Alto Parlantéval kezdünk. A Cambiaración mexikóvárosi elektronikus zenei formáció és produceri projekt, amelyben két zenész vesz részt. A duó egyedi hangzása a latin zene ritmikai alapjait és a tradicionális árnyalatait ötvözi a modern elektronikus zenével. Kezdünk pedig Alastair Lane és Sarah Dagny közösével itt a Jazzy Lexikonban.
1: Ce matin-là, elle lui avait laissé quelques mots sur la petite table en bois dans la chambre. Sur le papier, on pouvait lire « Mon amour, tu trouveras la référence de mon rouge à lèvres que tu aimes tant, déposé à l'arrière en guise de baiser. » Aussi, j'ai pris ma douche, mais dans la baignoire, pour détendre ce corps long, que tes caresses ont rendu fou. »

0: Jazzy Lexikon.
1: A várban sétálva nem biztos, hogy eszünkbe jut, mennyi emléket és titkot rejt a Várhegy pince és barlangrendszere. Az utcák alatt három szinten végighúzódó rendszer a földtörténeti korszak nyomait, középkori legendákat és több ezer ember befogadására alkalmas, második világháborús óvóhelyet is őriz. Ezt a 3,3 kilométeres, kiemelten védett barlangot az 1880-as években térképezték fel, egyes helyeken még látszanak a középkori borospincék és jégvermek, ahogy egy kiállított csontkamra töredéke is. Állítólag a városháza tömlöceként is használták ezeket a vermeket, a török hódítás után a megunt háremhölgyek is sokszor ezekbe a pincékbe kerültek. A barlang legalsó szintjén az izgalmas oldódás formák mellett a plafonban még egy mamut foghelye is megmaradt.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Futrinka utca nem csak Bálint Ágnes csodás meséjében létezik, Budapest 12. kerületében is van ilyen. Igaz, itt nem morzsakutya, cica-mica és sompolyogi laknak. A Futrinka félék gyors, hosszú és karcsú lábakkal bíró rovarok. A szó a fut ige származéka. A népnyelvi futri, azaz futkározó kicsinyített alakja.
0: Jazzy Lexikon.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Napos koronyári idő várható. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Halálos medvetámadás történt Erdélyben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos beszámolt arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszttartalmú kőzúzalékot, közölte Balait Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladék lerakóban helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az aszbesztmentesítés. A nagyobb területek rendezéséhez állami támogatásra számít az önkormányzat. Csaknem 3 milliárd forint értékű illegális dohányáruval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest megyében. 9 helyszínen összesen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. Az ügyben 3 férfit tartóztattak le. Medve tépett szét egy férfit Erdélyben, Segesvár közelében. A mentőket reggel riasztották, hogy a Szeben megyei Prot határában medve támadt egy 34 éves férfira, aki súlyosan megsérült. A helyszínre érkezve már csak a halálát tudták megállapítani. Májusban 2 halálos medvetámadás történt Romániában. A nap további részében észak, északkeleten és a viharsarokban fordulhat elő egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Holnap túlnyomóan napos időre és kevéssel 30 fok alatti hőmérsékletre számíthatunk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Kispesten az Ady Endre utat lezárták a Kisfaludy utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt hétvégére. A 42-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik a teljes vonalon, mely terelt útvonalon közlekedik, a Templom tér megállót nem érinti. Mától lezárták a második kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződését, a Széher utat megnyitották a Szerbantal utca és a Bölöni-György utca között, de a Kuruc utca és a Bölöni-György utca között továbbra is lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Szél-Kálmán tér felé, több megállót nem érint. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos sávlezárásra is számítani kell. Mától június végéig hétvégenként az 51 A villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni karbantartás miatt, a 2 B villamos pedig a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem jár. Siling Zsolt, BKK Info.
0: A hírek után újra jazzy zene.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon 18 óra után. Jó napot kívánok, én Repkényi Dóra vagyok. El fogom hozni önöknek Simple Red egyik dalát, a Stars, a brit pop együttestől, akik 1985-ben alakultak. Mikáknél az, aki a kezdetektől a csapat dalszerzője és vezetője. Jazz Magactól is hozok egy dalt, a Gin Room Borsört. A magyar könnyű zenei együttest Geszti Péter alapította vokalistának három nagyszerű tehetséggel, Kozma Orsival, Váci Eszterrel és Behumi Dórival. 2000-ben egy búcsú koncerttel feloszlott az együttes. És a The Smooth Orchestrától kezdünk a Rise and Rips-szel. Az olasz New Jazz és Funk formáció 2004-ben alakult. A zenéjük stílusosan ötvezi a soul, a jazz fusion és dub elemeit.

0: Jazzy Lexikon.
1: A budapesti ezüst szeg ma már alumíniumból van. Ez az utolsó szög az 1896-ban megnyitott Szabadsághíd, vagyis a korábbi Ferenc József híd szerkezetében. Az eredeti ezüst szöget maga Ferenc József ütötte be, vagyis ő indította el a gépet, amely az FJ monogrammal ellátott alkatrészt a helyére illesztette. Az eredeti ezüst szöget az első világháborúban ellopták. A mai alumínium verziót már üvegbúra védi. A híd pesti oldalán, a déli részén található.
0: Jazzy Lexikon.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, a Jazzy Lexikonban pedig Bob Baldwin egyik dalát, a Show Nuffot fogom elhozni. Amerikai kortárs, jazz, zongorista, zeneszerző is, író ő, valamint zenei producer. És Cutter Chicktől kezdünk, az I Shot the Sheriff-fel. A 2010-ben alapított csapat 4 zenészből áll.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Bethlen Gábor tér Budapest 7. kerületében, az Erzsébet városban található. A tér mai arculata csak az 1920-as évek végén alakult ki. Ekkor épült fel a zsidó hitközség, Siket Néma intézete, és a hármas szám alatti bérház, mely 7 emeletével és mintegy 100 lakásával a főváros legnagyobb háború előtt épült ilyen jellegű épülete. Tetején a II. Világháború alatt néhány férőhelyes betonbunkert építettek, ahonnan az egész környező várost tűz alatt tudták tartani. A bunker ma is megvan.
0: Jazzy Lexikon.

A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

a sokszoros Grammy-díjas amerikai énekesnőt, a gospel és blues eredetű szól királynőjének is tartják. A felvétellel búcsúzom önöktől, további kellemes napot kívánva, az elmúlt órákban a Jazzy Lexikont és Repkényi Dórát hallották. Viszont hallásra!

0: Jazzy Lexikon.
1: A Várnegyedben található az Alkímia kapuja, az Úri utca 52-es szám alatti házon. Az épület egykori úrnője egy bizonyos Antónia nevű hölgy, az 1700-as évek végén egy egyiptomi bészszobrot is faragtatott a házra. Bész a gyermektelen nőknek hozott szerencsét és gyermekáldást, illetve megvédte az okkult tudományok hívőit és házát a démonoktól. A siker itt sem maradt el. Antóniából hamarosan három gyermekes boldog feleség lett, aki azonban nem hagyott fel ezoterikus tevékenységével. Az épület 1795-ig gyakran látta vendégül a Martinovics féle szabadkőműves jakubinus felkelésben résztvevőket. Az emeleti termekben gyakoriak voltak a szeánszok is.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ráadás koncert az első estére minden jegy elkelt. Dupláz a Scott Bradley's Postmodern Jukebox. Új koncert június 11-én a Margit Szigeti Színházban. Világsztárok és vintage hangulat. A 70-es 80-as évek slágerei találkoznak napjaink kedvenceivel. Ne maradjon le! MargitSzigetiSzínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Napos koranyári idő várható. Az iskolai autonómia erősítését és a gyermekközpontú közoktatás irányítását hangsúlyozza az oktatási miniszter. Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városligetnél. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit a Balzac Diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy a felsőoktatás átalakítása két lépcsős folyamat lesz, és elkezdtek dolgozni a fiatalkori részvételiség kialakításán. Megtartották az első állománygyűlést az új társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A tárcavezető arról beszélt, hogy politikamentessé kell tenni azokat a területeket, amelyeket az előző kormány saját politikai befolyása alá vont. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a társadalmi megbékélés, a párbeszéd újraépítése, a kulturális szabadság helyreállítása és a nemzeti identitás megerősítése csak közös munkával sikerülhet. Vita alakult ki a taxisok és a BKK között a TaxiTrack alkalmazásról. Az Országos Taxi Szövetség szerint jogi és szakmai szempontból is kifogásolható a hétfő óta kötelező, valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazás. A szervezet szerint az új rendszer nem oldja meg a fuvar szervezők legfontosabb problémáit, miközben új terheket ró a sofőrökre. A BKK ezzel szemben azt közölte, hogy nem új feladatról, hanem egy 2025 eleje óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről van szó. Az alkalmazásról a jövő héten egyeztetnek a taxisok és a Budapesti Közlekedési Központ képviselői. Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városliget környékén. Az előkészületek miatt már ma lezárták az Icsi Mihály utat, holnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszán sem közlekedhetnek az autósok. A Kisföld alatti igény esetén a megszokottnál sűrűbben jár majd. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Ha péntek este, akkor szóljanak a legjobb funky zenék. Funky Feeling most a Jazzin.
3: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
4: Nagyon kellemes estét kívánunk, ez a Jazzy, a Jazzyben pedig a Funky Feeling Bárány Annával és Súri Imrével.
5: Nagyon szép estét kívánok én is önöknek. Mi újság, hogy vagyunk?
4: Minden szép, minden jó. Azt találtam ki a mai műsorra, hogy rengeteg ismert funky zenét játszottunk az elmúlt időszakban, hogy a mai műsorban inkább olyanokat szedtem elő, vagy elsősorban olyanokat szedtem elő, akiket vagy nagyon ritkán forgatunk, vagy egyáltalán nem. Úgyhogy a mai műsor ennek jegyében tele kuriózummal, tele csemegével.
5: Óriási, ezt én is nagy szeretettel köszönöm Iminek. Ezt most elárulom önöknek, az úgy szokott kinézni, hogy az Imi összeállítja a mixeket, és átküldi nekem, hogy azokról kutassak bármilyen érdekességet önöknek itt adásba, vagy nektek adásba, és hát most annyiban segített az Imi, hogy besötétítette azokat, kiemelte azokat, akikről egyáltalán ír bármit az internet, vagy legalábbis
4: vagy
5: szórakoztató.
4: Könnyebben találsz valamit.
5: Úgyhogy volt vele kutató munka, de hát majd meglátják.
4: Ez a feladat.
5: Így
4: George Duke Richardjával kezdünk, ez egy klasszikus muzsika, és olyannyira, hogy, hogy tulajdonképpen a jazz és a funk valahonnan innen indult. Aztán Third Choice és a Love Tang, Berry and Gibbs féle remixben, Horsemeat Disco and Cathy Slage közös felvétel a Jump Into the Light, igen, ő a Sister Slage egyik tagja, még aktív tagja, illetve Evelyn Champagne Kingtől a Back to Love.
5: George Duke-ot kaptam feladatul, Reach Igen. Out című dalát kutattam ki. A Guardian of the Light című lemezen jelent meg, ami az amerikai billentyűs lemez producer 17. stúdióalbuma 1983-ban az Epic Records gondozásában jött ki, a felvételei pedig Los Angelesben zajlottak. Duke különféle billentyűs hangszereket használt a felvételhez, olyanokat, mint például a Rhodes, a Korg Polyszix, vagy az Odyssey, vagy a klaviár szóló, minimugot is használt, és melodikát is. A melodika egyébként egy nagyon érdekes kis hangszer. Nekünk Hogyne. Is van otthon Marcinak, azt így fújni kell.
4: Fújni és billentyűzni. Nagyon... Persze, nekem is volt gyerekkorban.
5: Tényleg?
4: Persze.
5: De, nem, de ezt most úgy csinálják, képzeld el, hogy egy ilyen kis flexibilis csővel van. Tehát, hogy nem magát a cuccot fújod, mint nekem is volt olyanom, hanem egy ilyen flexibilis csővel van. Igen. Na, úgyhogy ilyet is használt. Az albumon egyébként különböző zenészek közreműködtek, és olyan énekesek, mint Jeffrey Osborne és Lynn Davis. A Billboard 200-as listán a 147. helyig kúszott, az R&B hip-hop album listán jobb helyet végzett, ott a 46. lett. Három kislemez is megjelent erről a bizonyos albumról, köztük a hamarosan forgó Reach Out. Ez volt a vezető kislemez, és hát ez is elég jól teljesített, 59. lett az R&B dalok listáján, és ezzel a muzsikával a popsláger listákra is felkerült George Duke, és ez meghozta számára a nagyobb népszerűséget. 1980-as években a karrierje egy második szakaszba lépett, mivel ideje nagy részét ekkor már lemezproducerként töltötte, pop és R&B slágereket készített olyan művészetnek, mint többek között Anita Baker, Everett Herb, Gladys Knight vagy Barry Manilow. Érdekesség, hogy 1989-ben George Duke ideiglenesen Marcus Millert váltotta az NBC késő esti zenei előadó műsorának, a Sunday Night-nak a zenei igazgatói posztján, úgyhogy George Duke még ilyesmiben is jó volt.
4: És volt Budapesten is koncertje, a Sziget Fesztiválon, tehát volt Debrecenben is, mind a kettőn ott voltam. Na, tehát akkor még egyszer George Duke, First Choice, Horsemeat Disco, illetve Evelyn Champagne King.

0: Itt a Jazzy Rádióban ez a Funky Feeling Suri Imrével és Bárány Annával.
1: Előző mixemben elsőként George Duke-tól szólt a Reach Out, aztán jött a First Choice-tól a Love Tang. Horsemeat Disco és Cathy Stage közös muzsikája a Jump Into the Light, illetve Evelyn Champagne King-től szólt a Back to Love. Na, a folytatásban egy 2010-as évek sztárja, Is of Fitzroy és az I Want Magic. Aztán egy klasszikus James Brown és a Too Funk in Here. Aztán Javier Moriasszul a Crazy, illetve Love Felix és Joshua Moriarty közös felvétel a Get to You.
0: James Brown és Is of Fitzroy is be volt sötétítve, hogy beszélhetnék róla, de sajnos azt kell mondanom, szegény Is of Fitzroy, hogy nem rólad fogok beszélni, hanem James Brownról, annak apropója
1: is. Kimeríthetetlen.
0: Egyrészt igen, másrészt pedig ő is május 3-án született, és sajnos James Brown bácsi mindenkivel szemben, hát jó, majdnem mindenkivel szemben előnyt élvez. 79 májusi kislemez fog itt nálunk is forogni, ami a Billboard R&B lista 15. helyig jutott. A The Original Disco Man című albumon is megjelent, és a kritikusok az év diszkó lemezeként méltatták ezt a bizonyos dalt. James Joseph Brown, amerikai multiinstrumentalista, énekes, zeneszerző, mint ahogy voltam kedves mondani, 1933. május 3-án született, nem velem egy napom, én picit később, de május 3-as stimmel, és 2006. december 25-éig volt közöttünk, és találtam, van egy nagyon jó kis oldal, rocknemzedék.hu, és itt írnak James Brownról, akinek különféle becenevei is voltak, ugye a Godfather of Soul, azt szoktuk mondani, Mr. Dynamite,
1: Mr. Sex Machine.
0: Így van, de van még egy olyan is, hogy Soul Brother Number One.
1: Igen.
0: Aztán van egy ilyen is, hogy The Hardest Working Man in Show Business.
1: Igen.
0: Tehát, hogy ezeket is használták rá, ezeket nem véletlenül
1: kaptam. Tudod, hogy ki volt a másik, aki ennyi becenevet kapott még életében?
0: Frank Sinatra.
1: Így.
0: Bárányon a Jazzy Lexikon. Hát tényleg, bocsánat.
1: Megnyugodtam.
0: Ilyenkor mindig úgy izgulok, hogy jól válaszoljak, de ez speciális. Tényleg tudtam. Egyébként Frank Sinatrát majd Jazzy Goldiesban is játsszuk, zárójel bezárva vasárnap 10 óra. Na, menjünk vissza egy kicsit akkor James Brownra. Hát ő volt az, aki az R&B, valamint a soul zenét a funky felé vezető úton elindította, ez igazság?
1: Abszolút.
0: Amerikai délszegénységbe született, sorsa mindvégig magán hordozza az eredetének megmásíthatatlan bélyegét, gospel kórusokban kezdett el énekelni, és még el sem kezdődött zenei pályája, amikor fegyveres rablásért már börtönbe csukták. Hát ugye ez a mélyszegénységnek az egyik kis momentuma. A 70-es évek közepétől Brown Star státusza kezd megkopni, általa létrehozott R&B zenei szabadságát a jazz ritmikai szigorával ötvöző stílus helyett, hát a diszkó enyhén primitív ritmus világa hódította, és ez ugye hát őt egy kicsit perifériára szorította, és a 79-es The Original Disco Man című korong is jól példázza ezt, még akkor is, hogyha ebben a periódusban ez volt James Brown legsikeresebb dala. Aztán a 80-as években ugye jönnek a filmek, amik felkarolják őt, ugye a Blues Brothers, a Dr. Detroit, vagy a Rocky 4, és ez utóbbiban ugye a Living in America, amit itt szoktunk játszani a Funky Feelingben is. Jönnek a drog problémák, és hát a törvénnyel folyamatosan azért össze-össze ütközik. 2006. decemberéig színpadon volt, ekkor halt meg, és hát a James Brown revű mára is ma is fogalom, tehát hogy fergeteges színpadi attrakció, ő megőrülés. Na, mit szólsz?
1: Véletlenül voltam James Brown koncerten, és na,
0: kérlek,
1: rövidesen jön James Brown, de előtte Is of

0: Ez a Jazzy, a Jazzyben pedig a Funky Feeling Bárány Annával, Suri Imrével, Izo Fitzroy, James Ron, Javier Morillas, illetve La Felix és Joshua Moriarty közös felvétele forgott. A folytatásban pedig elsőként egy olasz, Lucio Dalla és a Stronzo, aztán Melvo Baptistól a Bad Company, aztán Pino D'Angiotól a Macaulay Ideale, és a végén Michael Jacksontól a Falling in Love.
1: Hát kérlek szépen...
0: Annyival nehezítettem az Anna dolgát, hogy nem Michael Jacksonról kell beszélnie, hanem Pino D'Angelo-ról.
1: Igen, hát nagyon-nagyon jó, mindegy, ilyenkor mindig örülök, mert Michael Jacksonról ugye egy csomó mindent tudok már, de ellenben ugye Pino D'Angelo valakiről szinte semmit. Hát művész nevét a Giuseppe Chierchia helyett vette föl, tehát ez volt a születési neve. Augusztus 14-én volt 70 éves, és hát ő az Italo Disco egyik jeles képviselője.
0: Nem volt ő Italo Disco.
1: Ezt írja az internet.
0: Én tudom, hogy ezt írja, de ő az Italo Disco korszakban tűnt fel, de ő soha nem játszott Italo Discot.
1: Jó. A 80-as évek legnagyobb slágere fog itt nálunk is forogni, ami több mint 2 millió példányban kelt el Európa szerte. A dal basszus vonalát az Ain't No Stopping Us Now című dalból vette át, majd később a Madison Avenue 1999-es Don't Call Me Baby című slágerében is felfedezhetjük, de hát ugye milyen is volt egy Pino D'Angelo koncert, mert hogy ezt is megtaláltam. Hát kérlek szépen, elindul a funkzene, a nézőtér azonnal megmozdul, ekkor egy meglehetősen elegáns férfi lép a színpadra, egyik keze a zsebében, a másikban pedig meggyújtott cigaretta, egy kissé pimasz és egy képzeletbeli flörtről mesél, de a hangja ironikus mindeközben, és hát a közönség, mire ez az egész bekövetkezik, tombol. Ez van. Egy interjúban egyébként az énekes ezt mondta, hogy nem tudom, hogyan történt meg ez az egész sikeresdi, fogalmam sincs. Más világméretű slágerem is volt a Macaulay Ideale mellett, mint például a Don't Call Me Baby, vagy az Age of Love. Mindegyik táncolható és extrán olasz. És hát én nagyon jól szórakoztam közben, mondja Pino D'Angelo. A munkám egy játék, olyan, mintha soha életemben nem dolgoztam volna. Fizetést kapok olyan dolgokért, amelyeket ingyen is megcsináltam volna.
0: A legjobb. Na akkor még egyszer Lucio Dalla, aztán Melvo Baptiste, Pino D'Angelo, illetve a végén egy angolszász Michael Jackson.

0: Itt a Jazzy Rádióban ez a Funky Feeling Suri Imrével és Bárány Annával.
1: Előző mixingben három európai és egy amerikai előadó volt. Lucio Dalla, Melvo Baptiste, illetve Pino D'Angelo voltak az európaiak, illetve Michael Jackson volt az USA-ból. Na, folytatásban most csak három muzsika fog jönni, mert annyira jó mind a három, hogy nem volt szívem lekeverni. Pete Wright-től jön a Warzone, annak is a Forest Fang féle remixe, aztán Nora Jones-tól a Don't Know Why, szintén egy funk remixben, és a végén Simple Red Stars és a Funk Shop remixében.
0: Nora Jones kaptam feladatul, ami egy nagyon kellemes feladat volt, hiszen nagyon-nagyon szeretem úgy egyébként mindenféle feldolgozás nélkül is a hölgyet. A Don't Know Why egy Jesse Harris által írt és komponált dal, ami eredetileg 1999-ben jelent meg. A dal feldolgozása az amerikai énekesnő Nora Jones debütáló kislemeze volt, a Come Away With Me 2002-ben. Ez volt a stúdióalbum cím, és ezen jelent meg. Januárban, ez egy január, de januárban jól esik az embereknek szerintem ilyen dalokat hallgatni, a 100-as Billboard listán a 30. helyig jutott. A kislemez 2003-ban 3 Grammy díjat is nyert, ez volt az év lemeze, az év dala és a legjobb női pop vokális előadás kategóriában is elhozta a Grammy-t, és szerintem a mai napig is ez Jones legnagyobb sikere. Ugye?
1: Abszolút.
0: Na, aztán Jones zongorajátékát Floyd Krameréhez hasonlították, stílusa és kecsessége olyan zenei érettség, amely sok billentyűsnél ma már nem található meg, és Nora Jonesról egy érdekesség, amit szerintem itt már elmondtunk, de azért ismételjünk, jó? Tehát ismételjünk egy kicsit. Az eredeti neve Gitali Nora Jones Shankar, az amerikai koncertproducer Sue Jones, és az indiai szitár virtuóz Ravi Shankar lánya. Édesanyjával élt, Dallas egyik külvárosában nőtt fel, ahol édesanyja hatalmas zenegyűjteménye már nagyon korán megalapozta az ő eklektikus ízlését.
1: Hát Nora Jones szerintem egy egészen zseniális előadó. Egyébként ő azért lett Nora Jones, mert nem akart az édesapja nevét meglovagolni, sem akart úgy popstár lenni.
0: Na, akkor Nora egyszer... Jones koncerten is voltál?
1: Véletlenül, igen. Pete Rock, Nora Jones, illetve Simple Red, igen, Simple Red koncerten is voltam, és egyébként megyünk
0: lesz
1: is.
0: Lesz el is.
1: Igen, jó. Igen, igen.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Napos, koranyári idő várható. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és pénteken a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS-2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Tanács Zoltán közölte, mivel az auditorok korlátozott száma és a költségek miatt nehéz teljesíteniük a minősítést, a kormány a vonatkozó szabályok módosítását kezdeményezte. Csak nem 3 milliárd forint értékű illegális dohányáruval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest megyében. 9 helyszínen összesen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. Az ügyben 3 férfit tartóztattak le. Medve tépett szét egy férfit Erdélyben, Segesvár közelében. A mentőket reggel riasztották, hogy a Szeben megyei Prot határában medve támadt egy 34 éves férfira, aki súlyosan megsérült. A helyszínre érkezve már csak a halálát tudták megállapítani. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Ha péntek este, akkor szóljanak a legjobb funky zenék. Funky Feeling most a Jazzin.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.

0: Ez a 90.9 Jazzy Rádió, benne a Funky Feeling Bárány Annával, Súri Imrével. Előző mixében The Family Jam-től szólt a Funk a Papa, aztán Uptown Funk Empire-től a Boogie, a Tramps-től az Up on the Hill, illetve Woody Funk-től a Body Slam Jam. A folytatásban Woodhead-től jön a Party Down Tonight, aztán Underdog Edits-től a Just Faking It. Avicii-től az SS Tommy Glass-hez féle Funky Remixben, illetve a végén Break Machine és a Street Dance.
1: Avicii-t kaptam feladatul Imitől, tényleg ezt most csak azoknak mondom, akik esetleg most kapcsolódtak be, hogy mi ez a feladatozás. Imi a mostani műsorban olyan dalokat vonultat fel, amit nem annyira ismerhetek én, szerintem önök azért jobban képben vannak ebben, és abban segített Imi, hogy ki vastag betűzte azokat, akikről keresek. Avicii az, akiről
0: a
1: most beszélni fogok.
0: A héten volt
1: születésnapja. Az SOS, ez egy első posztumusz kislemez, ami Alban Néder és Christopher Fogelmark kóprodukciójával, valamint Aloe Black amerikai énekes vokáljával jelent meg. Ezek 2019. április 10-én jelent meg, és szerepel a posztumus harmadik stúdióalbumon, aminek a Team volt a címe. A dalt írókból és producerekből álló csapat fejezte be Avicii 2018. áprilisában bekövetkezett halála után. Azt mondták, hogy körülbelül a dalok olyan 75-80%-a már készen volt, amikor Avicii meghalt. Fogelmark és Nedler társproducerek megerősítették, hogy Avicii halála után megkapták az általa készített dal MIDI fájlát, és elmondták, hogy a dalban szereplő összes hang Avicii-től származik. És bár Avicii Aloe Black-et javasolta lehetséges énekesnek a dalhoz, Avicii csak Black halála után vette fel a vokálsávokat. És akkor hát Imi ugyanazt mondta múltkor, hogy ne nagyon beszéljek itt a halálról, de hát Avicii annyira fiatalon halt meg, mindössze 28 éves volt, hogy azért rákerestem, hogy ő vele mi is történt. 2018. április 20-án hunyt el Muscatban, ahol nyaralt. A halála okát azonnal nem közölték, a család viszont így nyilatkozott. Érzékeny fickó volt, aki szerette a rajongóit, de kerülte a reflektor fényt. Hát ez egy kicsit arrafele tendál, hogy valóban az öngyilkosságnak mondják talán, vagy annak adnak nagyobb esélyt. Május 22-én Berling családja bejelentette, hogy privát temetést szerveznek a hozzá legközelebb álló emberekkel, és így is búcsúztatták Avicii-t.
0: Na akkor még egyszer Woodhead, Party Down Tonight, aztán Underdog Edits, Just Faking It, Avicii SOS, Tommy Glass féle Funky Remixben, illetve a végén Break Machine és a Street Dance, és akkor itt megint csak álljunk meg, mert a Break Machine volt az a banda, illetve ez a Street Dance volt az a szám, ami tulajdonképpen a break mozgalomról, vagy break táncról, vagy az, hogy elterjedt az utcán, és jött egy teljesen új stílus. Tulajdonképpen ez volt az első olyan komoly zene, ami ezt meghatározta.
1: De na, a kedves hallgatók biztos tudják, hogy én most kit fogok mondani itt, akitől én a break... break stílus
0: nem
1: ismertem.
0: Hidd el, hogy nem mondod.
1: Fenyő Miklós, jön a break.
0: Csak

0: Itt a Jazzy Rádióban folytatódik a Funky Feeling Suri Imrével és Bárány Annával.
1: Előző mixingben Woodhead Party Down Tonight, aztán Underdog Edits, Just Faking It, Avicii SOS, Break Machine, Street Dance. A folytatásban három muzsika, Delegation és a Heartache No. 9, aztán FF Edits és a Whatcha Doin, illetve a végén a Montana Orchestra és a Who Needs Enemies.
0: Így, ez lesz, akiről beszélni fogok, egészen pontosan a Montana Sextetről és kicsit Vincent Montanáról is, hiszen az ő zenei projektje volt. A hamarosan érkező dal, amelyben Montana vibrafonját és Nadia énekesnő hangját hallhatjuk, nagyon sikeres volt a diszkókban. Vincent Montana egyébként 1928-ban született és 2013-ban hunyt el. Amerikai zeneszerző, hangszerelő, vibrafonista és ütő hangszeres volt, leginkább az MFSB tagjaként és a Sunsoul Orchestra alapítójaként ismerjük.
1: Az MFSB, az azt pedig a Mother, Father, Sister, Brother, tehát ez egy klasszikus philadelphiai zenekar volt.
0: Igen, köszönöm, később akartam róluk beszélni, de ha már ide húztad, akkor elmondom, hogy valóban nagyon jól mondod, igazad is van, és ez egy több mint 30 stúdiózenés csapata volt a philadelphiai Sigma Sound stúdióban. Jó, tehát Mother, Father, Sister, Brother, ez ennek a tagjaként és a Sunsoul Orchestrának az alapítójaként ismerjük, és őt viszont a diszkó keresztapjának nevezték. Ezt írja a Wikipédia vele.
1: Szerintem a diszkó keresztapja az Giorgio Moroderről, de mindegy, igen, hagyjuk.
0: Oké, Montana 2016-ban bekerült a zenészek hírességének csarnokába és múzeumába. 1978-ban hagyta el a Sunsoult, hogy csatlakozzon az Atlantic Recordshoz, több albumot adott ott ki, mielőtt elindította a saját Philly Soundworld kiadóját. 1999-ben Montana, és ezt talán kevesebben tudják, a Pet Shop Boys New York City Boy-án dolgozott. Abban is ő. Igen.
1: És az a különleges most az a felvétel, mert ez nem a Montana Sextet, hanem a Montana Orchestra, és egy kicsit másképp fog szólni a jó ismert Who Needs Enemies.

0: Itt a Jazzy Rádióban ez a Funky Feeling Suri Imrével és Bárány Annával.
1: Előző Mixingland Delegation, F.F. Edits, illetve a Montana Orchestra egy-egy felvétele forgott. Az utolsó blokkunkban pedig már is jövünk az One Way, illetve All Hodson kezes felvételével a You Can Do It-tal, aztán ilyen Pekótól a God Soul, ez egy James Brown cover, illetve végén Rowan Writing-től szól az In Your Blood.
0: A One Way egy amerikai R&B és funk zenekar volt, a 70-es évek végén és a 80-as évek nagy részében volt népszerű, Al Hudson énekes vezetésével. A csapat legsikeresebb lemeze a Cutie Pie volt, amely 1982-ben a Billboard szóldalok listáján a negyedik lett, a popdal listákon pedig a 61-edik. Az ABC Recordshoz való csatlakozásuk előtt több kis lemezt is rögzítettek, és 1977-ben debütáltak a Special for You című nagy lemezzel. Ugyanebben az évben rögzítették második albumukat, a Cherished, 78-ban adták ki harmadik albumukat, és erről ugye kislemezeket is kidobtak. Amikor a banda az MCA kiadóhoz szerződött, megváltoztatták a nevüket One Way featuring Al Hudsonra, a következő albumukat is ezen a néven adták ki, erről szól majd a You Can Do It. 1981-re a zenekart egyszerűen One Way-nek hívták. 81-ben Elisha Myers énekes kilépett a zenekarból, hogy szóló karrierbe kezdjen, a helyére Candice Edwards érkezett. Aztán 2019-ben 31 év kihagyás után a One Way Al Hudson közreműködésével kiadta a 12. stúdióalbumát New Old School címmel. Nem tudom, hogy erről majd játszunk-e valaha, de
1: biztos,
0: van egy ilyen lemez.
1: Na akkor az utolsó mixünkben még egyszer One Way és Al Hudson-tól a You Can Do It, aztán Pekótól a God Soul, ahogy azt már mondtam, ez egy James Brown cover, illetve Roland Whitingale-től szól majd az In Your Blood, és ez egy skót úriember, zenei producer, és ő is a disco, a house, illetve a funknak a határain egyensúly, az egészen kiválóan, tessék majd jól odafigyelni.
0: Köszönjük szépen Puzs Gergőnek a technikai segítséget.
1: Önnek pedig, hogy velünk tartottak, jó ét.
0: Jó ét.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Zeneakadémia június 7-én kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk június 7-én a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Napos koranyári idő várható. Változatlanul hagyták hazánk államadós besorolását a nagy hitelminősítők. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és pénteken a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Megkezdte egyhetes spanyolországi látogatását 14. Leó pápa. A katolikus egyház főt 6. Fülöp fogadta a madridi királyi palotában. A pápa a többi között arra hívta fel a figyelmet, hogy nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt. 14. Leó a spanyol fővárosban imavirrasztást tart, úrnapi szentmisét mutat be és beszédet mond a parlamentben, majd Barcelonába utazik. A katalán városban misét celebrál a Sagrada Família bazilikában, az építész Antoni Gaudi halálának 100. évfordulója alkalmából, és megáldja az épület legmagasabb, nemrég elkészült Jézus Krisztusról elnevezett tornyát. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszttartalmú kőzúzalékot, közölte Balaid Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladék lerakóban helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az aszbesztmentesítés. A nagyobb területek rendezéséhez állami támogatásra számít az önkormányzat. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfi gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésbe hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték. A magyar hatóságok tavaly évelején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
0: A hírek után újra! Jazzy zene.

Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben és hétvégente itt a Jazzin.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ráadás koncert az első estére minden jegy elkelt. Dupláz a Scott Bradley's Postmodern Jukebox. Új koncert június 11-én a Margit Szigeti Színházban. Világsztárok és vintage hangulat. A 70-es 80-as évek slágerei találkoznak napjaink kedvenceivel. Ne maradjon le! MargitSzigetiSzínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Napos koranyári idő várható, hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS-2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Tanács Zoltán közölte, mivel az auditorok korlátozott száma és a költségek miatt nehéz teljesíteniük a minősítést, a kormány a vonatkozó szabályok módosítását kezdeményezte. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfi gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésbe hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték. A magyar hatóságok tavaly évelején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki oduparkot Szegeden. A Maros-Tiszai torkolata közelében csaknem 500 odut, ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azon fajok megtelepedését, melyek repülőrovarokkal, főleg csípőszúnyogokkal táplálkoznak. Az uniós forrásból megvalósuló természetvédelmi projekthez szemléletformáló programok is kapcsolódnak. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Jazzy Lexikon.
1: A New York kávéházat kategóriájában 2013-ban a világ legszebbjének választották meg. A magyar irodalmi élet kiemelkedő helyszínéhez köthető városi legenda szerint az 1894-es megnyitásakor az ifjú Molnár Ferenc barátaival a kávéház kulcsát a Dunába dobta, hogy soha ne zárhassák be. 2014-ben a kávéház megnyitásának 120. évfordulóján a legenda valósággá lett, mert a New York kapukulcsát ünnepélyesen tényleg a Dunába hajították. Hogy a legendát életben tartsa, Kolodko Mihály egy békaember miniszobrát egy amerikai tűzcsapot formázó kőposztamensre ültette, mellette a legendás kulcs látható. A kulcsos búvár távol ücsörög a bejárattól, jelezve, hogy Kolodko sem szándékozik lakatot tenni a New York kávéház ajtajára.
0: Jazzy Lexikon.

Hello! Jazzy Lexikon. A híres osztrák zeneszerző, ifjabb Johann Strauss komponálta a zenetörténelem máig egyik leggyakrabban játszott művét, a Kék Duna keringőt. A mű eredeti címe Andersjö Nenblauen Dunau volt. Érdekessége, hogy az eredeti címet egy magyar költő Beck Károly egyik versének hasonló sorából vették, holott Beck nem a bécsi, hanem szülővárosánál, Bajánál folyó kékséget énekelte meg. A szép Kék Duna partján áll kedves kis falum csöndesen, olvashatjuk a költő versében. Az ifjabb Strauss-t, a közel 500 keringőt komponáló Walzer királyt, a Kék Duna keringő tette halhatatlanná és mesésen gazdaggá. Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A nagykörutat 1896. augusztus 31-én vehette birtokba a főváros. A körutat 25 év alatt alakították ki. Kertes házakon, gazdasági épületeken átvágva 251 épületet bontottak le, helyükön 253 tízszer akkorát húztak fel. A teljes út hossza a Margit hídtól a Boráros térig 4141 méter. A nagykörút 5 kerületen halad át, és ugyanennyi részre osztható. A mai Szent István körutat 1937-ig Lipót körútnak hívták. A Teréz körút Mária Terézia, az Erzsébet körút Erzsébet királyné, a József körút második József, a Ferenc körút pedig első Ferenc király nevét viseli.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A 16. kerületi Ómátyásföld villa negyede még mindig ismeretlen sok budapesti előtt, pedig egészen káprázatos az egykori nyaraló telep sok-sok elegáns házával. Itt található a város egyik legdíszesebb szecessziós villája, a koronafürt és a májusfa sarkán álló Dozzi villa is.

0: Jazzy Lexikon.
1: A CNN által 2013-ban Európa legszebb piacának választott központi vásárcsarnok alaksorában találjuk a Hungarikum utcát. A vitrinekben olyan magyar specialitásokkal találkozhatunk, mint a tokai aszó, a béres csepp vagy az unikum, de megtalálható itt a kalocsai és a szegedi paprika, a gyulai és a csabai kolbász, valamint a Rubik kocka is. A Hungarikum utca végén egy háromdimenziós térkép segítségével megismerhető a 22 magyar borvidék és jellemzően magyar szőlőfajták is.
0: Jazzy Lexikon.

0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Napos koranyári idő várható, hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS-2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Tanács Zoltán közölte, mivel az auditorok korlátozott száma és a költségek miatt nehéz teljesíteniük a minősítést, a kormány a vonatkozó szabályok módosítását kezdeményezte. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfi gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésbe hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték. A magyar hatóságok tavaly évelején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki oduparkot Szegeden. A Maros-Tiszai torkolata közelében csaknem 500 odut, ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azon fajok megtelepedését, melyek repülőrovarokkal, főleg csípőszúnyogokkal táplálkoznak. Az uniós forrásból megvalósuló természetvédelmi projekthez szemléletformáló programok is kapcsolódnak. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Jazzy. Együtt vagyunk.

Oh.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Napos koranyári idő várható, hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS 2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Tanács Zoltán közölte, mivel az auditorok korlátozott száma és a költségek miatt nehéz teljesíteniük a minősítést, a kormány a vonatkozó szabályok módosítását kezdeményezte. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfi gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésbe hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték. A magyar hatóságok tavaly év elején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki oduparkot Szegeden. A Maros-Tiszai torkolata közelében csaknem 500 odút ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azon fajok megtelepedését, melyek repülőrovarokkal, főleg csípőszúnyogokkal táplálkoznak. Az uniós forrásból megvalósuló természetvédelmi projekthez szemléletformáló programok is kapcsolódnak. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép jó éjszakát kívánok mindenkinek, önök a Jazzy Nightot hallják itt a Jazzyn, benne Kajerik Andrea köszönti önöket. Hamarosan érkezik a Budapest Acoustic Band, mely két akusztikus gitár, éneks, ütőhangszeres felállással működik. Zenéjük ötvözi a blues, a jazz és a virtuóz latinos ritmusokat. Saját szerzeményeik mellett feldolgozásokat is bemutatnak, egy spanyol fiúról szól nem sokára hallható daluk. Itt lesz a László Attila Band is a Turn to Ease zeneszámmal. A Liszt Ferenc díjas jazzgitáros 92-ben alakította meg saját együttesét. A 70-es években már volt egy másik csapata is, a Kaszakő, a 80-as években pedig Tony Lakatossal keltette életre a Sting zenekart, mely 7 éven keresztül működött.

A Jazzy Night következő blokkjában hallhatjuk Juhász Kornéltól a Sweet Rhythm lemezt. A neves gitárost egyébként Cornelio Tutu néven is ismerhetjük. Kitűnő zenészekből verbúválta össze a nevével fémjelzett csapatot még 2003-ban. Első Keep Playing CD-jük nagyon jó kritikákat kapott még a tengeren túlon is. Még korábban 98-ban alakult a Budapest Jazz Orchestra. Ők lettek hazánk első professzionális big bandje, melynek tagjai között Emertons Artisius díjakkal elismert művészeket is találhatunk. A Néz rám című dalt Urbán Orsolyával rögzítették, aki 8 éves kora óta zenél, első hangszere a zongora volt, később szaxofonozni is megtanult.

Folytatódik a Jazzy Night. A Mill Puzzle zenekar 8 szegedi muzsikus együttműködéséből született. Ők különböző zenei irányzatokból érkeztek, s latinos feldolgozásokkal hívták fel magukra a figyelmet. Bemutatkozó kislemezükre azonban már 3 saját dal került fel. Ezek közül a címadót halljuk majd, ez a Bolyongós. Itt lesz a Patai Swing Project akusztikus felállású jazzzenekar is, a Walking in the Garden zeneszámmal. Patai Zoltán gitáros a formáció alapítója, az ő kínálatukban szerepelnek klasszikus swing feldolgozások is, s emellett régi magyar dallamok jazzesített változatát is hallhatjuk tőlük. Claudia zenei tanulmányait 8 évesen kezdte, akkor tájt írta első dalait is. A komoly és a könnyű műfaj is korábban része volt pályájának, végül az utóbbi győzedelmeskedett. Egyébként időközben orvosi diplomát is szerzett Claudia, akitől mindjárt jön a Mona Lisa. Előtte azonban még a Budapest Ragtime Bandtől szól a Black and White Rag. A zenekar még 80-ban alakult főiskolát, illetve zeneakadémiát végzett művészekből, évente átlagosan 150 meghívásnak tesznek eleget. Felléptek már több alkalommal is a berlini Philharmonia nagytermében, európai fesztiválokon, rendszeresen turnéznak Angliában, s Amerikában is többször jártak már.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Napos koranyári idő várható, hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS 2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Tanács Zoltán közölte, mivel az auditorok korlátozott száma és a költségek miatt nehéz teljesíteniük a minősítést, a kormány a vonatkozó szabályok módosítását kezdeményezte. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfi gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésbe hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték. A magyar hatóságok tavaly évelején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki oduparkot Szegeden. A Maros-Tiszai torkolata közelében csaknem 500 odut, ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azon fajok megtelepedését, melyek repülőrovarokkal, főleg csípőszúnyogokkal táplálkoznak. Az uniós forrásból megvalósuló természetvédelmi projekthez szemléletformáló programok is kapcsolódnak. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Napos kora nyári idő várható, hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS 2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Tanács Zoltán közölte, mivel az auditorok korlátozott száma és a költségek miatt nehéz teljesíteniük a minősítést, a kormány a vonatkozó szabályok módosítását kezdeményezte. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfi gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésben hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték. A magyar hatóságok tavaly év elején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki oduparkot Szegeden. A Maros-Tiszai torkolata közelében csaknem 500 odut, ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azon fajok megtelepedését, melyek repülőrovarokkal, főleg csípőszúnyogokkal táplálkoznak. Az uniós forrásból megvalósuló természetvédelmi projekthez szemléletformáló programok is kapcsolódnak. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.